hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
5: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
4: most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
4: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

nagyszerűen aludtam, Istenem. Mélységes, mélyen és nyugodtan. Nem zavart semmi. Minden rossz álom elkerült. Köszönöm ezt az éjszakát. A tegnap a zavaros világ alámerült az éjbe. Békességben aludtam át. Adtál álmot, köszönet érte. Az álom mindig az új nap reménye, amit megint elkezdhetek. Istenem, szebb dolog nekem az alvás, mint az evés-ivás örömei. Az alvás több nekem, mint csak erőt gyűjteni. Az alvás a szomorúság legjobb gyógyszere. Most nem a lusták és a gyávák álmairól beszélek, ők behunják a szemüket, hogy eloltassák a felelősséget. Amire én gondolok, alvás, kemény nap után, amikor kimerülten mindent félreteszek és rábízom magamat, munkámat és gondjaimat. És reggel, mikor visszakapok mindent, új nap, új erőt, új bátorságot ad. Istenem! Azt mondják, az alvás testvére a halálnak, de nekem a halál annyi, mint ott lenni nálad. És nem olyanok a reggelek, mint egy új élet. Tőled.

Még sötétség honol a város felett. A házak szurdokaiban a villamosok még nem csöngették föl a napot. De az én vekkerem már csengetett. Most félálomban vagyok és bosszankodom, mert föl kell kelni, hogy megint elkezdjek egy napot, amely szürkén és megszokottan közelek felém. Hála neked, hogy megajándékoztál az alvással a hétköznapi szabadsággal. Most pedig segíts nekivágni annak, ami jön. Add, hogy ma is, mint máskor kisüssön a nap, jó melegen és telve fénnyel. Majd amikor a sötétség meghasad, s az ablakok visszaverik az első sugarakat, mi is fölébredünk egészen új erőben, új reménnyel, hogy aznap minden sikerülni fog. És amikor lángra gyúl a fény, az én reményem is fellobog. Uram, egy némely nép istenként imádta a napot, mert fénye előzi az éjszakát, mert melege hív létre minden élőt, mert láng tűzű keze büntet. Nem is voltak a legrosszabb pogányok. Tudjuk, hogy a tűzvörös gömb művetnek csak parányi része, mégis hagytad, hogy jelképeddé legyen, ahogy előz árnyakat és borzalmakat, ahogy meleget és termékenységet ad a te legszebb és felülmúlhatatlan szimbólumod. Uram, tölts be fénnyel, hogy semmi ne borítsa sötétbe mai gondolataimat és utaimat, hogy sötét zúgokban, rossz kedvben, homályos helyzetekben visszatükrözzem világosságodat. Hagyd, hogy szeretetettől fölmelegedjem, mert szívemet fagyossá is dermedté tette a sötétség. Kelts föl bennem a te életedet, hogy szeretetet sugarát ne rejtsem el. Uram, légy ma városunk felett, utcák és terek felett, üzletek és hivatalok felett, iskolák és bankok felett, igazság és igazságtalanság felett. Találj rá szívünkre és agyunkra szereteted láthatatlan sugarával. Mert legvakítóbb neon csöveink és legjobb olajkályháink még mindig nem tették városunkat, sem a fény, sem a meghitt melegség városává. Mert olyan sokan vannak, akiknek a nap csak világító test, eszköz. De nem értik, mit mond, mint jelkép, hogy rád mutat ős forrására minden fénynek, minden életnek, minden szeretetnek. Uram, te légy a napsugara életem napjainak, akkor nem félek sem reggel, sem este, mert te nem ismersz meg semmisülést. Te vagy a kezdet, meg a vég.

mindig jó egy kocsi. Nem föltétlenül nagy luxus kocsi, amiről kiabál a jólét. Már egy kis kocsi szabaddá tehet. Ha úgy érzem, rám zuhannak a házak, bevágom magam, s hajrá ki a zöldbe. Szabadság idején elröpít ahhoz, akit szeretek. Eddig rendben ment minden. Te vigyáztál rám, nehogy baj érjen, nehogy álmokfutó legyek. Köszönöm neked. Ne engedd soha elfelednem, amikor gurul a kerék. Nem csak saját életem tartom kezemben, hanem mindenkit, akivel csak találkozom. Egy teli pohár, egy át nem adott éjszaka. Kicsivel több gáz vagy hencegés megcsonkíthat, megülhet. Uram, irgalmazz az áldozatoknak, akik ma elvéreznek a maguk hibája miatt, a mások hibája miatt. Induláskor ki gondol a halálra, és melyikünk készül fel rá, hogy hozzád érkezik? Talán én. Élni annyi, mint úton lenni. Valamit megérzek ebből, ha a kormánynál ülök. Nem tudom, meddig visz az út. Nem tudom, mikor jön a vég. Add, hogy készen legyek, ha utam véget ért. Akkor boldogan érek a célba.

Valakinek valami kellemetlent kell mondanom. Sürget a lelkiismeret, de félek. Hát, ha eljátszom a barátságát. Istenem. Vannak napok, amikor arra támad kedvem, hogy mondjam, ami másoknak kellemetlen. Terjesszem a rossz kedvemet, terjesszem a környezetemben. Aztán igazolom magam, ez csak neki hasznára vált. Bocsásd meg, Istenem, ezt a szeretetlenséget, ezt az önhámítást. Ettől senki nem lesz jobb, csak idegesebb. De ez most más. Valakit figyelmeztetnem kell, meg kell mondanom neki, hogy hibázott. Sokat töprengtem rajta, de ez most nem az érosz kedvemtől van, ez a lelkiismeretem parancsa. Fele barátod iránt nem lehetsz közömbös, felelős vagy érte. Mégis elfog a félelem. Félek. Rajta már nem javít a szó, megdühödik rám, sőt, meggyűlöl érte. Istenem, segíts! Beismerem, sokszor volt rossz a kedvem, kihagytam sok lehetőséget. Szabadíts meg engem, nehogy szeszélyeim rabszolgája legyek, s megkeserítsem mások életét. De mindenek előtt ma légy velem, hogy győzzek önző félelmemen, s tegyem, amit a lelkiismeret parancsol. Adj nekem szavakat, de ne sebezzenek, hanem gyógyítsanak. Adj jó alkalmat nekem, hogy megértsem, és győzzön az értelem. Uram, segíts! Mert ha most hallgatok, bűnös vagyok. Mert a beszéd és a hallgatás egyaránt bűn lehet.

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbe ejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem több le jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze. Sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam, ügyeskedtem magam és a világ előtt. Ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot. Vagy talán szerényebb legyek. De mindenütt gigászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert, add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent, velünk meg a világgal, évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, bírál és dicsér, és ad nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét, adj szeretetet, adj reményt, mert a te sikered jelképe sosem más, előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Páli Szent Vince, áldozó pap, rendalapító. Franciaországban, Rankinban született 1581. április 24-én. Szülei szegény parasztok voltak. 1600. október 12-én szentelik pappá. Lassanként feladta földies céljait. Amikor lopással vádolták, hősies türelemmel viselte a megaláztatást, és ez az esemény adta az utolsó lökést teljes megtéréséhez. 1612-ben Berül egyik társától, Burgventől megkapta a Párizs közelében fekvő Clichy nevű plébániát. Kiváló lelkipásztornak bizonyult, apostoli buzgósággal egészen hívei szolgálatára szentelte magát. A következő év őszén azonban Berül kérésére 1613-ban nevelői állást vállalt Philippe Emmanuel de Gondi gróf családjában, aki a királyi gályák parancsnoka volt. A Gondi család rövid idő alatt nagyon megkedvelte Vincét. 3 év múlva mégis lemondott nevelői munkaköréről. 1617-ben alapította az első szeretett testvérületet, amelynek feladata a szegény betegek gondozása lett. Majd ismét visszatért a Gondi családhoz, missziókat tartott, és a család birtokain lévő falvakban további szeretett testvérületeket alapított. 1618 húsvétján kezdett el foglalkozni a gálya rabokkal, és próbált könnyíteni kegyetlen sorsukon. 1619-ben kinevezték a gálya rabok lelkipásztorává. Az oltári szentségről nevezett társulattal karöltve meg tudta szervezni védencei anyagi és lelki támogatását. Egyre több francia városban kezdett mutatkozni Vince karitatív tevékenységének hatása. Itt is, ott is megalakultak az általa kezdeményezett szegény és beteg gondozó testvérületek. Ő azonban fölismerte, hogy szorosabb kötelékben működő munkatársakra van szüksége, ha azt akarja, hogy a testvérületek valóban hatékonyak legyenek. A Gondi család 1625-ben jelentős összeget bocsátott rendelkezésére e célra. A Gondi gróf pedig felesége halála után belépett az oratóriánusok közé. Vince közben megtalálta az első társakat, akik hozzá hasonlóan hajlandónak mutatkoztak a missziós tevékenységre. Az új kongregáció örvendetesen fejlődött. Kezdetben csak a francia városokban, 1643-tól már külföldön is egymás után alakultak a házaik. Algírban, Tuniszban és Madagaszkárban is sikerült Vincének missziós állomásokat szerveznie. Ugyanebben az évben alapította a Szeretett Leányai Társulatot, amely külföldön irgalmas nővérek néven vált ismerté. Ebben az alapításban Marilla Clujza egy szent özvegy volt segítségére, aki 1624-től Vince lelki vezetése alatt állt. Vele együtt először Párizsban alapította meg a Szeretett Leányainak testvérületét. 1633-ban Marilla Clujza kezdte meg maga köré gyűjteni azokat a leányokat, akik szegények voltak, de készségesnek mutatkoztak arra, hogy életüket a szeretet szolgálatára szenteljék. Közös otthonban éltek, csak szolgálatuk végzése miatt jártak szerte a városban. Fölkeresték és gondozták a szegényeket és a betegeket otthonaikban és a kórházakban. A missziós papok kongregációja és a Szeretett Leányai megalapításával Vince hatása igen széles körben terjedt. S a 30 éves háború számlálatlanul hozta az olyan szükséghelyzeteket, amelyekben csak a szeretet tudott segíteni. 1640-ben létrehozott egy újabb intézményt az árva gyermekek fölkarolására. Erre különösen nagy szükség volt, mert a sok hadijárva mellett Párizsban évente mintegy 400 gyermeket tettek ki az utcára. Emellett Vincét foglalkoztatták a nép és a papság lelki problémái is. A Szent Lázár priorátusban szentelési lelki gyakorlatokat tartott teológusoknak. E vállalkozásaiban elsősorban szervező tehetsége és gyakorlati érzéke jelentett nagy előnyt. De hivatalos helyekről is kapott támogatást, különösen ausztriai Anna királynőtől és Richelieu bíboros unokahúgától, az Aiguillon-i hercegnőtől. 1643-ban a királynő meghívta a lelkiismereti tanácsadó hivatalára, ami azt jelentette, hogy az egyházi kinevezéseknél is volt tanácsadói szerepe. E minőségében Vince sok jó püspök kinevezését tudta elérni. Szerencsétlenségére azonban összeütközésbe került a gőgös Mazarin bíboros kancellárral. Nem is találta többé helyét az intrikákkal terhelt, csak szórakozásokat hajhászó királyi udvarban. A buzgó hívők már életében szentként tisztelték. Szeretete és önmaga iránti szigorúsága különös erővel sugárzott belőle. Hatását tovább fokozta kiterjedt levelezése. Hallgatói pedig sokat följegyeztek az irgalmas nővérek és a lazaristák számára tartott beszédeiből. Tanítása azért volt olyan hatásos, mert egyszerű, de megalapozott és mély volt. Szüleitől örökölt, a vidéki életben megedződött, erős szervezete lassan fölmondta a szolgálatot. Hosszú ideig mocsárlázban szenvedett. 1655-től súlyos beteg volt. A végén járni is alig tudott. 1660-ra majdnem teljesen megbénult. Szellemi erői azonban az utolsó percig épek maradtak. Rövid haláltusa után 1660. szeptember 27-én halt meg. A temetés valóságos diadalmenet volt. A segítő szeretett nagymesteréről, aki önmagáról úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen nyomorult emberről nem érdemes egy jó szót sem ejteni. A tettei oly tanúságot tesznek, hogy egyenként is alkalmasak volnának neve halhatatlanságának megalapozására. Mert Szent Vince, szentek lelki vezetője. Szegények, betegek, foglyok, rabszolgák, öregek, koldusok, árvák, elmebetegek atya, társulatok, szerzetes rendek, szemináriumok alapítója, misszionárius, a francia papság megújítója, a prédikáció mestere, a háború, a nyomorúság és az éhség leküzdője volt, és szinte litánia szerűen lehet sorolni, mi mindenben volt Isten dicsőségére és fele barátai üdvösségére. Fiatal papkorában még távol állt a szentségtől. Eleinte egy jól jövedelmező egyházi állásra vágyott, hogy gondtalanul élhessen. Sikertelenségek sorozata után végre egyszer rámosolygott a szerencse. Egy toulouse-i özvegy a végrendeletével 1200 frankot hagyott rá. Csak hogy ez az összeg egy adósnál volt, aki időközben átterepült Toulouse-ból Marseille-be. Vince tétovázás nélkül eladta a nála kölcsönben lévő lovat, hogy a semmire kelőnek utána mehessen. Addig kutatta, míg megtalálta és gondolkodás nélkül az adósok börtönébe záratta. Illetve arra kényszerítette, hogy 300 frankot azonnal fizessen ki neki. Ami utána történt, így beszéli el ő maga. Az volt a szándékom, hogy elutazom, amikor egy nemes ember, akivel egy szálláson voltam, rábeszélt, hogy hajón menjek vele Narbonne-ig. Azért álltam rá, hogy gyorsabban odaérjek, és valamit megtakarítsak a pénzemből. Helyesebben szólva, hogy soha oda ne érjek, és elveszítsek mindent. Oly kedvező szelünk volt, hogy még aznap megérkezhettünk volna, ha Isten nem engedi meg három török kalózhajónak, hogy üldözőbe vegyenek és elfogjanak minket. Útitársaim közül kettőt vagy hármat megöltek, mindenki mást megsebesítettek. Engem is ért egy nyíllövés, amely aztán életem hátralévő részében óragyanánt szolgált. Levetkőztettek minket, s mindenki kapott egy nagyrágot, egy fejfedőt. Amikor partra szálltunk, lánccal a nyakunkban vonultuk végig Tuniszon. Hosszas menetelés után a piac térre vittek, ahol a többi hasonló foglyot árulták, úgy, ahogy a lovakat meg a marhákat szokás. Kinyitották a szánkat, hogy a fogainkat vizsgálgassák. Nézegették a sebeinket, lépésben majd futásban járattak. Terheket raktak ránk, és figyelték, hogyan cipeljük, s egymással is birkóznunk kellett a vevők előtt. Engem végül egy halásznak adtak el. Később egy Mohamedánnál lett ferences rabszolgájaként a mezőn dolgozott. Vince munka közben zsoltárokat énekelt, s abban talált vigasztalást. Gazdájának három felesége is volt, akik kíváncsian figyelték az idegen rabszolgát, és az egyiknek feltűnt az éneke. Megkérte Vincét, hogy részletesebben beszéljen neki a vallásáról. Az elbeszélés megragadta, és utána heves szemrehányásokat tett férjének, hogy egy ilyen vallást hogyan tagadhatott meg. Ez a szemrehányás felébresztette a gazda lelkiismeretét, szabadon bocsátotta Vincét, sőt vele együtt Franciaországba ment. Visszatérése után Vince újra koldus szegényen élt egy kis párizsi padlásszobában másodmagával. Betegen feküdt a szobában, amikor váratlanul egy gyógyszerinas orvosságot hozott neki. Miközben Vince arccal a falnak fordulva gyötrődött a láztól, az inas valami üvegfélét keresett, hogy átönthesse bele a hozott gyógyszert. Egyszer csak keresés közben észrevette a lakótárs erszényét, zsebre vágta és eltűnt. Mikor a lakótárs hazatért, keresni kezdte a pénzét, és ordítva követelte Vincétől az erszényt. Ő hiába védekezett, az elrohant és bíróságon emelt vádat ellene lopásért. 6 évvel később látta be, hogy alaptalanul vádaskodott. Vince számára pedig ez a meghurcoltatás alkalmat adott arra, hogy gondolatai mélyebb igazságokra irányuljanak. Egy nyári vasárnapon arról értesült, hogy az egyik közeli tanyán mindenki beteg lett. Leírhatatlan nyomorúságban és teljes elhagyatottságban vannak a betegek. Prédikációjában felszólította a híveit, hogy segítsenek. El is indultak asszonyok, hogy segítséget vigyenek. De annyi élelmet vittek magukkal, hogy legnagyobb része fölhasználatlanul megromlott, és ki kellett dobni. Ez adta a fölismerést Vincének, hogy a szeretet tetteit okosan kell gyakorolni, különben csak kárt okozunk. Újra összehívta az asszonyokat, tanácskozott velük, s attól fogva minden nap más vitte a fazék ételt a tanyára. Így sikerült fölébreszteni a híveiben a mások nyomorúsága iránti érzéket. És 3 hónappal később Vince megírta a szeretet testvérületének szabályzatát. Ezzel egy olyan fa magvát ültette el, amely nagyra nőtt és sok ágat hajtott. Mint a Gája rabok lelkipásztora, hivatali jogával élve fölkereste a párizsi börtönöket, amelyekben embertelen körülmények között összezsúfolva sínylődtek a Gája rabságra ítélt foglyok. Kimeríthetetlen jósága és emberisége ezeket az elkeseredett lelkeket is megnyerte. Egy alkalommal titokban Marseille-be ment. Az egyik gáján fölfigyelt egy kétségbe esett rabra, akit feleségétől és gyermekeitől szakítottak el. Hirtelen elhatározással helyet cserélt a szerencsétlennel. Föloldotta az evezőpadtól, és magát láncolta oda. Csak néhány héttel később fedezték föl tettét, amikor az egyik bárónő keresni kezdte. Élete vége felé megkérdezték tőle, hogy a lábán lévő sebek nem a gájáról valók-e. De ő nevetve kitért a válasz elől, és másról kezdett beszélni. Hosszas vonakodás után az alapító 30-szor szólította föl, vette át a Szent Lázár épületcsoportot, és ezzel egy új feladatot vállalt magára. Az elmebetegek lelki gondozását. Nem kerestük, mondta, ezt a gondviselés bízta ránk. Mikor pedig később máshová akarták szállítani a betegeket, Vince szabályos pert indított értük, mert meg volt róla győződve, hogy mellette vannak a legjobb helyen. A papjainak azt mondta, a mi regulánk maga az üdvözítő, aki azt akarta, hogy megszállottak, bolondok, őrültek legyenek körülötte. Mindenhonnan hozták a betegeket, hogy gyógyítsa meg őket, és ő ezt nagy jósággal teljesítette is. Miért vonakodnánk mi attól, hogy megkíséreljük az ő követését? Az intézmény Vince vezetése mellett úttörő szerepet vállalt, és a mai orvostörténészek is méltatják Vince pszichiátriai tevékenységét. Egyikük így nyilatkozott. Az elmebetegek gyógyítására való törekvés jóval az úgynevezett felvilágosodás és humanizmus korszaka előtt valóságos fölszabadítás volt. Hasonló volt Vince magatartása a más vallásúakkal szemben is. Abban a korban, amikor a vallások között türelmetlenség, a felekezeti gyűlölet és a vallás háború dúlt, hihetetlen ökumenikus gondolkodásról tanúskodott. A hugenottákban nem ellenséget, hanem testvért látott. Megértéssel, nagyrabecsüléssel, igazságossággal és szeretettel közeledett feléjük. Kongregációja papjainak megtiltotta, hogy támadó illel beszéljenek a szószéken vitatott kérdésekről. Bizalmatlanok legyenek az evangélikus pásztorokkal szemben, vagy hogy bármi módon megsértsék a protestánsokat. Megdorgálta a türelmetlen misszionáriusokat, és hangoztatta, hogy az ő feladatuk a katolikusok hibáinak javítása, és nem az, hogy a protestánsok hibáival foglalkozzanak. Amikor megalapította az irgalmas nővérek kongregációját, egy egészen új típusú, laikus nővérekből álló közösséget hozott létre. Ezek a nővérek nem fátyolt viseltek, hanem csak fejkendőt, hogy a betegek láthassák az arcukat. Nem volt idejük a vezeklésre és a szemlélődésre. Azt mondta nekik. A szegények a ti breviáriumotok és a ti litániátok. Ez elég. Nem éltek klauzúrában sem, hiszen állandóan úton kellett lenniük. A ti kolostorotok a betegek házai, cellátok a betegszobák, kápolnátok a plébánia templom, kvadrumotok a város utcái, klauzúrátok az engedelmesség. Jól bánjatok a szegényekkel, mert uraitok ők. Nagyon kényes feladattal bízta meg Szent Lujzát, amikor gondjaira bízta a kitett gyermekeket. Sok nő, aki hajlandó volt a karitatív munkára, megütközött, amikor arra került sor, hogy ezekkel a gyermekekkel kell törődnie. A szent azonban lángoló hívvel harcolt ezekért a kicsinyekért, akik házasságon kívül születtek.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyra szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A következő közel egy órában szentségimádásra hívjuk Önöket, melyet a nagyváradi Szent József telepi plébánia templomból közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Istenünk, a Prédikátor könyve által így tanítasz bennünket. Mindennek megvan a maga ideje, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak, ideje az ültetésnek, és ideje a betakarításnak. Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak, ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje van a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságából? Figyeltem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy bajlódjanak vele. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. Isten a világot átadta az embernek, hogy kutassa azt, de az ember nem tudja teljesen kifürkeszni Isten művét, amelyet ő kezdettől fogva végbe visz. Köszönjük, Urunk, hogy a Prédikátor könyve által tanítani akarsz minket az életről. Nem félni a földi élettől, hanem azt beteljesítvén akarod az örökké valósággal. Segíts nekünk, hogy minden nap felfedezzünk téged az oltári szentségben, s miután mi magunk felfedeztünk téged, el tudjunk vinni téged a világban. Amen. Amen.

Mindenható örök szent háromság egy Isten. Mielőtt szolgáidhoz, a szent angyalokhoz könyörögnénk, térdre borulunk előtted, és imádunk, Atya, Fiú és Szentlélek. Dicsérni és dicsőíteni akarunk mindörökké. Imádjon, szeressen és neked szolgáljon minden angyal és ember, akiket te teremtettél, te szent, erős, halhatatlan Isten. Amen.

Szűz Mária, angyalok királynője, fogad te is kegyesen szolgáidhoz intézett könyörgésünket, te könyörgő mindenhatóság, te kegyelem közvetítő, és továbbítsd a magasságbeli trónjához, hogy kegyelmet, szabadulást és segítséget nyerjünk. Amen.

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor élvezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Drága őrangyalom és az égi védelmezők, kérlek, álljatok mellém ebben a pillanatban. Töltsétek meg környezetemet védelmetek fényével, és burkoljatok be egy égi páncéllal, amely minden ártó szándéktól megóv. Érzem szereteteteket és biztonságotokat. Köszönöm, hogy mindig vigyáztok rám. Áldás és fény vegyen körül. Amen.

jóságos őrangyalom, aki a mennyei atya szín előtt állsz és szemléled őt. Teljes szívemből hálát adok neked szeretetteljes gondoskodásodért, akire Isten életem kezdetétől fogva rábízott. Kérlek téged, védd meg engem a saját gyengeségemtől és a gonosz lélek kísértéseitől. Világosítsd meg a szívemet és lelkemet, hogy mindig felismerjem, megtegyem Isten akaratát. Vezess engem az egyesülésre Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Amen.

Drága Istenem, kérlek, küldd el hozzám gyógyító angyalaidat. Hadd érezzem jelenlétüket, amely fényt hoz az életembe. Hadd érezzem szeretetüket, amely megtisztít minden fájdalmat, és elhozza a békét, amire annyira vágyom. Amen.

Szent Mihály angyal, kérlek, védd meg a lelkemet minden negatív hatástól. Távolíts el mindent, ami nem szolgálja a gyógyulásomat és boldogságomat. Kérlek, légy mellettem minden pillanatban, hogy bátran és erővel nézek szembe minden kihívással. Amen.

Drága Rafael Arkangyal, kérlek, küldd el gyógyító fényeidet, és töltsd meg a testemet, lelkemet és szívemet egészséggel és harmóniával. Érzem, ahogy a gyógyulás energiája áramlik belém, és minden fájdalmamat eloszlatja. Köszönöm, hogy mindig velem vagy, és szereteted által megújulhatok. Áldott legyen minden lélegzetem, és minden pillanatom. Amen.

Gabriel angyal, kérlek, vezess engem isteni üzeneteiddel. Add, hogy tisztán halljam Isten hangját, és megértsem a nekem szánt üzenetet. Segíts, hogy minden nap hittel és bizalommal járjam az utamat, tudva, hogy angyalaid mindig velem vannak. Amen.

Uriel angyal, világosítsd meg az elmém, hogy a gondolataim tiszták és pozitívak legyenek. Mutasd meg az utat a békéhez és a szeretethez, hogy minden döntésem összhangban legyen az Isten akaratával és tervével. Amen.

Drága Sámuel arkangyal, kérlek, töltsd meg a szívemet szereteteddel, és mutasd meg, hogyan lehetek nyitott mások iránt. Segíts, hogy meglássam az életemben már jelenlévő szeretet csodáját, és hívd hozzám új, őszinte és mély kapcsolatokat. Hálás vagyok minden szeretetért, amely az életemben áramlik. Köszönöm, hogy megtöltöd a szívemet tiszta fénnyel és harmóniával. Amen.

Drága angyalaim, köszönöm, hogy minden nap velem vagytok, hogy gyógyítottok, védelmeztek, és betöltitek szívemet fénnyel. Hiszek abban, hogy a gyógyulás, amit most kértem, már el is kezdődött, és az áldások, amelyeket Isten nekem szánt, úton vannak felém. Köszönöm, hogy megtisztítjátok az elmém, felemelitek a lelkem, és megerősítettek a testem. Bízom bennetek, és tudom, hogy minden pillanatban áldott vagyok. Amen.

0: Urunk Jézus Krisztus, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfájel főangyalok ünnepén, Szent Máté evangelista által felolvasott egyházunkban, az evangéliumban két dologra is felhívod a figyelmünket. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael elismerte: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony, bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az emberfia felett. Két dologra tanítasz bennünket ebben az evangélium részletre. Az első az, hogy te ismersz bennünket. Vajon, ha most nyilatkozni kellene fölöttem, fölöttünk, tudnánk-e hallani azt, amit mondtál Nátánaelnek? Nézzétek, ez egy igaz keresztény. Nincs benne kétszínűség, mert te ismersz bennünket, Jézusunk. Mondhatunk neked sok nagy szavakat, de úgy látszik, hogy te ismersz minket. S a második tanítás pedig az, hogy tanítasz Jézusban arra, hogy igen, az angyalaink ott vannak, vigyázni akarnak ránk. Ugyanúgy az angyalok, mint az őrző angyalaink is. Az egyik szentmise szövegből azt is tudjuk, hogy majd egyszer olyanok leszünk, mint Isten, hasonlók leszünk Istenhez. Te mindenre tanítasz bennünket, s vajon mennyire sikerült megértenem, hogy te ismersz engem, és megértenem azt, hogy segítséget küldesz nekem az angyalaid által. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus,

0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséret a legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök halmak kívánsága,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketörés nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az életi szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával ándöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned reménylők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned kimulók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakítsd szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerott, hogy megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, mennyből alászállott élő kenyér, nézd, ahogy a szíved szerinti nép ma téged dicsőít, imád és áld. Te, aki asztalod köré gyűjtesz, hogy testeddel táplálj minket, ott, hogy ledőzzünk minden megosztottságot, gyűlöletet és önzést, és igaz testvérekként a mennyi atya gyermekeinkért éljünk. Küld nekünk a szeretett lelkét, hogy a testvériség útjait járjuk, a békét, a párbeszédet és a megbocsátást keressük, és a világ gyógyításán mindannyian fáradozzunk.

Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kényszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcseit szüntelen élvezzük, aki élsz és uralkodol az

0: Engesztelősül az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért mondjunk együtt, áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
1: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel 3-4 órában a szentségimádást közvetítettük a nagyváradi Szent József telepi plébánya templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsoraikat. Innen Nagyváradról most búcsúzunk, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Jön, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzal.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: hatalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki a halálból feltámadt,

0: Isten, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: utánam ment.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: bennem-e.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Kájánámem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
3: és bocsánat.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkösd napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok, nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnbekezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: áján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Istenem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: száján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat,

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem erüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: pályán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepsége megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Az.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: nap irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteiben.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteiben.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,

0: ezúttal. Amen.
1: Rózsafi Zér királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szent Atya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel

0: érzést, hogy támogassák őket.
1: Give them strength and compassion to sustain others.
0: Küld ránk szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
1: And always restores. Amen.
0: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, a germán eredetű frankok zarándokházaként Péter sírja mellett az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, ami a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
2: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
0: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szent Péter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetektől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
2: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
0: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szent Atya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk.
2: Alla vostra patrona, Santa Maria della Pietà.
0: Az irgalmaság szűzönyő közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szent Atya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Assisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján, a Ferences jubileum

0: Leon évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szent Péter térre. A Szent Atyának elmondta, hogy egyedüli útitársa a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
1: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász, a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
0: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
1: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot, és a nemzetek közötti együttműködést. Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának, a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
0: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
1: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában nem is kis sikerrel. Tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban. Tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. Nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától az, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
0: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek jól, hát egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a Magyar Katolikus Egyház hatékonyan működni?
1: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
0: És született-e valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében előre nézve?
1: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében. Ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Sanus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolt át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
0: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi Admina látogatásra.
1: Köszönöm szépen!
0: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A 7. fejezetnél tartunk, Szent István diakónus beszédében már benne vagyunk javában, és a 39. a 40. 41. verseket olvasom. Ám atyáink nem akartak neki engedelmeskedni, visszautasították, és szívük mélyén visszavágytak Egyiptomba. Megkérték Áront, csinálj nekünk isteneket, azok vezessenek, mert nem tudjuk, hogy mi történt azzal a Mózessel, aki kivezetett minket Egyiptom földjéről. Így ezekben a napokban borjút készítettek, áldozatot mutattak be a bálványnak, és örömüket lelték kezük művében. István, aki továbbra is azonosul zsidó hallgatóival, így folytatja a beszámolót, őseink, tehát azonosul velük, hogy egy csapatban játszunk gyakorlatilag, tehát őseink nem voltak hajlandók engedelmeskedni Mózesnek. Szívükben visszatértek Egyiptomba, vagyis visszatértek ahhoz a bálványimádáshoz, amelyet Egyiptomban gyakoroltak. Azt követelték, csináljatok nekünk isteneket, akik vezetnek majd minket azzal az ürüggyel, hogy nem tudják, mi történt azzal a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptom földjéről. Az, hogy borjút kértek Árontól, egyrészt Mózes vezetőként való elutasítását jelenti, másrészt a bálványimádás súlyos bűnét. Miután elvesztették a láthatatlan Istenbe vetett bizalmukat, és elfogyott a türelmük, amikor Isten nem a saját ütemtervük szerint cselekedett, a nép visszatért hitetlen szomszédaik viselkedéséhez, és helyette kézzelfoghatóbb képmásokba vetette bizalmát. Imádták az általuk készített borjut. Áldozatot mutattak be a bálványnak, és örömüket lelték saját kezeik alkotásában. István szavai erőteljesen visszhangozzák a proféták elítélő szavait, amelyek az izraeliták által saját kezüleg készített élettelen bálványok imádását bírálták, amelyek teljesen tehetetlenek voltak abban, hogy segítsenek nekik. 42. és 43. versekkel folytatom. Erre az Isten elfordult tőlük, és hagyta, hogy az égi sereg szolgálatára adják magukat, amint megvan írva a proféták könyvében. Vajon mutattatok-e be nekem véres és égő áldozatokat 40 esztendőn át a pusztában, Izrael háza? Inkább Molok sátrát hordoztátok magatokkal, és Refán Isten csillagát, a bálványokat, amelyeket magatok faragtatok, hogy imádjátok őket. Ezért Babilonon túlra űzlek benneteket. István beszédében ugyanazt a szót használva hozta összefüggésbe a nép bűnét és Isten büntetését. A bűn akkor következett be, amikor a nép szívében visszafordult Egyiptom felé, ami oda vezetett, hogy borjut készítettek maguknak imádás céljából. Ezért büntetésük akkor következett be, amikor Isten elfordult tőlük, és átadta őket, hogy imádják az ég seregeit. Ez a bizonyos ég seregei kifejezés a királyok első könyvében, Jeremiásnál és Nehemiásnál is előfordul. Valószínű, hogy a csillagok imádásáról van szó, vagy pedig azokat a szellemeket, magyarul mondva ördögöket imádták, akikről azt gondolták, hogy ők irányítják a csillagok mozgását. Istent úgy ábrázolja itt a leírás, mint aki átadta az izraelitákat saját gonoszságuknak, saját gonosz vágyaiknak, akik nem csak az eredeti öntött borjút imádták, hanem később olyan hamis isteneket is, mint a csillagok és azokat irányító gonosz szellemeket. István ezt a bálványimádást a proféták könyvére hivatkozva magyarázza, amely az első században a 12 kisebb proféta, Ózeástól Malakiásig ennek a könyv gyűjteménynek a neve volt. Tehát a 12 kis profétát az első században így összegyűjtve ezt a könyv gyűjteményt így nevezték, hogy a proféták könyve. Idézete szinte szó szerint Ámosz könyvéből, az 5. fejezetből van, annak a görög fordításából, csupán azzal a kiegészítéssel, hogy miért készítették a bálványokat, azért, hogy azokat imádják. Ámosz azt állította a könyvében, hogy még a sivatagban töltött 40 év alatt sem Istennek mutattak be áldozatokat, az izraeliták, hanem Molok sátrához és Refan csillagához, Refan Isten csillagához, azokhoz a bálványokhoz, amelyeket imádat céljából készítettek. Tehát Ámosztól tudjuk az ő könyvéből, hogy a 40 éves pusztai vándorlás alatt is folytatták a bálványimádás bűnét, bár kijöttek Egyiptomból. Úgy tűnik, hogy ez a vád több bálványimádási korszakot sűrít össze. Úgy tűnik, hogy ez az összevonás már a görög fordítású Ószövetségben, a 70-es fordításban is megjelenik, amelyre István hivatkozik. Ez a 70-es fordítás az elvitték igét jövő idő helyett aorisztban használja, ez egy igeidő, ami egy múltbeli eseményre utal, vagyis az izraeliták már a sivatagi pusztai vándorlások során is magukkal vitték ezeket a bálványokat. Az izraelitáknak az a kísértése, hogy gyermekeket áldozzanak fel Moloknak, már a Leviták könyvében is megjelenik, a Leviták 18-21-ben, és egészen az utolsó Dávid házi királyok egyikéig, Józiáig, akiről a második királyok második könyve 23. fejezetében olvasunk, tehát ez a gyakorlat nyomon követhető volt sajnos évszázadokon keresztül. Nem világos, hogy valójában ez a Refan Isten, valószínű valamilyen egyiptomi Isten lehetett, hogy ki is ez valójában, de a Refan csillagára való utalás összekapcsolja ezt a bálványimádást azzal, hogy Isten átadta őket az ég seregei imádásának. Az viszont egyértelmű, hogy István beszédében azzal vádolja a kivonulás generációját, hogy Isten helyett több hamis istent, a Bórjut, Molokot és Refánt imádták. Emellett összekapcsolja a hamis istenek imádásáért járó különböző büntetéseket, az első generáció 40 éves vándorlását a sivatagban Mózessel, valamint a sokkal későbbi Babilonba való számüzetést. A borjó incidensen kívül az ószövetségi beszámolók nem említik kifejezetten, hogy az izraeliták bálványimádást folytattak volna a pusztában. Azonban a bálványimádás előfordulhatott a nép 40 éves pusztai, 40 éves pusztai vándorlás ideje alatt, mint ahogy utal rá Ámosz próféta könyve. A 44. verssel folytatom, a pusztában atyáinkkal volt a bizonyság sátora. Így rendelte, aki Mózesnek megparancsolta, hogy a látott minta szerint készítse el. Tehát István a Molok sátrát a sivatagban álló bizonyság sátorával állítja szembe. Ez a sátor egy hordozható szentély volt, amely a szövetség ládáját őrizte, és Isten lakóhelyeként szolgált népe között, ahol Isten jelen volt számukra, hogy imádhassák őt és útmutatását kérhessék. Az, aki Mózeshez szólt, valószínűleg Isten. Isten utasította Mózest, hogy készítse el a bizonyság sátrát az általa látott minta szerint. Kivonulás könyve 25. fejezetben olvassuk ezt. Ahogyan a zsidókhoz írt levél megjegyzi, ez azt jelenti, hogy létezik egy mennyei szentély, amelynek a földi sátor csupán a mása. Mivel Isten kinyilatkoztatta Mózesnek a követendő mintát, ez a sátor teljes mértékben összhangban volt Isten akaratával. Következő három verset olvasom. Ezt örökölték atyáink, és magukkal hozták, amikor Józsué vezetésével meghódították a pogányok földjét, akiket Isten kiűzött innen atyáink elől. Így volt ez egészen Dávid koráig. Ő kegyelmet talált Istennél, és könyörgött, hadd építhessen hajlékot Jákob istenének. De csak Salamon építette fel a templomot. Az izraeliták, tehát Józsué vezetésével bevitték a sátrat az ígéret földjére. Mózes helyettese és utódja Józsué, és a királyok előtti utolsó bíró, Sámuel próféta közötti időszakot a bírák korszakaként ismerjük. A bírák idején István és hallgatói közös ősei áldozatot mutattak be, és Isten útmutatását kérték a Szent Sátornál. Ez Dávid idejéig folytatódott. A beszéd ezután ellentétet állít fel Dávid azon vágyának, hogy lakóhelyet találjon Jákob házának és Salamon által Istennek épített ház között. A legtöbb régebbi kéziratban a Jákob háza kifejezés szerepel, de ezekben a kéziratokban található néhány javítás, valamint néhány későbbi kéziratban Jákob istene kifejezés szerepel, mint például a 132. Zsoltárban lakóhelyet Jákob istenének. Ez a kifejezés tehát valószínű erre utal. Bár Dávid Isten kedvében járt, az a kérése, hogy templomot építhessen Istennek, nem teljesült. De Salamon házat épített neki. István arra utalt, hogy ellentétben Mózes sátrával, tehát a szent sátorral, amit Mózes készítette el, Salamon templom építése talán nem teljes mértékben felelt meg Isten akaratának. Salamon házat épített annak az Istennek, aki nem lakozik emberek által épített házakban, ahelyett, hogy a sátrat építette volna, amelyben Isten korábban megkinyilvánította az ő jelenlétét. Tehát nem volt kifejezetten Isten terve vagy akarata, hogy templom épüljön, de Salamonnak megengedte végül, hogy megépítse ezt a templomot. Következő három vers. Ám a magasságbeli nem lakik emberi kézemelte hajlékban, ahogy a próféta is mondja, az ég az én trónom, és a föld lábam alatt a zsámoly. Milyen házat építhetnétek nekem, mondja az Úr? Vagy hol lehetne pihenőhelyem? Hát nem kezem alkotta mindezt. István elmagyarázta, miért nem volt szüksége Istennek Salamon építményére. Természetesen számos ószövetségi szöveg, sőt Jézus és a keresztények is továbbra is tisztelettel viseltettek a templom iránt. Jézus azonban saját testére is utalt, mint az elpusztult templomot felváltó új templomra. Az emberi kezek által készített kifejezést a Szentírásban gyakran használták a bálványok negatív megjelölésére. A kifejezés idézése megjelenik az apostolok cselekedetei 7.41-ben, amikor a nép bálványként áldozatot mutatott be a borjúnak, a kivonulás könyvére utalva és örvendezett keze műveinek. A magasságos nem lakik emberkéz alkotta házakban István, nem csupán arra utalt, hogy a sátor elegendő helyszín volt az izraeliták számára ahhoz, hogy Istennel tanácskozzanak és imádják őt, miközben ő közöttük járt és élt, hanem Izajás prófétát is idézi a 66. fejezetből, Izajás könyvéből, hogy hivatkozzon Isten transzcendenciájának elvére. Istennek a menny a lakóhelye, a föld pedig a lábának a zsámoja. Milyen Istennek méltó nyugvó helyet készíthetne az ember, egy emberi kéz, hiszen a teremtés minden elemét eleve Isten alkotta meg. István beszéde nem a templomot, mint olyat ítéli el, hanem leleplezi azt a kísérletet, hogy Istent úgymond háziasítsák, ami egyesek templomhoz, a templomhoz való hozzáállásában rejlik. Maga Salamon is a templom felszentelésekor elismerte, hogy egyetlen emberi kéz által épített templom sem lehet Isten valódi háza. Az egek és az egek egei sem képesek befogadni téged, mennyivel kevésbé ez a ház, amelyet építettem, idézi a királyok első könyve, Salamon király beszédét a templom felszentelésekor. Igaz, hogy az emberek vágyakoznak valami konkrét fizikai helyre, ahol imádságukat és Isten akaratának keresését összpontosíthatják, amilyen volt például a Szent Sátor, és amilyen a templom is volt fennállása alatt, hiszen Lukács többször is említi, hogy a keresztények ott imádkoztak. De a templom nem lehetett megfelelő háza, transzcendens, vagyis mindeneket fölülmúló Isten számára. Így annak lerombolása, valószínű már az apostolok cselekedetei megírása előtt, nem tette lehetetlenné azt, hogy az emberek Istenhez forduljanak, őt imádják, mert Isten mindenütt jelen van népével, ahogyan Mózessel volt a sivatagban, pusztában is, ahogy Pállal is ott volt Korintusban. Következő két vers így hangzik, ti vastagnyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek. Mindig ellenálltatok a Szentléleknek, és mint atyáitok, olyanok vagytok ti is. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az igaz eljöveteléről jövendőltek. És most ti lettetek árulói és gyilkosai. István a bibliai történet átismétlése és áttekintése során végig őseinkre hivatkozott, tehát azonosult a hallgatóival. Most az záró szavakban azonban hirtelen elhatárolódott tőlük, és rájuk vonatkoztatta Mózesnek a pusztai nemzedékre vonatkozó prófétai bírálatát. ti keményakú nép. István arra való utalása, hogy a szívük és fülük körülmetéletlen, azt jelenti, hogy bár testükben körül vannak metélve, mert Istenhez tartoznak, szívük nem felel meg ennek, hanem elidegenedett maradt Isten útjaitól. Mózes megígérte, hogy Isten körülmetéli a szívüket és utódjaik szívét, hogy teljes szívből és teljes lélekből szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, hogy élhessetek, olvashatjuk a második törvénykönyv 30. fejezetében. A fülükben körülmetéletlenek kifejezés a Szentírásban egyedül csak itt fordul elő. Analógiaként arra utal, hogy a nép nem hajlandó hallgatni Istenre, akinek a körülmetélésük révén kellene szentelniük magukat. Már nem szolidaritást tanúsítva hallgatói iránt István most megvádolja őket, Izajás könyve 63. fejezet 10. versét idéző szavakkal, ti mindig ellenálltatok a Szentléleknek. Már nem őseinkről beszél. Most már a ti őseitek azok, akik üldözték a prófétákat, és megölték azokat, akik előre jelezték az igazat, Jézusnak az eljövetelét, akinek most ti lettetek az árulói és gyilkosai. Ezek a vádak hasonlóak ahhoz, ahogyan Jézus vádolta az írás tudókat, Lukács 11:47-48-ban, jaj nektek, emlékműveket emeltek azoknak a profétáknak, akiket őseitek megöltek, ezzel tanúskodtok és egyetértést nyilvánítotok őseitek cselekedeteivel. 53. verset olvasom, ti, akik az angyalok közreműködésével átvettétek a törvényt, de nem tartottátok meg. Istvánnak azon állítása, miszerint a nép által elfogadott törvényt angyalok közvetítették, ez egy zsidó hagyomány, amely semmilyen módon nem csökkentette a törvény értékét. Az ókori zsidók magasztos képet alkottak az angyalokról, akiket Isten küldötteinek, a szövetség és a törvény közvetítőinek, valamint Isten trónja körüli mennyei udvar tagjainak tekintettek. István beszéde megerősíti a törvény szentségét és tekintélyét, valamint a törvény ellen elkövetett bűnök súlyosságát. Annak ellenére, hogy a törvényt angyalok adták át, hogy Izrael Isten útjaira tanuljon és azon járjon, István így szól zsidó hallgatóihoz, ti nem tartottátok be. A törvény be nem tartása különösen abban nyilvánult meg, hogy üldözték a prófétákat, sőt azt is, akiről a próféták jövendöltek, Jézust. István így visszafordítja ellenük azt a vádat, miszerint ő nem tisztelte a törvényt. István beszéde lenyűgöző példája az Ószövetség tipológiai értelmezésének, vagyis annak a módszernek, amely Izrael történelmét oly módon értelmezi, hogy megmutassa, az hogyan utal rejtett módon Isten Krisztusban való tervének beteljesülésére. Lukács evangélium elmeséli a két tanítvány történetét az Emmauszba vezető úton, akiknek a feltámadt Jézus elmagyarázza, hogyan jövendölte meg a Szentírás az ő szenvedését. Mózes és az összes próféta írásaiból kiindulva elmagyarázta nekik, ami ráutalt az írásokból. Ez Lukács evangélium a 24. fejezetében, a 25., 26. és 27. versekben van megírva. Lukács nem közli velünk Jézus magyarázatának a tartalmát, amely bizonnyal talán a legszebb Biblia óra vagy Biblia tanulmányozás lehetett. Jó lett volna, ha azt leírja Lukács. Az apostolok cselekedetei 7. fejezetében azonban egy világos példát találunk arra, hogy a korai keresztények hogyan értelmezték az Ószövetség eseményeit és szavait Krisztus előképeiként. Jézus volt számukra az új József, akit testvérei elutasítottak, de akit Isten népe megváltójaként magasztalt fel. Ő az új Mózes, aki népét kiszabadítja a rabságból és elvezeti őket az ígéret földjére. Ugyanakkor ő az új Salamon is, Isten igazi templomának felépítője. Bár István értelmezése finom és visszafogott, az első századi zsidó hallgatósága könnyen megérthette volna a mondani valóját. Izrael története egy nagy profécia, Isten messiásának, Jézusnak az idő teljességében való eljöveteléről. Ez a megértés képezte az Ószövetség lelki értelmezésének alapját a keresztény hagyomány egészében. Ahogyan a katekizmus fogalmaz, az egész Szentírás egyetlen könyv, és ez az egyetlen könyv Krisztus, mert az egész Szentírás Krisztusról szól, és az egész Szentírás Krisztusban teljesedik be. Ezekkel a gondolatokkal hagyom itt abba, az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását innen folytatjuk majd. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már kél a fénynek csillaga, esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dőfét törje meg étel s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök atyát, dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére, és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló ember létemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjeszd ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly végságra derítsék, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadóm a kétes esetekben, buzdítom kötelességeim teljesítésében, hogy azt tegyem, azt válasszam, ami legjobb, leghasznosabb, hogy életben eltöltvén jó voltodból e napot is, ne piruljak este önmagam előtt, hanem nyugodt lelkiismerettel várjam lankadt szemeimre a jótévő álmot. Esedezem a reggeli órában, lelkünket kormányzó szeretett főpásztorunkért, hozzám tartozókért, jó barátaimért, sőt ellenségeimért is, Önst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hagyd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad, és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolataid szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem, nehogy ezen ellenségeimmel küszködvén meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk, szent anyja, boldogságos Szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszüljed az elveszett világnak szabadítóját. Ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg szent fiattól hathatós esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az atyát, a fiút és a szent lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária rádió és fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Az igazságot nem lehet tűzbe vetni, hiszen ő maga a tűz, mondta Friedrich Dürrenmatt.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a Mária Rádióban a kedves hallgatók a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Nekem is olyan különös élmény csak így mondani a Lélek Ajándéka, hisz a Szentlélek jelenlétéről, működéséről, szeretete megtapasztalásáról szólnak ezek a közösségek. Lelki családok, világméretű mozgalmak, csodálatos útak, Szentlélek hozza létre ma egyházában, és hát nekem óriási élmény ezekről beszélni, különösképpen a történetekről, hogyan indul el egy mozgalom, a Szentlélek különleges jelenlétét tapasztalják meg, és hát úgy 100 éve az egyházban nyomon követhetőek Szentlélek csodálatos művei. Úgyhogy hát kedves már rádióhallgatók, ez a műsor erről szól, most már elég hosszú ideje, nekem óriási élmény erről beszélni, hisz csak annyit mondok, ez Isten műve a ma világában. Milyen különösen hangzik. Az elmúlt időben sok-sok mindenről beszéltem, de a múlt alkalommal elkezdtem egy sorozatot a nyári hírekről, mik történtek a lelkiségi mozgalmak berkeiben, hisz mindenki ugye nyáron kihasználja az időt, szervez fiataloknak, felnőtteknek, időseknek mindenféle programot, tehát ezek csodálatosak. Alig várom már például, hogy a Rimini meetingről is beszéljek. Rimini az egy város Olaszország, és nagy-nagy találkozó volt, Szentatya is elment és meglátogatta őket, sőt találkozott az emberekkel beszélt, szóval egy csodálatos dolog. Az hatalmas a nagy mozgalom, mindenki valamilyen programot szervezett a nyáron is csak ámuli-bámuli lehet, hogy minden történik. Bizonyára mindenki tudja, hogy a tegnap elkezdődött Csomafalában élet a lélekben szeminárium, ez egy csodálatos ajándék, ez is a Szentléleknek, ahol meg lehet tapasztalni a Szentlélek közelségét, mennyit a szeretetét is, hát sok-sok szép dolgot. Az elmúlt időben, augusztus végén a Szeretetláng mozgalom is szervezett egy nagyszerű találkozót, Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom kertjében 11. alkalommal rendezték meg a Szeretetláng Fesztivált. Augusztus 29-én szombaton mindegy 3000 hívő részvételével. Nap során elhangzottak előadások, tanúságtételek, dicsőítő dalok. 30 pap gyóntatott és áldoztatott, adott lelki vigaszt a híveknek az örömteli, szent lelkes hangulatú rendezvényen. Az eseményről két részben is számolunk be, mondják itt a tudósítók. A Szeretetláng mozgalom, a katolikus egyház egyik fiatal lelkiségi mozgalma hivatalosan 16 éve létezik, hivatalosan, mindjárt fogjuk hallani a részleteket, Kindelmán, Károlyné Erzsébet, egy 3 gyermekes özvegyasszony, aki hát Magyarországon élt, 1961 és 83 között Jézustól és Szűz Máriától magánkinyilatkoztatásokat kapott, melyeket Jézus Krisztus kérésére lejegyzett. Igen, ez csodálatos, én elmúlt időben többször beszéltem erről a nagyszerű mozgalomról. Szent István társad 2010-ben, majd a közelmúltban is megjelentette Erzsébet asszony Szeretetláng lelki naplóját. Mozgalom mára az egész világon elterjedt, Magyarországon keresztül, Magyarországról. 7 millió követője van, különösen sokan csatlakoznak Brazíliában. Magyarországon 130 a mozgalomhoz kötődő imacsoportok száma. Erdő Péter bíboros primás 2009. június 6-án. Erzsébet asszony születésnapján a Budapest Kispesti Jézus Szíve templomban hirdette ki a Mária Szeplőten szívének Szeretetlángja mozgalom jóváhagyását. Milyen csodálatos, kedves Mária Rádió hallgatók! Nél-Amerikában, Észak-Amerika, Afrikában, Távol-Keleten mindenütt jelen van a mozgalom. Csodálatos. A Szeretetláng azt jelenti, Jézus jelen van, találkoznak a mindenkivel. Ő Mária Szeplőten szívének Szeretetlángja. Az idei lelki napon a részvevőket az esemény moderátora Kindelmán Győző, Erzsébet asszony unokája és Kemnes Gábor atya, a mozgalom papi vezető üdvözölte. Kindelmán Győző emlékeztetett rá, ugyanezen a napon az ország másik végében a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiájáról, a Mohács csatavesztésre emlékeztek meg a főpásztoraink.
Mi pedig itt a Szizanyag egy helyén arról teszünk tanúságot, hogy van remény, minden azt sugallja, hogy van jövője Magyarországnak, a magyarságnak. A kezdő dicsőítés követően gyermekek és fiatalok szüleikkel együtt imádkozták az örvendetes rózsafűzét Kemenes Gábor atya vezetésével. Délelőtt a lekinap csúcspontjaként Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke mutatott be koncelebrált szentmisét. Bevezetőjében a híveket köszöntötte, és kiemelte, a Jóisten megőrzött bennünket attól, hogy a fejünknek kelljen lángolnia, inkább lángoljon a szívünk egész nap. Gondolom, ti is erre készültetek, arra kérlek benneteket, hogy együtt igyekezzünk az Isten szeretetére figyelni, a Szizanya szívéhez fordulni, aki az ő tisztaságával, szeplőtelenségével leginkább áttetsző lett erre az isteni szeretetre, és akinek a lángoló szeretete minket is be akar vonni a mai napon ebben az örök ünneplésben, mondotta a püspök úr augusztus 29-én, amikor Budapesten tartotta a Szeretett Láng Mozgalom a nagy találkozóját, ahol 3000 hívő volt jelen, és csodálatos üzenetek érkeznek azóta is erről a találkozóról. Aztán

el nem égő szeretetének csipkebokra. Milyen szép, kedves már rádióhallgatók, a szeretetlen mozgalomról szólok most itt a kedves testvéreknek. Amit Isten felgyújt, az egészen önmagává tesz. Sértetlen, tisztán egészen, mint a csipkebokor, mely lángolt, és mégsem égett el, ilyen Mária tisztasága. Kívánom nektek, testvéreim, ezt bizony a szeplőtelen és lángoló szívét szemléle, kaphassatok, kaphassunk részt mindannyian az ő kegyelemmel teljes lényének szeretetéből. Másrészt azt kívánom, hogy Keresztelő Jánosra is tekintsünk, és az életének íve segítsen, hogy a papjainkra is megértő, alázatos szeretettel tekintsünk. A szónok megvilágította, bíztat erre a szeretett láng lelki napló. Amikor a hivatásokról van szó, azt olvassuk, kérjétek tőlem sok buzgó lelkű fiatalt, mert sok fiatal lelkében ott él a vágy a papi hivatás iránt, csak nem találnak senkit, hogy segítsen rajtuk. Milyen különös ez a kifejezés, kedves testvérei, most, amikor annyit síránkoznak egyesek, hogy nincsenek papi hivatások, itt a szűzanya mondja, hogy merjünk kérni. Merjünk kérni. Matos Levente Balázs szerint nagyon sokszor rászorulunk emberi biztatása egy hálózatra. Valakire, aki azt mondja, ne félj, vágj bele. Hálásan gondolok vissza azokra, akik az én életemben segítettek, és azt mondták, szerintem ez nem lesz neked rossz, sőt, jó lesz, mondta. A szeretett láng lelki naplóban azt is olvassuk, nem csak a még nem indult el hivatásokat ajánlom különös figyelmetbe, hanem még inkább a már elindult papi hivatásokért hozzá sok áldozatot. Ez utóbbi jelenti azokat, akik már készülnek a papságra, de azokra is, akik már vállalták. A püspök kifejtette, mindig megijed az áldozat szótól, mint ha valami hiávaló terhet akarnánk a nyakunkba venni. Közben ezek a jelek arról szólnak, hogy ne akarjuk becsukni a szemünket a valóság előtt, és ne akarjuk elvenni a kezünket akkor, amikor valami érdeset tapintunk, ne akarjuk letagadni, hogy az élet áldozatból, vérből és szenvedésből születik. Ez is milyen nagy biztatás, kedves már rádióhallgatók, vállalni ezt együtt, fantasztikus erőt tud adni, összefogást, életet. Aki nagyon szeret, az képes lesz arra, hogy másokkal kezdjen együtt érezni, és ne a saját szükségletét akarja állandóan betölteni. Matos Levente Balázs kiemelte keresztül Szent Jánosnak, sajátos az útja, amely sokszor a földi életbeli küszködésünket, az égből kapott küldetésünket meg tudja jeleníteni. Keresztül Jánosra gyakran alkalmazok Izaiás prófét egyik mondását, anyám méhétől fogva nevemmel szólítottál, mondja Izaiás. Amikor a szűzanya Mária meglátogatja Erzsébetet, János örvendezi a felújong anya méhében, Isten már ekkor kiválasztotta őt. Ez a kiválasztás megelőzi az ember akaratot, nem én találtam ki, egy nagyobb akaratnak engedelmeskedem. Valaki elém rajzolt egy útat, és én szívesen követem, mondja püspök úr. Én is megtalálom benne a magam vágyát, engem is fölemel ez a küldetés. Ugyanebben a fejezetben azt olvasok Izaiásnál, kevés az, hogy szolgám légy, és térítsd vissza hozzám Izrael maradékát, a nemzetek világosságává tettelek. Van ennek a szolgálatnak egy gyönyörű szépsége, magasztossága, távlata, Isten előszeretett minket, fogalmazott az Esztergom budapesti segédpüspök. Ez azt is jelenti, ezt a hivatást, ezt a megjelöltséget talán még akkor sem tudjuk elveszíteni, ha nem mindjárt engedelmeskedünk neki. Nagyon sokszor hosszú időre és varga betűkre van szükségünk, hogy végül beleegyezzünk. Természetesen ez nem csak papi hivatás érvényes, hanem a keresztény élet új meg új kihívásaira is. Martos Levente Balázs utalt az Emberek és Istenek című filmre, amely az 1996-ban az algériai Tibriniben muszlim szélsőségesek által meggyilkolt 7 trappista szerzetes vétomságát dolgozza fel. Egy fiatal muszlim lány a kolostorban dolgozik, és egyszer csak bevallja az egyik idős papnak, aki egyébként orvos, gyógyító ember, hogy szerelmes.

Megkérdezi tőle, te nem voltál szerelmes? Ő pedig így válaszolt. De igen, voltam, ám aztán rám talált egy nagyobb szerelem. Isten szerelme. Testvéreim, ha mi hűtlenné válunk is, Isten hű marad, hangsúlyozta a püspök, nem vonja vissza az ő nagyobb szeretetét. Az ő legnagyobb szerelme nem bicsaklik meg, nem törik meg. Ezért van alapja a mi igyekezetünknek is, hogy visszatérünk az első szerelemhez, az első szeretethez, Istenhez. Ahogy a tűzhöz, amelyről Jeremiás azt mondja, bár azt gondoltam, nem beszélek a nevében, de akkor, mint a tűz gyúlott volna a bensőmben, Pál apostol pedig ezt írja Timóteusnak, élesz fel magadban az Isten kegyelmét, amely kézzátétel folytán benned él. Isten hívása megelőz minket, és újra jó visszatérni hozzá. A szónok emlékeztetett János evangéliuma alapján keresztül Szent Jánost úgy is szoktuk említeni, mint a vőlegény barátját. A mennyasszony a vőlegényé, de az ő barátja is örül, amikor hallja a vőlegény hangját. Valóban furcsa a vőlegény barátjának lenni olyan értelemben, hogy papként sokszor ott vagyunk nagyon bensőséges pillanatban, amikor a mennyasszony legyen az az egyház, a különleges szépségével és szentségével, vagy éppen egy hívő lélek különlegesen megmutatja az ő szépségét vőlegényének. Amikor mi papírruhát öltünk, esetleg püspöki gyűrűt viselünk, akkor beöltözünk a vőlegény ruhájába, és szeretnénk magunkra ölteni a vőlegény szeretetét, megjeleníteni a vőlegény odaadását, de azért mi is a vőlegény barátai maradunk csupán. Nagyon fontos, hogy ennek a barátságnak az erejét átélhessük, és azt is, hogy közben láthassuk, ez a közösség egy élő közösség, az odaadás nem hiába való, és hogy láthassuk a ti küzdelmeteket is. Legyen ódákat zengeni a papi hivatás nemességéről lehet ezt tenni, a magasztosságáról, de közben az igazi, egyszerű hivatások ugyanazok egy hív ember, családapa, családanya, mint egy pap életében. És ha ezeket olykor merjük megosztani egymással, akkor az élet reálisabbá válik, és akkor a vőlegény barátja talán tényleg tud jól segíteni. Talán nem téved el, és tud visszavonulni, amikor eljön az ideje. Keresztelő János proféta is ugyanakkor egy megkísértett ember, a börtönből küldötte kutyán, azt kérdezi Jézustól, te vagy a messiás, vagy aki mást várjunk? Izaiás könyvében a szenvedő szolga proféta életében is eljön a megpróbáltatás, a széttöretés ideje. Egy olyan világban, amelyben ma élünk, amikor az ember olykor akkora ködbe jut, hogy az orráig sem lát, a börtön a kétkedés éjszakája sokféle formát öltet. Van, aki azt gondolja, ezt már nem kellene elvállalnom, de hát annyira kérik. Vagy éppen úgy érzi valaki, a feladathoz kicsi a tehetségem, nincs más, aki megcsinálja. Közben úgy tűnik, hogy ennek a megtöretésnek, ennek a sötét éjszakának a próbát kiálló jut el János odáig, hogy az életét odaadhassa. Kedves már rádió hallgatók, szeretett láng találkozzon, hangzottak el ezek a püspöki szavak. Aztán a püspök ismét az Emberek és Istenek című filmre hivatkozott. Az egyik szerzetes nagyon fél attól, hogy megölik őket. Az apát válaszol, de hát mi már odaadtuk az életünket, mi már meghaltunk. Milyen mély üzenetet hordoznak ezek a szavak. Keresztelő János az evangéliumban az a szereplőknek halála előre mutat Jézus áldozatára. A mi életünket mélységesen átjárja ez a titok, hogy mi a keresztségben már meghaltunk. Nem tudom, hogy ez felvidít-e minket, de tényleg arról van szó. A jó Isten bennünket egyszer már egészen magához ölelt. Nem történhet velünk nagy baj. Milyen különös a püspök ajkáról ez a kijelentés. Nem történhet velünk nagy baj. Ezt botrányos kimondani, de hát tudjátok jól, még a húsvét öröménekben is azt hívják, hogy ó, szerencsés vétek, még a gőgöt is javunkra tudja fordítani Isten irgalma. Hányszor kellene azt mondani magunknak, jól van Balázs,
ne lógasd már az orrodat, olyan jó, hogy tökéletes akarsz lenni, jót tenni, de kicsit engedd el, mert a döntő változás a szívünkben már megtörtént. Tehát, kedves Máriádi hallgatók, Marton Levente Balázs püspök azt kérte a hívektől, gondoljanak azokra, akikről el tudják képzelni, hogy papok legyenek. Csak a jó Isten tudja, hogy kit hív meg, miért ne használná fel a mi szeretetünket is. Gondoljatok azokra, a papokra is, akiknek ismerik a szeretet oldalát, és tudnak talán valamit a kevésbé szerethető tulajdonságaikról is. Felők is küldünk szeretetet ezen a mai napon. Gondolkozzunk el azon is, vannak olyan emberek közösségünkben, akiket azért veszünk be az imádságunkba, így a távolból, mert tudjuk, hogy szükségük van Jézus papi szeretetére, a vőlegény szeretetére, a sziszonya szívének egészen tiszta szeretetére. Ha találunk ilyeneket, akkor elkezdünk egészen mennyasszonyá változni. Mert Isten olyannak akart az egyházat, hogy azt tudjon ajándékozó, gyengéd és megerősítő szeretettel fordulni a világ felé. Hát, kedves Mária Hádi hallgatók, csodálatosak ezek a szavak, és hát ott, akik jelen voltak a Szeretett Láng nagy találkozóján, több beszámoló is hallottuk, hogy mennyire érezhető ott a Szentlélek különleges jelenléte, ahogy összekovácsolta jelenlévőket. Tehát ez a hír arról szólt, hogy Budapesten a Mária Remetei kegytemplom kertjében 11. alkalommal rendezték meg a Szeretett Láng Fesztivált augusztus 29-én szombaton. Kora délután Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános tartott előadást a szentségimádásról. Néhány gondolatot szeretnék erről is a kedves hallgatók lelkébe helyezni. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai Klotid Ligeti Jézus Szent templom oldalában létrehozta a szomjazom szentségimádási kápolnát, amely folyamatosan nyitva van a hét mindennapján 0-24 órában, és mindig vannak az oltári szentség előtt imádkozó hívek. Tehát ez egy folyamatos, így mondjuk, hogy örökös szentségimádási hely. Előadásában kifejtette az embernek kapcsolata van Istennel, a többi emberrel, saját magával és a természettel. Miután azonban az első emberpár az Édenkertben elkövette az ősbűnt, visszautasította Isten szeretetét, ez a négyes kapcsolat megtört. Megtört az Isten való kapcsolatunk, mert elrejtőzünk előle. Ugyanígy másik ember való viszonyunk, Ádám Évára mutogat, Éva pedig a kígyóra. Megtört az önmagunkkal való kapcsolatunk is, észrevesszük, hogy mezítenek vagyunk és felöltözünk. Sérült a természetes fűszönyű viszonyulásunk is, hiszen kiűzettünk a paradicsomból Isten szent jelenlétéből. Arra vagyunk meghívva, hogy helyre jöjjenek ezek a kapcsolatok, és ezek közül a leglényegesebb az Istennel kapcsolatunknak a helyreállítása. A szentségimádásban egy az egyben látom magát az élő Jézust, és így való kapcsolat elkezd helyreállni. Több dolog akadályozza azonban ezt, mondotta a plébános. Az Édenkertben elkövetett ősbűn okozta kapcsolati megtörtségekre az ember kétféle módon reagál. Az egyik a félelem, másik pedig a gőg. A szentségimádásra az Isten imádatát akadályozó félelmek közül az előadó megemlítette a torz istenképet. Akarva akaratlanul úgy nőttünk fel, hogy a szüleinkkel, hozzánk közelállókkal nem zavartan a kapcsolatunk, így ebből következőleg sérült az Isten kapcsolatunk is. Ha Isten bánt engem, nem figyel rám, vagy feltételez köti a szeretetét, gondoljuk, mert a szüleink ilyenek voltak, akkor miért akarnék találkozni ezzel Istennel? Miért menjek el az oltári szentség elé, ha ő is úgy fog hozzám állni, ahogyan Anna a szüleim a közelemben állok, tették. Csak hogy Isten nem ilyen, ez kiderül a szentségimádásban. Oda térdelek Jézus elé, ott van előttem az ő Isten jelenléte, szemtől szembe, csak nézem őt, és engedem, hogy ő is rám nézzen és megérintsen. És ebben a megérintettségben megtapasztalom a mennyatya végtelen szeretetét, közösségét, létemnek az értelmét, egyből fogom érezni, hogy igen,
ott van Isten velem. Semmi más nem akar, csak szeretni engem, és azt szeretné, hogy ezt a szeretetét megtapasztalom, és továbbadjam. Hát kedves Máriádi hallgató, csodálatos volt ez a szeretetlen találkozott Budapesten. Ezek a szavak nekünk is szólnak, engedjük, hogy Isten megérintsen, megtapasztaljuk Isten szeretetét, és így tovább is atassuk. Műsorunk vége, ezért köszönjük, Jó Isten áldja meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja. Nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsis Angeli stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, aki az elmúlt héten bekapcsolta ezt a műsort, és hallgatta egy nagyon érdekes életformáról hallottunk, ami úgy számomra is meglepetés volt. Egy olyan kedves testvérke jelentkezett, akinek a családjában 13-an voltak testvérek, tehát ez az első meglepetés. A másik, ami számomra meglepetés volt, az, hogy 16 éves korában kezdett tanulni, írni és olvasni, és hát ugye ekkora családban, főleg, hogy az a család nehézségekben élt, puka fizetéséből éltek, ami nem volt nagy, és sőt, említette a testvérünk, hogy még az alkoholhoz is hozzanyúlt az édesapja, ezért egy bizonyos időszakra elkerült a nagyobb testvéréhez, hogy ott viseljék gondját, mert otthon úgyis egy kicsit úgymond pluszban van, elég magányosságot élhetett meg ott, hiszen elmondta, hogy naponta várta a vonatot, hogy hát ha jön az édesapja vagy az édesanyja, hogy hazavigyék, mert ott neki elég nehéz élete volt, nem csak a munkát véve számba, hanem azokat a megjegyzéseket, meg megnyilvánulásokat, amiben részesült ott a család számára, család számáról. És neki teljesen az Isten fogalom, meg ehhez hasonlók úgy más gyerekhez viszonyítva nem jelentettek semmit. Viszont valamit úgy kezdett megérezni, megtapasztalni, hogy valahol létezik Isten. De benne volt az is, hogyha van, akkor neki miért volt ilyen az élete? Miért nem tudott rendesen úgy, mint mások iskolába járni, óvodába járni, tanulni, vallásórára járni? Miért kellett elszakadva éljen a világtól? Hiszen egész kiskora óta ugye be kellett állnia tehén pásztornak, az édesapjával őrizték a falu teheneit, az úgymond csordát. És azt is elmondta, hogy egy adott pillanatban, hogy Isten rátekintett, mindamellett, hogy elég világi módon visszanyúlt a külső a világhoz, mert ezt látta, és normálisan nem is kapott nevelést, hogy mégis mi a helyes, vagy mi nem helyes, és elég sok mindenbe belekeveredett fiatalként. Viszont talált egy olyan fiatalembert, akivel talán éveken keresztül együtt jártak, de sosem találkoztak. És ezzel köszönteném is, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Üdvözöllek, Erzsike, Isten hozott!
2: Köszönöm szépen! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindenki! Erzsike, említetted, hogy a férjeddel egy helyre jártatok buliba, meg ilyesmire szórakozó helyekre, de nem találkoztál vele. Hogy találkoztál, és honnan tudtad, hogy ő fog a férjed lenni?
2: Hát ez az a történet, hogy nekem volt egy másik, hát egy barátom, akivel jöttünk-mentünk, és katonák voltak mindketten, Udvarhelyen. És elmentünk azkori barátomot Udvarhelyen meglátogatni. És én ott ismertem meg a férjem, a mostani férjemet, mert ott ugye a katonaságnál, ott akit meglátogatnak, ott mindenki mindenkit bemutat, mert örülnek a látogatóknak. És az én férjem, a mostani férjem egy idősebb katona volt, tehát az akkori barátom alárendelt volt. És mivel, hogy ugye magyarok összetartanak, így bemutatta az akkori barátom, hogy van itt egy csicsói valaki, és talán ismered. És bemutatkoztunk egymásnak, de nem ismertem. Ő sem ismert engem, és én sem őt. Tehát én Udvarhelyen találkoztam vele először a katonaságnál, és onnantól aztán ugyanabba a baráti társaságba jártunk mindketten, és onnantól kezdtük egymást megismerni.
1: Az számba, a másik barátságnak. Számba venni egymást, ugye?
2: Igen, igen. Igen, számba venni, már addig nem léteztünk egymás számára tudatosan. És akkor aztán a másik barátommal vége lett, leszereltek a katonaságtól, és hát nem voltunk közömbösek egymásnak, és úgy indult a nagy szerelem.
1: Nem kerültél konfliktusba az előző barátoddal azért?
2: De igen, sőt, ők ketten is kerültek konfliktusba, de aztán szépen elsimult a dolog, nem volt különösebb horderejű az egész dolog.
1: Nem volt vérfolyás halál eset?
2: Nem. Aztán hát a férjem részéről elsöprő szerelem volt, részemről, mivel hogy én olyan mélyről jövök, hogy se szeretetet nem ismertem, se megbecsülést nem ismertem, ezért ezt nekem nagyon keményen meg kellett tanuljam, mit jelent valakivel törődni, vagy miért törődik egyáltalán bárki velem.
1: Hát ezt először a férjeden keresztül tapasztaltad meg?
2: Teljes mértékben. És az ő családja részéről, ők szeretetben
1: tek. 20 éves korodban, vagy mikor volt ez?
2: Igen, 20 éves koromban.
1: Tehát akkor tapasztaltad meg először, hogy lehet szeretni, és van törődés.
2: Igen, ami nagyon nehéz volt. Tehát, hogy mi az, hogy megölelik egymást az emberek? Tehát mitől ágetnének engemet?
1: Igen.
2: Tehát ez a szeretet kimutatása nekem idegen volt. Velük kezdtem tanulni, hogy az emberek egymást meg is becsülhetik, nem csak kihasználják, hanem
1: és igen, csak úgy élnek, hanem... Igen, mert ez is idegen volt számodra.
2: Tessék?
1: Idegen volt számodra, mert addig nagyon sokan tapasztaltál meg, ahol nincs becsület, nincs tisztelet, nincs hasonló.
2: Nincs semmi. Igen. Veled kezdtem tanulni, aztán... várandós lettem, tehát a házasságunk meg lett pecsételve, úgymond, mert én a templomba házasságra léptem, tehát mi összeházasodtunk törvényesen is, és
1: egyházilag
2: is, de nem a szívembe. Tehát a szívemben nem tudtam úgy megélni és befogadni azt, hogy én mit is csinálok.
1: Bocsáss meg, de az a valóság, hogyha valaki tényleg, bocsáss meg, kicsit furcsa példával jövök, valaki az őserdőbe nő fel, és egy mobiltelefont a kezébe adsz, akkor szegény úgy
2: nem tudja. De teljesen lehet példázódni, mert látom én is, hogy milyen hatalmas nagy dolog.
1: Igen, mekkora különbség van. Ezt, ugye, aki nem is benne, el sem tudja képzelni, hogy tényleg, hogy mi az, hogy valaki tizenvalahány éves korában jár iskolába is.
2: Igen, és olyant is hallottam már, hogy nem is egy helyről, hogy biztos én vagyok a hibás, mert nem akartam iskolába járni. Hát ugye milyen jó.
1: Hát vagyunk így keresztényekül, vannak ilyen hajlamaink.
2: Igen.
1: Ez az a valóság, tudod, mert az ítélkezés az felde hajlam. Jézus maga mondja, ne ítélkezzetek, hogy ítélet alá ne essetek.
2: Na. Úgyhogy igen, által a megbecsülés, az ilyen nagy hangzatos szavak, amiket olyan szeretettel és olyan nagy hangosan mondanak az emberek, de nem tudom, tudják-e, mit jelent. Tehát egyesek nyilván, én nem tudtam, én fogalmam se volt. Én előbb tanultam meg a megbecsülést, mint hogy tudjam, hogy mi az a megbecsülés.
1: Ezt akartam, bocsáss meg, egy kérdésem lenne itt. Mikor juttál oda, hogy megmertél teszem fel bízni a férjedbe, mert nagyon sok csalódás ért az életben, amiről talán nem is igen beszéltél.
2: Hosszú évek teltek el, nagyon sok év telt el, nagyon sokat kellett szegény bizonyítson a semmiért.
1: Igen, mert aki így csalódások közepette nő fel, és igen, nagyon sok atrocitás éri meg minden, annak kicsit nehéz elhinni, hogy olyan ember is van, akiben meg lehet bízni.
2: Igen. Hát nagyon-nagyon sokat tudnék erről beszélni, de akkor mondom a lényegét. Hát a férjem alapból, mivel, hogy már említettem, hogy ő egyformán szeret. Tehát talán ő azzal bizonyította, hogy sohasem változott ő. Tehát irántam megnyilvánulása neki sohasem változott. Tehát ő ugyanolyan türelmes, én megértő, szeretetteljes ember volt mindenféle helyzetben. Vajon aki tapasztalta, azt tudja, aki meg nem tapasztalta, aznak hiába is magyarázom, mert ezt én magam sem értem, mert én még nem hallottam egy ilyen.
1: Ilyen az isteni ajándéka.
2: Így van. És ezt akárhányszor, akárhol, Isten ajándéka nekem ez az ember.
1: Hogy jutottál hitre? Mi történt, hogy ebbe az irányba megnyíltál annyi atrocitás után?
2: Igen, Én 30 éves koromban betegedtem meg, de előtte rettenetesen fel voltam bojdulva, hogy nem ér semmit az életem, nem tudom mi lesz, valaminek történnie kell, mert én ezt már nem bírom tovább, s valamerre kéne mozdulni, de mindig ott volt.
1: És minden de mellett a boldog házasságban éltél?
2: Igen.
1: Legalábbis úgy tűnt, igen.
2: Igen. De én bennem olyan haragdult, és olyan felhős életem volt, hogy teljesen beárnyékolta mindent körülöttem.
1: Értem.
2: A kisfiam ő egy csodálatos gyermek, a kislányom is, csak mivel, hogy a kisfiam nyilvánul meg dolgokba, ezért őt említem, ő azt mondta volt nekem, hogy anyu, olyan keveset mosolyogsz, mi történik? Erre felkaptam a fejemet, hogy olyan keveset mosolygok, mert olyan erős, szomorkás, örökké dühös, haragudtam, hogy nem volt helye mosolynak. A férjem is elég rendesen kikészült mellettem, de ő tartotta magát a jobban-rosszabbanhoz. Isten őt úgy segélye. Nagyon tényleg áldott jó ember, mert nagyon viselte az én kirohanásaimot. Istennek nem volt helyebb az időszakban az életemben, csak hajtogattam, hogy valaminek köszönnie kell, mert én ezt már nem bírom tovább, és nem tudom, mi lesz, és nem tudom, és nem tudom.
1: Voltak ezek öngyilkossági gondolataid is?
2: Öngyilkossági gondolatom gyermekkoromban volt, de itt nem volt. Itt azért én szerettem az életemet, én ragaszkodtam az életemhez, úgyhogy ez nem volt, csak hogy... Hát gondoltam itt balesetre, csak úgy azért úgy közben félve hozzátettem, csak éppen a gyermekeim mellett összínjen valami, azért úgy jöjjön valami is, valami zökkentsen ki ebből engem. Én szinte azt tudom mondani, ha még dühös is lesz bárki rám, hogy én szinte vágytam arra, hogy megbetegedjek, hogy történjen valami.
1: Ja, hogy lebetegedjél, igen.
2: De én azt akartam, hogy velem történjen, nehogy valaki mással, mert a szeretteim már nem szerettem volna. És mi történik? Hát megtörténik.
1: És mivel betegedtél?
2: Én rossz indulatom eldaganatom lett.
1: Olyan, jól kiválasztottad.
2: Kiválasztottam. Elég veszélyes és gyorsan terjedő daganatot állapítottak meg 2015 decemberében nálam. Na, akkor aztán addig nem volt ugye, mivel foglalkozzak, hogy történjen valami, és megtörtént.
1: És ezt hogy fogadtad? Kétségbeesés és istenverés? Minek vetted ezt a betegséget?
2: Hát én egyszer is felkértem Istent, hogy képzeli, hogy én ilyen nehéz élettel
1: még ezt is elviseled.
2: Ad nekem egy ilyen betegséget, ami nem biztos, hogy ugye túlélek.
1: Igen.
2: És hát adta. Ő nem magyarázkodott nekem. Na, és aztán elkezdődött a hatacári. De én abba a betegségbe találtam meg Istent. Ott mélyült el bennem a Szentlélek olyan módon, hogy olyan beteg voltam. Nem nagyon beteg voltam. De én azt a békességet, ami engem átjárt, soha sehol sem érezte, mint akkor a beteg ágyamon.
1: Te csináltál kezelést, kemoterápiát, vagy mit tudom én, mit ért, vagy mi volt?
2: Igen, igen, az orvosok, ők tették a dolgukat, tehát volt kemoterápiás kezelésem, ötféle műtétem volt, egy év lefordása alatt. Az utolsó műtét az nagy volt. Akkor úgy döntöttek az orvosok, hogy a mellemet el kell távolítsák, én benne voltam mindenben, és amikor a műtét megtörtént, ez 2016 novemberében volt, november közepén, akkor nagyon legyengültem, különböző komplikációk adottak, többször vissza kellett toljanak a műtőbe, tehát nagyon elengedtem mindent, és akkor tapasztaltam meg a Jóistent. Nem volt semmire se szükségem, csak rá.
1: Ez úgy benned megfogant, vagy valaki kívülről mondta, ajánlta?
2: Nem mondott senki semmit, mert egyedül a férjem volt mellettem, Kolozsváron voltam, senki nem jött velem, nem tudott jönni, egyedül a férjem, ő harcolt, hogy velem lehessen. Ő volt egyedül velem, és amikor azt kitoltak a műtőből, felébredtem, rettenetesen el voltam kábulva, zsibbadva, minden bajom volt, de ahogy a szememet oldalra tudtam fordítani, és a férjem ült mellettem, és én nem láttam az ő arcán, hogy félne. Ez óriási megnyugvást adott. Végül aztán elmondta, hogy rettenetesen félt és aggódott, de én nem láttam az arcán.
1: Igen, az isteni kegyelem azt tudod, úgy szokott működni, hogy nem is
2: tudom
1: róla.
2: Úgy tükröződött nála az egész, mintha én csak ott ne ébrednék éppen egy jó alvásból. És nekem olyan békesség volt bennem. Tehát ez volt a jel, hogy nincs baj, jól vagyok. Az ő arca, a férjem arca, hogy nem félt ő, nem láttam azt a jaj kiáltást, teljesen nyugodt volt, amúgy egy nyugodt ember, kiegyensúlyozott nyugodt ember. És három nap múlva tudtam felkelni az ágyból, akkor már megengedték, hogy megmozduljak, felkeljek, és amikor én tükörben néztem, és megláttam, fú, kopasz volt a fejem, ugye nekem ki volt húzva a hajam 9 hónapon keresztül, full kopasz volt a fejem. Irtózatosan bedagadtam a sok folyadéktól, a perfúzióktól. Olyan csúnya voltam. Egy nagy-nagy fejem volt, de kopasz. Rettenetes. Amúgy itthon kerültem a tükröt, amíg nem volt hajam, nem néztem én tükörbe. És azt mondtam valóban, hogy én 3 nap után így nézek ki, akkor hogy nézhettem ki akkor, amikor kitoltak engem a műtőből? És hogy a férjem nem fért. Tehát ez volt az első isteni megnyilvánulás és nyugalom a lelkembe, hogy ott van vele, és fogja a kezemet. Már elengedi, akkor már rég elmentem volna.
1: Említetted, hogy belekezdtél a szemináriumra is. Hogy juttál oda, vagy mi történt?
2: Később volt aztán. Ez volt az első, és a második meg az volt, mert én 3 hetet töltöttem ott kórházba, tiszta egyedül, tehát úgymond mindenféle látogató nélkül. Hát életem legjobb 3 hete volt. Hát ez egy lelki gyakorlattal, hát az összes lelki gyakorlatot összegyújjuk is, akkor az volt. Hogy én milyen hálás voltam, hogy nekem van lábam és kezem. Amikor ott egy rekuperációs klinikán voltam amúgy, és hogy ott kinek nincsen lába, kinek nem volt keze, erősítettek, ott volt egy ilyen nagy terem. És hogy engem milyen békesség töltött, hát nekem van kezem, lábam. Hát most egyik mellemet vitték, hát nem baj. De hogy élek, az élet szeretete átjárt, és ez olyan szép volt, hogy én szeretem az életemet, tehát hogy végre szeretem az életemet, tehát én sose szerettem önmagam lenni.
1: Volt megtapasztalásod, hogy Isten szeret téged, és gondolat viseli?
2: Igen.
1: Ezt
2: igen,
1: ráébredni
2: lehet,
1: el?
2: Igen, igen, abszolút. És hogyha ugye Isten minket saját képére formált. Hát akkor egy darab vagyok Istenből. Hát hogy ne szeretném magamat? Hát én szeretem a jó Istent, akkor szeressem önmagamat is.
1: És értékes vagy számára?
2: És értékes vagyok nyilván, persze ezt én nem tudtam. Úgyhogy az én betegségemre, hangsúlyozom, az én betegségemre teljes mértékben hálával tudok tekinteni ennyi idő után.
1: Nagyon sokszor a baj az embert közelebb visz Istenhez, mert csak ott lássa be, hogy milyen gyenge,
2: igen,
1: mennyire képtelen, meglássa maga valóságát. Én nagyon sok büszke embernél tapasztaltam ezt, akik úgy, hát, hogy nagyoskodtam, hogy minden, úgy azt gondolták, hogy ők a világ közepe, és amikor egy kemény problémával ütköztek, akkor össze voltak esve.
2: Abszolút. Én se voltam egy sárba esett ember, úgy gondoltam magamról, mert hogy mindent én akarok megoldani már. Azt mondtam, na nem baj, ha nem segítettetek, majd én egyedül. És akkor ezt folytattam, ugye. De kiégtem. Nem volt kapaszkodóm.
1: Ugyan mélyült el az Isten kapcsolatod?
2: Nekem az isteni kapcsolatom ezekben a megtapasztalásokban vittem magammal ezt a jó érzést. És a betegségem után sok, hát 5 évig tartott a hormonterápiás minden, eközben többen meghaltak daganatos betegségben a családunkból.
1: Júj.
2: És én ugye kutattam, és kerestem Istent, akartam megismerni őt, az ő tanításait, és aztán voltak olyan gondolataim, hogy rettenetesen féltem a haláltól, tehát hogy nem engedtem közel magamhoz az elmúlást, tehát számomra nem létezett. Tehát létezett nyilván, de nem akartam beengedni, mivel hogy többen el kellett menjenek, ezért azt éreztem, hogy közel tartsa hozzám ezt az óriási félelmemet, hogy valahogy törjem át. Tehát amiután megtapasztaltam Istent az életemben, ezért úgy a történéseket hozzá kötöttem. Tehát, hogy persze mondtam, hogy minek kell elmenjen az a fiatalasszony, például egy fiatalasszony, mert hogy gyermekei vannak, nem tudom mi, de már csak kérdéseim voltak, már nem voltak olyan haragom, hogy igen, te vagy a hibás, hanem hogy miért csinálod. A miérteket persze nem kaptam meg, de tanultam, hogy nem sikerül mindenkinek. Átfordítottam az én életemre, hogy mekkora kegyelem, hogy itt vagyok, teljes életet élek. És akkor ez úgy mélyítette a vele való kapcsolatomat. És akkor úgy tudtam az elmúlásra is tekinteni, hogy igen, uram, ezt te akarod, így akarod, valamiért így akarod, nem értem.
1: Benne van a csomagban.
2: De már nem haragszom ezért rád, csak viseld akkor gondját annak, akit itt hagysz. Valahogy a dühömet próbáljuk meg kezelni, hogy ne legyek ilyen ekkora, tehát ne kérjelek számon, ne akarjak mindenre magyarázatot kapni, mert nincs, amire, van, amire nem kapok. Aztán kerestem, hogy hol tudnám jobban elmélyíteni, tehát biblia ismeretek. Akkor jött a Fülöp kurzus, itt Csicsóba tartották, és ott azt írta a hirdetésben, hogy biblia magyarázat. Hú, hát mondom, hát én meg akarom érteni a bibliát, milyen jó. És akkor elmentem a Fülöp kurzusra, és ott is nagyon-nagyon, ahogy szemléltették Isten tanításait és miértjeit, nagyon nagy hatással voltak rám, és ez mélyítette. Később a szeminárium életelélekben az is szembe jött, és úgy dolgozott valami ellenem, mert hogy nem tudtam a megnyitóra elmenni. És akkor hittem Jutikát, hogy úgy szeretnék menni, és nézzük, nem tudok most ott lenni, de melyek. Nem baj, azt mondja, melyik felirat, de következőben menjek. És akkor aztán végigjártam, hála jó Istennek.
1: Ott megtapasztaltad a Szentlélek jelenlétét?
2: Igen, én végig éreztem. Tehát én nem csak akkor, amikor kiszolgáltat, én végig éreztem. Tehát én már úgy mentem oda, hogy ott van a Szentlélek, hát ő vezet, nem?
1: Hagyjuk, igen.
2: Ha hagyjuk. Igen. Ha hagyjuk, igen, ha hagyjuk. Na ezt még gyakorolom én is. És menet közben, tehát most, ma is mélyítem, tehát nincs ez olyan mélyen, de én már annyit kaptam a Jóistentől, hogy nincs, ahogy ne tud, mélyítsem el vele. És ezen dolgozok nap, mint nap.
1: Nagyon örülök, és jó munkát kívánok neked. Sajnos, hogy lejárt a beszélgetési időnk.
2: Rendben.
1: Szintén imával fejeznénk be, hogyha elfogadod. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében hálásak vagyunk, Uram, minden kegyelmedért. Bocsáss meg, ha olykor ezeket nem tudjuk fogadni, és tiltakozunk, ellenkezünk. De köszönjük Erzsike példáját is, Uram, hogy a betegség által megismert téged, és szabad lett. És még el sem mondotta, Uram, hogy ilyen betegen is még vállalt egy gyereket, ami most említette 9 hónapos.
2: Igen.
1: Köszönjük neked, Istenünk, ezt a lelkületet. Add kegyelmet, hogy ne a kétségbe és az aggodalmasság uralja a gyermekeidet, hanem a beléd vetett hite, hisz megvan írva, minden lehetséges annak, aki hisz. Törzsd el a reménytelenneket, Uram, és oldozd fel az ő lelküket, hogy megismerjenek téged, megtapasztaljanak, és igent mondjanak a benned való életre. Kísérd áldásoddal beteljesedésre. Közös kérésünkre minden hallgató szívében ezt az eseményt, Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Nagyon szépen köszönöm az ide szánt időt, és Isten áldások is jön tovább, hogy gyarapodjál azokban a lelki örömökben, amelyet megtapasztaltál az utóbbi években. Dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Köszönöm szépen.
1: Önök a Tanúságtételek műsorát hallották, Bajcsi Tibor vagyok. Dicsértessék Jézus Krisztus.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomja stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt a délelőtt folyamán, akik velünk együtt rádióznak. Hamarosan napindító műsorával jelentkezik Karácsony Tibor atya. 8 óra 40 perctől Veled megyek lelki olvasmányi Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 8 óra 45 perctől a Zarándok élete címmel Olasz Béla atya vár önöket. 9 órától reggeli csendesség lesz hallható Kertész Mária szerkesztésében. 9 óra 10 perctől az Édesanyák védelmében című műsorral Tamás József atya jelentkezik. 9 óra 30 perctől Karácsony Tibor atya jelentkezik Engedjétek hozzám a gyermekeket című műsorával. 10 órától Gyöngyszemek című műsorunk lesz hallható, 10 óra 30 perctől az Igazság szabaddá tesz címmel Barsi Balázs Ferences atya műsora lesz hallható. 11 órától Mátra Verebé Szent Kúti beszélgetések lesznek hallhatóak, folytatódik a sorozat, 12 órakor majd az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat. 12 óra 5 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 12 óra 30 perctől rózsafűzét közvetítünk Tótiból, 13 órától pedig az ünnepi búcsú szentmisében tudunk együtt ünnepelni a tóti hívekkel itt a Mária Rádió hullámhosszán. A szentmise végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. Ezt követően majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már a délutánra vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a Csíksomi stúdióból, a mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsőítessék a Jézus Krisztus!

Csupán egy lépést kellene megtenned, ahhoz, hogy elérd, mi életre kelt benned. De te csak állsz, és másoktól várod, mit életre keltett benned büszke álmod. Csupán egy lépés még a hosszú úton, hogy a lelked végre vágyott célba jusson. Személyesen átéld, mit álmod teremtett, aminek szikrája csiholódott benned. Milliónyi lépést megtettél korábban. Hittél, reménykedtél a múltban, a mában. Ha hited megőrzött, elérhetett célod. Ha visszafordulnál, sohasem lennél ott. Csupán egy lépést kellene megtenned, erőt merítened, lélegzetet venned, remélned. És eltépni a célod szép jelző szallagját, megélni a vágyad reád mért darabját. Egy lépésre vagy. Hát kell a kitartásod, legyen lelki erőd, ne is legyen másod. Lásd a teremtésed. Lásd a reményed. Létező valóság. Hiszen megfordulni hiába valóság.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan

Egy ölelés az magával ragad. Az ölelésben jól érzed magad. Feltöltődsz, mint egy lemerült elem, s a jó érzés lesz urrá lelkeden. Az ölelésben lélektársra lelsz, és az is boldog, akit átölelsz. A lelketeket álmokkal megtelik, és így maradnál akár estelik. Hisz egyé válni olyan nagyszerű, van benne béke, álom és derű. Egy ölelést oly könnyű adni rád, megélhetővé válik a világ. S lám, felélethet tőle a remény, és ellágyul a szív, mikor kemény, és hitet ad, hogy élni érdemes. Egy ölelésért a szívünk is repes. Ne legyen hát nap, mikor kihagyod, hisz boldoggá tesz kicsit és nagyot. Ölelj bátran, s engedd csak hatni rád, mert öleléstől szebb lesz a világ. Légy olyan, aki élni mer, s valóra váltja álmait. Ha szíved szép vágy tölti el, megkapod majd, mi ott lakik. Ne ráncson földre vélemény, mely nélkülő szép álmokat, te csak hidd el, tiéd lehet, és váltsd valóra álmodat. Ne halld meg irigyek szavát, hit nélkül élni nem szabad. Benned csírázik szép csodád, tedd teremtővé önmagad. Ne figyelj arra, ki lehúz és azt mondja, azt nem lehet. Hisz nincsenek is álmai, hát nem tudsz árnyalni veled. Hány csodát adtak álmodók, így fejlődött a tudomány. Ők voltak a reményt hozók, s a titkukat már tudom ám. Addig fogtak bele, míg csak végül sikerült, s az álmok fogas kereke egyszer csak helyére került. Hisz minden álom működik, s a hit táplálja, a remény. Amíg a szellem ügyködik hajtó erejét érzem én, általad lehet több a lét, élhetőbb, élőbb majd a föld. Mert vágyat leteszi eléd, amiért szellemed tündökölt.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére.
1: Tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól. Világ

az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden ohorma, övé a tenger az ő műve.

ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű, nem ismerték meg utaimat, ezért

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben,

0: Csodálatos az Úr a magasságban, alleluja. Király az Úr fönségbe öltözött.
1: Felöltözött az Úr, felövezte magát erősséggel.
2: Szilárdá tette a földet, hogy meg ne inogjon. Trónot szilárdan áll ősidők óta. Öröktől fogva vagy te.
1: Uram, a vizek árja zúg, harsogva zúgnak a folyamok. Menj dörögve zúg a tornyosuló vizek árja.
2: De hatalmasabb, mint a tenger morajlása, hatalmasabb, mint a nagy vizek zúgása. Mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban.
1: Bizonyságaid valóban igazak. Házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Csodálatos az Úr a magasságban. Alleluja.
3: Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve.
2: Dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
1: Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan. Áldjátok az Urat, ti egek.
2: Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött. Áldjátok az Urat az Úr minden erői.
1: Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok.
2: Áldjátok az Urat, zápor eső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok.
1: Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség.
2: Áldjátok az Urat, dél és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg.
1: Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok.
2: Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és sellegek.
1: Áldja az Urat a száraz föld. Dicsérje és magasztalja örökké.
2: Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat, mind, amik a földből sarjadtok.
1: Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek.
2: Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak.
1: Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai.
2: Áldja az Urat, Izrael. Dicsérje és magasztalja örökké.
1: Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái.
2: Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek.
1: Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké.
2: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké.
1: Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött. Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké.
2: Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja.
4: Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja. Dicsérjétek a magasságban.
1: Dicsérjétek ti angyalai mind. Dicsérjétek összes mennyei karok.
2: Dicsérje őt a nap és a hold is. Dicsérje őt minden fényes csillag.
1: Dicsérjék őt az egek egei, és minden vizek az egek fölött.
2: Dicsérjék mind az Úr nevét. mert ő parancsolt, és minden létrejött.
1: Mindörökre helyükre állította őket. Törvényt szabott, amely el nem évül.
2: Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és összes mély vizek,
1: tűz és jégeső, hó és kötfelhő, és igéjét teljesítő száguldó vihar.
2: Ti hegyek és halmok minnyájan, gyümölcsfák és összes cédrusok,
1: erdei vadak és minden házi állat, csúszómászók és szárnyas madarak,
2: föld királyai és minden népek, fejedelmek és a föld minden bírája,
1: ifjak és leányok, fiatalok és öregek együtt,
2: dicsérjék az Úr nevét, mert egyedül csak az ő neve fölséges.
1: Fölsége felülmúlja az eget és a földet, és ő emeli föl népe homlokát.
2: Ő teszi dicsővé minden szentjét, Izraelt, a hozzá közel álló népet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja.
3: Ezt mondja az Úr, az Isten. Nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr.

0: Kött.
1: Isten elküldötte a Szent Lelket, hogy minden szív boldogító világossága legyen. Kérjük álhatatosan.
0: Világosíts meg népedet, Urunk! Istenünk, igaz fényességünk, áldunk téged, mert úgy rendelted, hogy dicsőségedre megérjük a mai napot.
2: Világosíts meg népedet, Urunk!
3: Fiat feltámadása által fényderítettél a világra. Árasz ezt a világosságot egyházad közreműködésével minden emberrel.
2: Világosíts meg népedet, Urunk!
4: Fiat tanítványaiban kinyilvánítottad dicsőségedet Szent Lelked által. Küld előtt, hogy egyházad hűséges maradjon hozzád.
2: Világosítsd meg népedet, Urunk!
5: Népek megvilágosítója, emlékezz meg azokról, akik még a sötétben élnek. Nyisd meg lelki szemüket, hogy felismerjenek téged, egyedül igaz Istent.
2: Világosíts meg népedet, Urunk!
1: Jézus tanítása szerint imádkozzunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
3: Istenünk, te megmutatod igazságot fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Úrunk Jézus Krisztus által.
2: Amen. Amen.
3: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Mikor a szív fázik, gyújts egy apró lángot, segíts megtalálni így a boldogságot. Legyél fény a ködben, hagyd hatni a szépet, amely megmutatja, mitől szebb az élet. Neked is jól esik, ha mást melegítesz, mikor örömöket meglátni segítesz, mikor a sötétben gyúl szeretet vágya, és az éhes lélek végre megtalálja. Ahol híján vannak szeretetnek, fénynek, mutasd meg az útját éledő reménynek. Engedd a magányost közelebb a tűzhöz, ne lehessen többé, akit a sors üldöz. Segítsd, hogy álmait válthassa valóra, hogy az ő élete nem szól csak is róla.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Veled megyek, így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel az Élvezd az életet című részt.

Arthur Rubinsteinnél, a nagy zongora művésznél tett első látogatásáról Renato Guintini olasz újságíró így mesél. Amikor elköszöntem, a nagy művész megajándékozott egy dobozzal a kedvenc szivarjaiból. Egész életemben megőrzöm őket emlékül, mondtam neki lelkesen. Ne tegye, intett a művész, ezek a szivarok olyan tökéletesek, mint maga az élet. Az életet sem lehet eltenni, élni és élvezni kell, mert a földön nincs öröm és boldogság, ha nem szeretjük és élvezzük

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 70-szer, 7-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet, 36. vers Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet, 21. vers 70-szer, 7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszúvágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak

az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt, hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg? Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény, a keresztény ember számára van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten? Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg, hogy megváltozol? Hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd? Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszélt testvérével egy régi örökség vita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak. A történet szerint egy adventi estén leült, és egy rövid levelet írt testvérének. Kedves testvérem, nem tudom visszacsinálni a múltat, de nem akarok haraggal meghalni a szívemben. Kérlek, bocsáss meg! Eddig a történet. Nem lett azonnal minden tökéletes, de az a nagy-nagy fal, amelyet az ember maga köré felhúzott, és amelyet magunk köré felhúzunk, már kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy, hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább

éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében, és nem a másikat fogja megégetni, hanem saját magát. Kedves Mária Rádió hallgatók, mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók, Jézus a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik. Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik. Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől.
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

kő, amelyet az építők elvetettek, szeglett kővé lett. Az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemünkben. Jézust sokan elutasították. A vallási vezetők, az írástudók, a farizeusok nem ismerték fel benne a megváltót. Azt hitték, félre kell állítaniuk. Istennek azonban egészen más terve volt. Az a kő, amelyet az építők használhatatlannak ítéltek, a legfontosabb kővé, a szeglet kővé lett. Minden erre épül, hiszen Krisztus nélkül nincs biztos alap. Vele azonban szilárdan állhat az életünk.

Bizonyára téged is értek már visszautasítások. Lehet, hogy lebecsültek, félreállítottak, vagy azt éreztették veled, hogy nem vagy elég jó. Isten sokszor éppen azon a területen akar felhasználni, ahol egykor kudarcot vallottál, vagy elutasítást éltél át. Az Úr gyakran egészen másként látja a dolgokat, mint mi. Amit mi, emberek, értéktelennek tartunk, azt ő fel tudja emelni. Amit elveszettnek gondolunk, azt meg tudja menteni. Amit kudarcnak látunk, abból új kezdetet tud teremteni. Készen állsz arra, hogy ne a sebeidre, hanem az ő hívására figyelj. Megengeded neki, hogy abból, amit mások félretettek, valami értékeset építsen. Ne hagyd, hogy mások ítélete határozza meg az önértékelésedet. Sokkal fontosabb az, amit Isten gondol rólad. Ne a világ elismerését keresd, hanem az Úr akaratát. Az emberek nem mindig értékelik azt, amit teszel, de ő látja a hűségedet. Bízz benne akkor is, amikor nem érted az útjait. Ő ma is képes arra, hogy az elvetett kőből szegletkövet formáljon. Ami emberileg lehetetlennek tűnik, az Isten kezében egy új történet kezdete lehet.

Média Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: az édesanyák védelmében. Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést az anyák védelméről. Védjük az édesanyákat, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Ugye a régiek mondták, a ház négy sarka az anya szívén és gondoskodásán nyugszik. Az anyák valóban kincsek, és kicsként kell kezeljük őket. Amúltkor a szerénységről volt szó, és most folytatom egy érdekes erénnyel, amely szépen hangzik, de nehéz ezt élni, az angyali lelkületről. Az angyalok Istennek legszebb teremtményei, őket csak a szűzanya előzi meg méltóságban, mint Isten anya. Mi emberek nem tudjuk az angyalokat utánozni, de erényeiket tudjuk követni. A gyöngétség, a finomság, a kedvesség, a szeretet gyakorlásával. Az angyalok. A szűzanya nem igényelte, hogy a királynőnek járó külön kitüntetéssel emeljék ki. Ő elfogadta azt a kitüntetést, amelyet a Jóisten adott neki. Persze, hogy megadták neki a hódulatot az angyalok és a szentek is. Az angyali magatartás egy erény, amely a gyöngétség, finomság, kedvességnek a megnyilvánulása, és ezekkel a gyöngétséggel, finomsággal, kedvességgel okoz másnak örömet. A gyöngétség az erőteljesség mellőzése, a finom, kedves, együttérző szeretet gyakorlása. A finomság, a szavak és tettek lelkileg megnyugtató simogatása, lelki felemelése, megörvendeztetése másnak. A kedvesség, a jóság, a szeretet kisugárzása, a szavak és tettek kellemes hangzása, megnyilvánulása által. Kedvesség, finomság példái. Elkána asszony, mikor látja felesége Anna asszonynak az elkeseredését, vigasztalta, nem szitta, hanem vigasztalta. Hát én nem többet érek, mint akármennyi gyermek. Ahasvéros király Eszter királynőnek mondta, hogy igazán értékeli őt a kedvessége miatt. Jézus szólott a Naimi ifjú édesanyjához, ne sírj. Jézus feltámadás után kérdezte, asszony, miért sírsz? Kérdezte egy angyal, és ugyanúgy kérdeztek pár pillanat múlva Jézus is, asszony, miért sírsz? Jézus a házasságterű asszonynak mondta, én sem ítéllek el, menj és többé ne védkezél. Nem azt mondta, sokan azt mondták volna, hogy takarodj te mocsok. Jézus azt mondta, menj és többé ne védkezzél, s nagyon kedvesen mondta. A betániai asszonyról mondta Jézus, aki a illatot hozó asszony volt, és Jézusnak a lábára, fejére öntette az illatot. És azt mondotta Jézus, megbocsájtott sok bűne, mert nagy volt a szeretete. És Simont korholta a házigazdát, nem adta semmit, még vizet se adta a lábamra. A kedvesség igazán megnyilvánult Jézusban. És ez a finomság, kedvesség meg kell nyilvánuljon a mi mindennapi életünkben is. Mert a mai világ nagyon durva lett, és az emberek megbántják egymást. Igyekeznek fájdalmat okozni. Vannak ilyen gonosz emberek. Abban van örömük, hogy embertársuknak fájdalmat okoznak. Erre már a szaddizmusnak különféle formája. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Fájdalmat okoz valaki. Ez már szaddista. És sajnos vannak a hívő emberek között is ilyenek. Főleg a családi életben. Kedvesség, finomság a házasságban, családi életben, és a boldogságnak fontos feltétele. Férjek sajnos legtöbbször durvák tudnak lenni. Védjük az anyákat. Egy durva ember több feleségét sírba tette, mert azt mondotta a fiainak, a börtönben meglátogatlak, de a kórházban nem. És a fiúkból híres verekedők lettek, vértontottak. Ez a durva a lelkület. Mikor az ember alacsonyabb tud lenni az állatoknál? Egy fiatal asszony leszállni akart a gabona lerakatról. Asztagnak nevezték. Férjét kérte, hogy segítsen leszállni. De a férfi durván húzta le őt az asztagról. Nem volt semmi kedvesség, finomság benne. Szegény asszony bizony lelkileg szenvedett, mert ha leesett volna az asztagról, a gabonalakásról, nem fájt volna neki annyira, mint az a durvaság. Egyik szolgálati helyemen fiatal asszony a nem éppen finom beszéd hatására, a rossz bánásmód miatt kiszaladt az utcára, és a kocsi elé, az autó elé dobta magát. Így halt meg. Vannak asszonyok, akik bizony öngyilkosságba menekülnek, mert már nem bírják a rossz bánásmódot. Isten őrizzen az ilyen emberektől. Ha valaki elmondja, hogy nem kötött házasságot, én mindig azt mondom, ne bánja, már sok durva ember van. Persze tisztelet a kivételeknek. De vannak finom emberek is. Zarándok úton egy fiatal ember azt se tudta, hogy mit tegyen a hitves társaért, amikor az rosszul lett, hogy mivel vigasztalja. Egy udvarhelyi asszony mondta utazáskor, hogy a férjemnél csak a jó Isten tud jobb lenni. Nem iszik, nem dohányzik, és kedves a családhoz. Hát ilyen eset 100 közül 1-2 van. Bár minden ember ilyen lenne, és az ilyen embereknek csak gratulálni lehet. Szegény asszonyuk is nagyon megérdemlik a gyöngétséget, a finomságot is, a kedvességet. Ezzel tudjuk az életüket elviselhetővé tenni, sőt, az egészségüket is biztosítani. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntök minden Mária Rádió hallgatót innen a nagyváradi stúdióból, akik ma önökkel tartanak.
1: Kis Adrián Lívia,
0: Kis Stefánia Réka
2: és Tibor atya.
0: Tartsanak velünk!
3: Babits Mihály, Pszichoanalízis Krisztiána. Mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos szikla, s durva töréstátok. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda ős szírből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai még érdesen csüngnek, érdesen, szennyesen, s félig születetlen. Hova nem süt a nap, hova nem fér a szem. Krisztus Urunk, segíts meg! Hallottunk ájtatós régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve, ki mit lát belőle, s mit nem. Tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten. Bár ilyenek lennénk mi, úgyis csak az Úr lát mindenki szemével, s ha mit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Krisztus Urunk, segíts meg! Ó jaj, hova bújhatsz te magadnak réme, amikor magad vagy az ítélő kéme? Struccmód fúr a percek vakfövenye alá, balga fejünk, s így ér a félig kész halál. S akkor mivé leszünk mi? Gyónatlan és vakon az évek szennyével, löknek egy szemétre a hibás cseréppel, melynek nincs csörgője, s íze mindörökre elrontva, mosatlan hull vissza a rögbe. Krisztus Urunk, segíts meg! Ki farag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne. Ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró, szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, még méltó nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobron csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg!
2: Szeretettel köszöntök újra minden kedves hallgatót, én is egy gyönyörű szép vers után. És kedves fiatalok, feltettétek a betegséggel és a halállal kapcsolatos kérdést. És ezzel kapcsolatosan szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Egy reggel sürgősen egy kórházba hívtak agybérzés beteget ellátni egy papot, akinek ismerőse volt, akit minden hónap első pénteken rendszeresen meglátogatott a plébános úr, és szentségekkel ellátta. És amikor a beteg kórtermébe ért, röviden bemutatkozott az ott fekvő 8 betegnek, és felajánlotta számukra a betegek kenetét. Nem is, illetve meg is kapta a rövid választ, hogy nem akarnak meghalni. Hát én sem akarom, mondta a pap, Isten éltesse magukat, válaszolta röviden, és az ágyhoz ment, ahhoz a beteghez, aki hívatta. Kómás állapotban volt, ezért hangosan nevén szólította, és közölte vele a jövetele célját, és arra kérte a nénit, hogyha tudomása van a jelenlétéről, akkor valamilyen jellel fejezze ki, arccal, kézzel, stb., de ő mozdulatlan maradt. Hát a mögött ekkor valaki megszólalt, hogy adja tisztelendő úr, a beteg nincs ezen a világon. Az egész éjszaka mind vele foglalkoztunk, de hiába, mondta az asszisztens. Ezek után már csak a betegek kenetének feltételes kiszolgáltatása maradt. Hangosan végezte az egyház imáját, a megkenést, a végén megáldotta és elköszönt. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen, felelte a beteg, és kinyitotta a szemét. Egy lépést tett hátrafelé a pap, mert nagyon meglepődött. Isten segítségére volt, mert feltalálta magát, hirtelen mindent megvilágosodott előtte. Közelebb lépett és megkérdezte, hát tudja-e, hogy mit csináltam? Igen, feladta a szent kenetet. Ekkor az ott lévő betegek megkérték a plébánost, hogy nekik is adja fel. Most nem adom fel, válaszolta, mert amikor bejöttem, azt felelték, hogy nem akarunk meghalni, holnap erre jövök, és addig készüljenek fel. És ezek után a plébános, és szerintem nagyon sok plébános átéli a betegek kenetének a testet, lelket gyógyító erejét benne szentségi módon a gyógyító Krisztussal való találkozást. És ebben az esetben, kedves hallgatók, látjuk, hogy a betegség és a halál olyan téma, amelyre egészséges és életerős fiatalok nem szívesen gondolnak. A halál olyan számunkra, mint egy távoli sziget, amelyen életünk hajója csak késő öregségünkben köt ki. Ám a fiatalokat is érheti, senki sem tudja, mikor találkozik vele, ezért hasznos erről is beszélni. Nagyon sokan ismerik Johnny Erickson, 17 éves lány életét. Szereti az életet, a sportot, keveset tud Istenről, vallásról, szenvedésről, és fürdés alkalmával fejest ugorva nyakcsigolyatörés éri. Megmentik az életnek, de teljesen megbénul, kezét, lábát nem tudja mozgatni és használni. Nincs kibékülve a sorsával, miért éppen vele történt ez. Amíg kezébe került a Biblia, és rajta keresztül Krisztussal találkozik. Elfogadja sorsát Isten kezéből, aki azt is tudja, amit nem értünk meg. Nem veszti el életkedvét, a fogai közé szorított ceruzával ír és rajzol, és azt mondja, ki tudja, hogyan alakult volna életem, ha még mindig megvolna a járóképességem. Nem cserélném el az életemet senki mással. Hálás vagyok Istennek, hogy tettével felhívta figyelmemet, és megváltoztatta életemet. Természetesen mindig nem így van. A betegség, megpróbáltatás, elkeseredés, lázadást is kiválthat az emberből. Éppen ezért foglalkozzunk vele, hogy ne így legyen. Feltehetjük a kérdést, hogy mi a betegség. Nem kell magyarázni. Az az állapot, amely akadályozza az emberi szervezet normális működését. Okait az orvosok keresik. Mi arra a kérdésre próbálunk felelni, amit az ember, és éppen a hívő ember ilyenkor feltesz magának, a papnak, de végső soron Istennek. Miért ért engem ez a betegség? Miért éppen engem? Mivel érdemeltem meg? És hogy a Szentírás is mutatja, próbálja megválaszolni a kérdést. Leghamarabb büntetést lát benne, hiszen a betegség, a szenvedés a bűn következménye. Sokszor így van, de nem mindig. Már Jobb könyve mutatja, hogy lehet próbatétel. Vajon önzetlenül ragaszkodunk-e Istenhez, el tudjuk-e a rosszat is fogadni kezéből? Vagy üzleti módon fogjuk fel a vallásosságot? Mi megtartjuk Isten parancsait, és ennek fejében neki gondot kell viselnie ránk. Másképp igazságtalan. Nem érdemes neki szolgálni. János evangélista leírja egy vakon született meggyógyulását, és a tanítványok kérdezik, Mester, ki vétett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? És Jézus azt feleli, hogy sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem inkább Isten műveinek kell megnyilvánulni rajta. A betegség oka Isten titka. Hiába kutatjuk, nem tudjuk kitalálni. Rá kell bíznunk magunkat a bölcsességére és jóságára, mint Johnny, hogy mindennel, amit megenged, a javunkat akarja. Következő kérdés, amit feltehetünk, hogy lehet-e haszna a betegségnek? Hiszen önmagában rossz és hiány, és mindig így éljük át. A fájdalmaktól, költségektől eltekintve akadályoz a munkánkban, a kórház vagy betegszoba magányában elválaszt embertársainktól, csökkenti értéklésünket. Tehát a beteg embert sajnálják, inkább tehernek érzik. Mégis a betegség megtanít a végességünkre és tehetetlenségünkre. Nem magunk irányítjuk sorsunkat. Nem tehetünk meg mindent, amit szeretnénk, amit elgondolunk. Jobban érezzük, hogy az orvosi segítség mellett rászorulunk Istenre. A munka, szórakozás, a földi feladatok mellett nem volt időnk életünk értelmére gondolni, hogy miért is vagyunk tulajdonképpen ezen a világon. Vajon azért, hogy minél könnyebben és kellemesebben töltsük el a nekünk adott éveket, mint Johnny? Most időnk van, hogy erre is gondoljuk. Megtanuljuk, hogy embertársainkat is jobban becsüljük. Mennyi ember segítségére, figyelmére és odaadására van szükségünk, hogy meggyógyuljunk. A betegség csendjében és magányában talán magunkat is megismerjük, önzésünket, türelmetlenségünket, felületességünket. Hogyan viseljük szenvedéseinket? Amint láttuk, a betegség magától nem vezet Istenhez, sőt, el is távolíthat. Nekünk kell Istenhez vezető eszközzé tennünk magunkat. A betegségben természetesen rosszat látunk, és küzdünk ellene. Erős akarattal, az orvosi előírások pontos betartásával meg akarunk gyógyulni. Ugyanakkor mégis meghajolunk Isten akarata előtt. Rendületlenül bízva jóságában, hogy amit ő akar velünk, az feltétlenül javunkra válik. Jézus Krisztus példája szerint, Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Krisztus szenvedésével és halálával váltott meg minket. Szent Pál megtanít, hogy a szenvedést fel lehet ajánlani a magunk és mások üdvösségéért. Azt írja a Kolosszéjekhez írt levélben, hogy kiegészítem azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének az egyháznak a javára. Így tett kis Szent Teréz, aki betegsége fájdalmait és lelki kételjeit a missziókért ajánlotta fel, és ezért tették a hittérítők védőszentjévé. És így tett sok más néptelen. A betegségben a gyógyító Jézussal találkozunk. A betegségben is érvényes az apostol mondata, hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. A belső megvilágítások mellett az egyház főként a lelki pásztorok feladatává teszi, hogy a betegeket meglátogassák, erősítsék, bátorítsák, imádkozzanak velük és érettük. Azután szentségi segítségről is gondoskodott a betegek számára. És a betegek számára minden nap az egyház lehetővé teszi a szent áldozást, sőt ajánlja, hogy abból betegségük viselésére erőt merítsenek. Megengedi a nap minden órájában, és negyed órára csökkentette a szentségi bőjtőt, hogy könnyebbé tegye az áldozáshoz járulást. A betegek szentsége. A nagy betegek számára Krisztus külön szentséget rendelt, a betegek szentségét, a szent kenet, ahogy szoktuk mondani, régi nevén utolsó kenet. Márk evangéliuma szerint az apostolok olajjal megkenve sok beteget gyógyítottak meg. Szent Jakab levele beszél többet erről a szentségről. Beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház előjáróját, és azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja, ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mondja Szent Pál apostol. A beteget sokszor a fájdalom kínozza. a hosszas és javulás nélküli szenvedésben céltalannak látja az életet. Néha az öngyilkosság gondolata kísérti. A betegség felidézi a halál félelmet, fél a haláltól és a rá következő számadástól. A halál közeledése hitbeli kételyeket is ébreszthet. Mi van a halál után? Nem a semmiségbe zuhanunk bele? A gonosz lélek is hevesebben ostromolja. És a pap a megfelelő imádságok után a beteget megkeni homlokán és kezén az előírt módon megáldott olívolajjal, vagy megáldott növényi olajjal, és közben imádkozik, hogy e szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. A szent kenet az élők, a kegyelem állapotában levők szentsége. Előtte gyonni kell, utána áldozni. De ha valaki már nem tud beszélni, vagy öntudatlan, bűneit is megbocsátja, ha azokat már kevésbé tökéletes bánattal megbánta. Bánat nélkül a mindenható Isten nem tud megbocsátani. A szentségek sem hatnak gépszerűen, maguktól megkívánják a megfelelő lelki állapotot. A betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai is vannak. A beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész egyház javára. Vigasztalás, béke és erő a betegség vagy öregség keresztény módon történő elviselésére. A bűnök bocsánata, ha azt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni. Az egészség helyreállása, ha ez a lélek üdvösségének a javára válik. Felkészülés az örök életre való átmenet erre. Tehát ne féljünk tőle, idejében és öntudatosan kérjük és vegyük fel. Ajánlott felvenni a betegek kenetét komoly sebészeti beavatkozás előtt. Az emberek sokáig a halálra való előkészítésnek tekintették, és ezért úgy félnek, húzódoznak tőle. Holott a betegek szentsége elsősorban a betegeké, időseké. Rónai György az Öregkor című versében a hívő öregek helyzetét és lelki állapotát röviden és remekül így érzékelteti. Egyre sötétebb a lagút, de egyre fényesebbek a lámpák. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak velünk továbbra is.
0: Kedves Mária Rádió hallgatónk, a mai műsorunk véget ért, további gyönyörű szép napot kívánok, akik önökkel tartottak, Kis Adrián Lívia,
1: Kis Stefánia Réka,
2: és Tibor atya.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

humor áldott békés öreg úr. Sólyom szárnyon szállnak fölöttünk az évek. A nemrég derűs ifjú őszült öreggé lett. Idő, te kegyetlen, szállasz fölöttünk. Tarsolyod barátve bunk és örömünk. Ez a falós élet. Volt egyszer kikelet, aztán este egyik város szürkület. Sorsod paripája messze száguldott, révült tekintetet közbe bicsaklott. Déli bábos álmok suhantak tova, csupán a hit maradt lelkeknek igaza. A csemete is felnőtt elebé és fává lassan kiszáradt, enyészet várja. De tövéből új hajtások nyílnak, derű és vigaszára teremtett világnak. Sok mindent elvesz, sok mindent visszaad. Lét és tova tűnés a valós folyamat. Mint Isten áldása ajándékként vallod, lásd a Szentírásban hűen megtalálod, sülek és ifjúság, öregkor s végzet, hűen összeillő négyes ötvözet. Humorral áldott békés öregkor, mi természetesebb ezen a világon? Teremtő atyád átölel téged, úgy a végcélod bizton eléred. Hazafelé veszed. Értékek velünk, amit életünkben itten megszereztünk. Napsugár is aztán veszít fényéből, lassan lenyugszik az élet völgyéből. Tompul a fény, éjszakába merül, hold és csillagok árnya vesz körül. Átszenderül léted más dimenzióba, vár az örök atya, a megígért homban. Ott nincs többé küzdelem, fájdalom, bánat, vég nélkül bírod az örök boldogságot. Örök hála teremti atyának az évekét, az évtizedekét, amivel megajándékozott bennünket. Ferenc Győző, dicsértessék Jézus Krisztus.

aki emlékezetünket erősítse. Annyi minden átmegy az én fejemen, mire pár perc múlva nem emlékezem. Pedig hasznos lenne minden ismeret, megőrizni minden, noha nem lehet. Ki vagyok, feledni ezt nem akarom, és ezért naponta rágódom azon. Egyszerű embernek akart Istenem, és ehhez erőt is adott ő nekem. Olyan legyek, mi járható országú, melyen az utazó biztos célba jut. Közben magam is előre haladok, figyelve szüntelen mindig ki vagyok. Uram, erős és szüntelen elmémet, éljem életem mindenkor te vele. Lengedező nászál az akaratom, te tudsz segíteni csak azon, hogy ne ingadozzak és erős legyek, minden apró tetted kedvedre tegyek. Bármihez is kezdek, akarjam a jót, szolgáljam az ember és a mindenható. Közben szívünk, lelkünk fényre vágyik, ám a vágyódásunk javunkra válik. Krisztus Urunk, maga az igazi fény, tőle kapja fényét minden földi lény. Mi is követői rávárakozunk, értelmünket kérünk, áld meg jó úrunk, hogy vele téged mindörökké látsunk, fényes elmével urunknak kiáltsunk. Hisz az Istenben háromság a lényeg, az Atya teremtett, a Fiú megváltott, majd a világra a Szentlélek szállott. Amen. Ágnes voltam, és mezőt.

A Biblia Isten szava. Gyermek, olvasd a Bibliát, zárd szívedbe Isten szavát. Nem bánod meg, ha ezt teszed, az életbe hasznát veszed. Ifjú, olvasd a Bibliát, kerüld a bűn mérges nyilát. Ha kísértünk, nyugtalanít, Isten szava győzni tanít. Felnőtt, olvasd a Bibliát, kihordod az élet igaz. A lét nehéz küzdelmében enyhülést lesz az igében. Tényleg ti is olvassátok, szorgalmasan Bibliátok. Ez vezet az égi honba, az örökös nyugalomba. Ha bú és baj csügged, fáradsz, e könyv reánk enyhet áradsz. Boldoggá tesz az ismeret, Isten engem nagyon szeret. Köszönöm szépen a lehetőséget, Anna voltam, Sepsiszentgyörgyi.

meg szeretném köszönni a szűzanyának, hogy amire kértem, az segítsen és adjon türelmet a betegségem gyógyulásához. Ha valami fáj neked, panaszkodom, kinek mondhatnám, hallgass meg, édes szűzanyám, nehéz óráimban adj nekem erőt, hiszen te vigasztal sok-sok szenvedőt. Nálad minden bűnös oltalmat tanál, benned bízóknak nem fáj a halál. Föllebb távozóknak bánatuk soha nincs, aki arra kérne, Mária segíts. Hozzád imádkozok, árvanyák vagy, akinek jósága végtelen nagy. Téged dicsérni nem szűnik a szám, emelj magadhoz, édes szűzanyám. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Erzsébet Gyimesből.

Mária mosolya, Lizül Tenteriz, Vucsa Kolostorban. Mikor beteg voltam, forró lázban égtem, apám s nővéreim imádkoztak értem. Akkor az Úr Jézus úgy döntött az égben, nem hagyja, hogy testem forró lángban égjen. Elküldte szent anyját, aki rám mosolygott, és a mosolyától lehetek így boldog. Mert rögtön éreztem, hogy a láz feloldott, rendbe jöttek már is a zavaros dolgok. Azóta terekszem, jólétben, meg bajban, hogy anyám mosolyát én is továbbadjam, és minden helyzetben szívem mélyén valljam, ezért szól a szavam gyakran háladalban. Köszönöm, jó anyám, hogy rám mosolyogtál, és mosolyod által engem visszahoztál, hogy égbe juthatnék, hogyha égbe jutnék, megígérem most már, a te mosolyodat biztos földre hoznám, és a betegek között mindenkinek osznám. Juliánna voltam, Balán bányára.

szemtelen imája. Uram, tégy engem békét eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol sérelem, oda bocsánatot, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbecsés, oda remény, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet, hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljalak, hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg, hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak. Mert mikor adunk, akkor kapunk, bocsánatunk, nyerünk, mikor meghalunk, születtünk és az életre. Zsolt bácsi vagyok, kápolnásról.

szeretnék Áron püspökről egy szép imát elolvasni. Áron püspök Erdély fia, szikla szellem a javából, csodát fakaszt minden szava, akár Mózes a sziklából. Tisztrángoktól megtanulta, sosem úsznak ők az árral, mindig szembe, mindig fennebb, rendület, lelki tartással. Egyik szírt a másik után, sziklát görget az útjába, csak előre, soha hátra, ez a hősök életútja. Sokat mond, hogy a bölcsőit székelyfenyőből faragták, jellemét az ellenszelek márvány keményé formálták. Fél század bőszt viharában mindig árral szemben úszott, itt hagyott az utókorra kifényesült lábnyomokat. Történelem tűzpróbáját állta mind a hős mártirok, nem törték még sem a börtön, sem a vörös pilátusok. Vámulatos bátorsága áttörte a hallgatás is, és Gyula mondta róla, ő egy emberkatedrális. Az hal meg, mely árral úszik, hassal ég felé fordulva, a hullámok játékszere nem pisztrán, az csak egy hulla. Napsütésben, lanymelegben, élvelégni, jaj de jó, összeroppansz halnyarat, elsepli a téli hó. Állandó szél ellenében hullámárral megbírkozni, hív a nagy tét egyetlen, megmaradni, megmaradni. Ember, küzd és bízva bízzál, fel a fejjel a magasba, ez hirdette zengte zúgta, Erdélyország profétája. Legyen hát a jelmondatunk, árral szemben minden áron, ez hagyta ránk örökségül a nagy püspök Márton Áron. Tetelka voltam Gergyó Újfaluból.

a betegek imája. Ó, én édes őrangyalom, szépen kérlek, gondolj rá, menj helyettem a templomba, térdelj le a színpadomba, imádkozz nagy áhítattal a miséző papal, kérlek felajánláskor is, az áldozattal egyesíts, ajánlj Istennek mindenem, áldozató szívem, lelkem, ami van és ami vagyok, mindent a kezedben adok. Tedd oda a patinára, Isten szent oltárára, és hogyha a pap szavára, Jézus leszáll az oltárra, buzgó áhítattal imád a közénk égi királyt. Majd könyörű enyémért, élőkért és megholtakért, hogy az Úr Jézus szent neve legyen az ők lelkük öre. Azokért is, akik nekem rosszat tettek, ha már a legjobb jót vették, hozd nekem is Krisztus testét, s lelkem vele egyesüljön. És ha véget ért a mise, az áldást is hozzád ide. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus neve. Ilonka néni voltam Csíkszentkirályról.

Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértési ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Csoma közül voltam, Erika.

meg szeretném hívni a mi égi édesanyánkat, a Szent Angyalok királynőjét, hogy segítsenek ebben a nehéz időkben. Isten Szent Angyalai, nagyasszonyunk, édesanyánk, angyaloknak királynője kezét fogva hívunk, szólítunk, kérünk benneteket, segítsetek. Magyarország Szent Őrangyala, te, aki királynőnk oldalán állsz, Isten trónja előtt, Szent Mihály arkangyal, Isten hűséges harcosa, az égi seregek vezére, Szent Gábriel arkangyal, Isten küldötte, tanítók vezetője, Szent Ráfáél arkangyal, Isten orvosa, a gyógyító angyalok vezetője, Szent Uriel arkangyal, aki fényeddel elüzöd a démonokat, jöjjetek, segítsetek! Benneteket hívunk és kérünk teljes szívvel, Isten szent angyalai, hogy mind a kilenc angyali kar erős védelmével lássátok el Szűzanya országát, Magyarországot és az egész Kárpát-medencét. Annak minden ember lelkét a most következő embert próbáló időben a külső-belső támadások keresztüzében. Veletek Isten szent angyalaival történő összefogásunk mind induló új szakasza legyen erős és egyre erősebb az idők végéig, és történjen minden az Úr vezetése és akarata szerint Isten dicsőségére. Kérünk, hogy megerősített, kitüntetett védelemmel lássátok el hazánkat, hazánk egyházi vezetőit, papjainkat és politikusainkat, különösen az egész magyar népet befolyásoló döntésekben. Védjétek és Isten különös kegyelmével erősítsétek meg lelkükben az igaz, megalkuvás nélküli apostoli lelkületet és a szellemi örökségként ránk hagyományozott kereszténység iránti védelem felelősségét, hogy ez meg tudjon nyilvánulni tetteikben. Kérjük az erős védelmet a természeti kincseinkre és minden fontos építményünkre. Leplezzétek le és távolítsátok el mindenhonnan a gonoszság ártó erőit. A szeretet és igazság szent angyalai erősítsenek minden jó szándékú embert, aki ebben a hazában Isten iránti hűségben nél, valamint a béke és a szeretet országának eljövetelén dolgozik. Kérünk téged, Szent Mihály arkangyal, mint az égi seregek fővezérét, hogy nagy, erős, szent angyalaiddal vedd körbe védelmezd országhatárainkat és az egész Kárpát-medencét minden idegen uralomtól, az erőszakos rombolás lelki, szellemi és fizikai sikú támadásainak minden formájától. Segíts bennünket, Szent Mihály, hogy Istennek a nemzetükkel kapcsolatos terve maradéktalanul megvalósulhasson a hazában. Amen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Adja a jó Isten, hogy így legyen. Bajka Erzsébet vagyok, Szabolárok.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

0: Krisztusban, szeretett testvéreim! Az elhangzott három olvasmányban van egy rejtett közös vonás, nem is annyira rejtett. Az ókori ember, a szíriai király, Námán, ugyanazt a viselkedést mutatja, mint a 10 leprás férfi, és Szent Pál egész élete emellett tanúskodik, akitől olvastunk egy levél részletet. Olyan fontos ez az emberi magatartás, hogy nélküle senki sem tehet lehet kedves Isten előtt, és senki sem tehet egyetlen valódi igaz lépés sem Isten felé. Sőt, ezen emberi magatartás nélkül az egész vallás hazug, alapvetően elhírmázott emberi életforma, mert nélküle a vallásos ember farizeus lesz. Melyik ez az emberi magatartás? Az engedelmesség Istennek és az ő egyházának, Elizeus prófétának, vagy Krisztusnak és az ő egyházának. Testvérek, ma nagyon nagy baj van a világban, de azért ne ijedjünk meg. Mert amikor már nem lehet még nagyobb baj, akkor leértünk a fenékre, ahol biztos alap van, és újra indulhatunk. Ma nem a hittel van baj, hanem annak antropológiai, emberi magatartás formáival. Ma egyfajta filozófia, ami elterjedt, magát az emberi engedelmességet járatta le mindenféle formában. Azt mondta, hogy az a szabadságunk ellen van, ez egy betokosodott, középkori életellenes, buta hozzáállás, senkinek, semminek ne engedelmeskedj, szabadulj föl. Holott gyakorlatilag állandóan engedelmeskedünk. Először. Engedelmeskedünk az alattunk levő esztelen természetnek. Amikor föltalál egy tudós egy törvényt, akkor nem ő találta föl, csak meglátta, nem ő teremtette, és engedelmeskedik neki. Az egész természettudomány azért tudomány, mert csupa engedelmesség. Hogy ne fantáziáljunk az elektromosságról, hanem tudjuk, hogy mi az, és engedelmeskedjünk neki, mert akkor nagy baj lesz. A dolgok természeténél olyan kegyetlenek a dolgok, és olyan engedelmességet kívánnak, hogyha nem jól építünk meg egy gátat, az átszakad, és elsodor minket, és akkor ne az Istent átkozzuk, hanem nézzünk magunkba. Engedelmeskedtünk-e a világ törvényeinek? Testvérek, igaz, hogy ez még nem az embernek adott engedelmesség. Ez a dolgoknak adott engedelmesség. Igen ám, de a legmélyén van valami, ami összefügg az egymásnak adott engedelmességgel. Szent Ferenc ezt látja meg, mint egy zseni. Amikor azt mondja élete végén, hogy ő már az esztelen teremtményeknek is akar engedelmeskedni, a gubbiói farkasnak. Hogyan? Ugye a gubbiói farkas fosztogatta és megevett, megvacsorázott egy-egy gubbiói lakost minden este. Vigyázzunk, ez példabeszéd, de valóságról szól. És a gubbióiak Szent Ferencre jöttek, mit csináljunk? Bezárkoztak, féltek, és összehívta őket a piac térre, és a farkast is oda rendelte. Először a farkast szídja le, hogy nem tudod, hogy az Isten képmására alkotott az ember, és te megmerted enni? Hát lógatta fülét, farkát, és szégyelte magát. De nem szoktunk a történet második felére odafigyelni. Most odafordult a bölcs gubbióiakhoz, és nagyon finoman, az ő módján, nem úgy, ahogy én most mondom. Hát olyan hülyék vagytok, hogy nem tudjátok, hogy a farkasnak az a természete, hogy farkas éhes. Tehát minden este etetni fogjátok. Kitesztek ételt a városotok szélére. Testvérek, ez a ferences rendben, egyetemi szinten, Oxfordban elindított egy természettudományos vizsgálódás. És hogy a kettő összefügg, hogy ma az ember nem akar engedelmeskedni senkinek. Az összefügg, hogy a világot is át akarja kódolni. Majd a férfiből nőt csinálok, a nőből férfit. Majd én előállítom lombikból a gyereket, persze közben százat megöl. Mikor Esztergomban voltam nevelő tanár, akkor láttam, hogy a negyedikesek, mutatván, hogy ők már milyen nagyok, azt a kis fejős széket, amin ültek az ebérlőbe, azt úgy berúgták a lábukkal. Nem úgy szépen betették. És akkor mondtam, ide figyelj. Hát azt meg kell fogni, szépen betenni, ezt a széket nem kell megrugni.
1: Hát azt mondja,
0: nem sértődik az meg, vigyázz. Most van egy kislány, akinek udvarolsz, majd elcsöppensz a szerelemtől. 20 év múlva ugyanez a mozzanat lelkileg megismétlődik. Hidd el. Nincs két lelkünk. Természetesen más dolog az emberi viszonyokban. Mennyire megköveteljük a gyermekektől az engedelmességet, és sajnos a hitoktatásból mennyire kimarad, hogy súlyos bűn, ha súlyos parancsba nem engedelmeskedik a gyerek, és meg se gyónja. Nem. Ha nem bűnt parancsolnak, azt meg kell tenni. Miért? Hát most nézzük a karon ülő gyerekeket, vagy azt, akik megszületnek. Hát ha nem engedelmeskedik, nem veszi be a gyógyszert, akkor meghal. Arra épül az élete, hogy engedelmes. Ráütnek a kezére, de dugdossa be a konnektorba a szöget. És hiába beszélnek neki. Az életét tudjuk megmenteni. És ugyanígy, nem kérdezik meg tőle, hogy hogy kell írni, meg olvasni, hanem tanítják. Nem kell neki kitalálnia a dolgokat. Csupa engedelmesség, és ebben növekszik fel. Valószínűleg, amikor az Úr Jézus a gyermeket elénk állította, akkor ezt emelte ki. Nem az, hogy a gyermek olyan jó, mert az se jó. Abba is van önzés. Hanem ezt, hogy azért az Isten az egy kicsikét nagyobb ám, mint a nagyobb különbség van, mint a gyerek meg a felnőtt között. Bízzatok meg a mennyei atyába, és vele szemben legyetek olyan, mint egy gyermek. Ha ő valamit kér, és nem látjátok be, tegyétek meg. Az lesz nektek jó. Ezért állította oda a gyermeket. Nem azért, hogy gyerekesek maradjunk. Ne legyünk infantilisek, főleg az a felnőtt gondolkod, aki rádöbben arra, hogyha van egy szerető Isten, akkor és szólt hozzánk, akkor a legintelligensebb dolog azt megtenni. A felnőtt ember is tele van engedelmességgel a másik ember iránt. Rábízzuk magunkat. Hát felszállunk egy repülőre, nem tudjuk levizsgáztatni a pilótát, hogy érte hozzá. És az orvos megmondja, ne tessék ezt a gyógyszert szedni, a másikat. Persze itt most mind lehet rossz indulat, lehet tévedés. Ezért mondja az Úr Jézus, ha ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Végső soron a másik szeretetére bízzuk magunkat. És azért egy szeretetből, ha hiányzik az engedelmesség, akkor az nem szeretet. Most nem csak arról van szó, hogy a férj kiadja a parancsot, a feleség teljesíti. Vagy az asszony valamit parancsol, kér a férjétől, és a feleségének meg kell tenni. Ez a normális. Itt mélyebbről van szó. Engedelmeskedni annyi, mint odafigyelni a másikra, és nem kitalálni azt, hogy ő milyen. Mert szétrobbanhat egy kapcsolat. Ibsennek a Nórája erről szól. Egy lázadó asszony ott hagyja a családot. Fölrobban. És a férjének a szemére veszi, hogy te mindig egy árnyképet szerettél. Elképzeltél valamit rólam, és jaj nekem, ha én nem az voltam. A másikról van egy elképzelt vasforma, és ha abba belegyömöszöljük, akkor jó, mert ezt képzeltem róla. Ha kilóg belőle, akkor levágjuk kezét, lábát. Nem figyelünk oda. Testvérek, hogyan lehetséges az, hogy az élet egyetemes és alapvető emberi törvénye egyfajta engedelmesség, És az Istennel való kapcsolatból ez kimarad? Ma olyan vallásokat kínálnak, lásd ezoterika, ahol nem kell engedelmeskedni Istennek, hanem megnézik a horoszkópjukat. Isten engedelmeskedjen nekik. Ők manipulálják. Nem valaki az az Isten, hanem valami. Micsoda bugyuta életvitel ez. Mások kitalálnak maguknak isteneket, hogy aztán azokat manipulálják. És a bűnbe esett embernek a legmélyebb kísértése, hogy ráteszi a mancsát az istenire, a numinózumra, és akkor én imákat mondok, stb. És az Isten tegye meg azt, amit én akarok. Sok keresztény így van. Megmérgezi ezt a hitet. Testvérek, lehetetlen kereszténynek lenni egyfajta engedelmesség nélkül. A szíriai Námán azt mondta, egy szolgáló lánya mondta neki, hogy Uram, királyom, Izraelben van egy prófét, akit az Úristen csodákat tesz, aki által csodát. Menj oda, és meg fogsz gyógyulni a leprádból. Elment, és beszóltak Elizeushoz. És az kiszólt, hogy fürödj meg kétszer a Jordánba. Haza akart indulni. Hát, nincs elég folyó otthon? És mi az, hogy ki se jön? Milyen plébános ez, hogy így. Vigyázz, az engedelmesség. Kimarad a keresztény életből. Hol van már az, hogy engedelmeskedünk lelki pásztorainknak? A Jónásból felsoroljuk a bűneinket, kapunk valami csúcskész. Nem pedig azt, amit az igazi nagy lelkivezetők tettek, hogy most ezt fogod gyakorolni.

keresztény élet. Az egy filozófia, nem kereszténység. Nulla. Az, hogy azt mondja az Anya Szent Egyház nagy ünnepek előtt végez, nem végez Jónás. Lassan elvadulsz az Istentől. Tehát lehetetlen az, hogy én mindent megértek az Istenből, ugye a fejem kitisztul, vizsgázgattatom az Istent egy életen át, majd akkor én beállok igaz kereszténynek. Na. Ezt tedd! A böjtök, a hajnali miség, a régiek, testvére, a napi háromszoró urangyala, Isten jelenlétében való élet, a parancsok, hogy ne lopj, ne hazudj, ezt tedd, azt tedd, és közben megismerték az Istent. Nem lehet másképp megismerni. Az egy hazug vallás. Azt az Istent, aki Mária méhéből bevetette magát ebbe az emberi tenyészetbe, akinek húsa volt, ösztönei voltak, emberi lelke volt, azt az Isten nem lehet másképp megismerni, mint hogy én is belevetem magamat egészen. A szentek fordítva nem az, hogy majd én vizsgáztatom az Istent, kérek valamit, nem csinálj meg, akkor nincs is. Nem. Hanem ahogy a szentek, Uram, mit cselekedjek? És aki ezt megcselekszi, olyan világosságra is nem tudja megosztani azokkal, akik nem hisznek. Tudom, hogy van Isten, mert beszéltem vele. Mert benne élek. A többi viszont egyre kevésbé kihúzódik a vallásból. Nem engedelmeskedik. Figyeld meg a Szentírásba, vizsgáld meg. A hit és az engedelmesség szinonímák. Egyszer azt mondja, hogy hitt Ábrahám, máskor azt mondja, hogy engedelmeskedett. Ugyanazt jelenti. Az nem hit, hogy létezik-e valami az anyagon fölül. Van-e a halál után élet és ezen való spekulálás? Ez nem hit. A hit az, hogy Ábrám, fogd a cókmókodat és hagyd el az egész rokonságot. Menj ki! És ő ment. És ebből lett a zsidóság, a kereszténység. Tedd ezt és élni fogsz. 100 teológiai előadásnál, millió prédikációnál és lelki gyakorlatnál többet ér, ha a mai napon minden nap megkérdezed, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Nem azt, amit a szomszéd, nem azt, amit a kortársam, nem azt, amit az önzésem diktál, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ha megcselekszem, egyre jobban egy valóságos világba lépek bele. Nem fordítva. Testvéreim, milyen megdöbbentő az evangélium. Belegondoltunk mi abban mozzanatban. Azt mondja, ezek a leprások hallottak arról, hogy Jézus meggyógyít embereket. 10 férfi. Persze már is voltak különítve a nőktől. El voltak különítve a társadalomtól. Nem ihattak folyóvízbe, hogy meg ne fertőzzék a többit. Kereplőt vagy csengővel jártak még a középkorba is, hogy a szagukat oda ne vigye az egészségesekhez. Ők halálra voltak ítélve. És meglátják Jézus, könyörülj rajtunk. És mit mond? Mutassátok meg magatokat a papoknak, ezen tessék délután elgondolkodni. Én nem azért készültem egy hétig, hogy ti meghallgassátok, és kész. Tessék tovább gondolkodni. Ez őrület. Hát le volt rohadva a keze. Hiányzott az orra. És azt mondja neki Jézus, hogy mutasd meg magadat a papoknak. Tudnélik, akkor a zsinagóg előjárója beírja, hogy meggyógyult, még aznap hazamehet, talán 10-20 év múlva. Mutasd meg magad. Hát ez a tíz visszafordulat volt, hogy Jézus, hát bocsánat, hát normális parancs ez? Mit mutassak meg? A lerohadt kezemet? Mutasd meg magad a papoknak. Micsoda engedelmesség. És közben megtisztultak. Nem kell látni azt, hogy megtisztulsz. A Jónásban nem kell azt érezni, hogy fel van oldozva minden. Ha Krisztus mondta, hogy akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akkor semmit se kell érezni a gyónás, mert nem pszichológia, akkor fel vagy oldozva. Ezt a mozzanatot vidd ma el. Mutassátok meg magatokat a papoknak. Rothadt arcot, bekötözött büdös végtagokat, és engedelmeskednek. De nem akárkinek, hanem annak, aki az élet ura.
Szent Pál

azzal fejezi be az életét. Tudom, kinek hittem. Ma sokan nem tudják, hogy kinek hisznek. És az életüket ráteszik az ezoterikára, a babonára, a hülyeségre. Vagy arra, hogy egy életen át nem gondolkodnak arra, hogy mi az élet. Hogy miért vagyok itt. Ez a legméltatlanabb. Ennél minden kitalált vallás jobb, mint ez a méltatlan, ez a beleélés, mint egy kis állat. És nem gondolkodik soha, hogy hát egyszer meghalok. Honnan jöttem, hova megyek? Teszik, ez a vasárnap. Gondolkodj el ezen. Ez az engedelmesség az, amelynek a jutalma, hogy egészen biztos lehetsz, hogy kiben hittél. Megismered azt az Istent, aki engedelmességet követel tőled, mert szeret. Amen.

0: Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Mátra-Verebély Szentkút podcast sorozatában. A mai vendégünk Csóka János atya, Pálos atya, és itt vagyunk a Szikla templomba. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethessünk. Hogy lettél szerzetes, hogy lettél Pálos?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntök mindenkit, meg téged is. Isten hozott itt a Szikla templomban. No, hát ha már ez a kérdésed, hogy hogy lettem pálos, hát ennek érdekes története van. Én már úgy 7.-8. koromban gondoltam arra, hogy pap leszek. A hitoktató atya említette azt, hogy ki szívesen jönne papnak, az gondolkodjon el rajta, meg szívesen, meg szükség van papokra, meg minden, és akkor ez úgy jött, hogy jó, hát akkor kell az ember, akkor jövök. Aztán később a gimnáziumi évek alatt én ettől eltávolodtam. Benne volt több hatás is, például az is, hogy először csak így a harcművészettel foglalkoztam, meg taekwondót tanultam, aztán ezen keresztül egyre inkább érdeklődtem keleti dolgok felé, és akkor utána már így a New Age különböző irányvonalai érdekeltek, és lassan így eltávolodtam a Jézus Krisztustól, nem ő volt már annyira a középpontban, és ezzel együtt a hivatás gondolatától is így eltávolodtam. Eleinte még a gimnázium első évében emlékszem, hogy minden nap bejártam, ott volt egy templom, hazafele menet, ott imádkoztam egy fél órát, azon jó volt, aztán ez úgy lassan elmaradozgatott. Vasárnap mindig voltam misén, tehát gyakoroltam én a hitemet, csak már nem Jézus volt a szívemnek a fókuszában. És aztán ebből kellett egy megtérés, de hát az meg nem úgy jött, hogy tudom, hogy meg kell térni, hanem hogy úgy mondjam, belekényszerültem. Most nem tudom, mennyire részletesen mondjam. Kicsit azon is gondolkozom, hogy mennyire bőlire ereszem.
1: Ilyen történetek mindig legérdekesebbek. Igen, izgalmasabbak. Sőt, még az, hogy harcművészet kezdtél foglalkozni. Hány éves voltál?
2: 16-17 voltam akkor, amikor így kezdtem tanulni a taekwondót. Ez egy koreai harcművészet, és hát az tetszett, persze vonzott, hogy egy küzdősport, és megtanulni a puszta kezes harcot, meg tudjam védeni magam, ad egyfajta önbizalmat is, hogy azért én ehhez értek, meg minden.
1: Teljesen ártatlanul.
2: Persze, tehát ezzel nincs semmi gond. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, szerintem önmagában nincs gond azzal, hogyha valaki tud harcolni. Mert hogy a harcra viszont szükség van, volt, meg lesz is az élet minden területén, és hogy önmagában véve nem az a baj, hogy valaki tudja azt, hogy hogyan kell harcolni, az, hogy mire használja ezt. Tehát például a középkorban a lovagi eszmény, hát ez, hogy megtanultak vívni, meg harcolni, és hogy ez teljesen rendben volt, és hogy ez egy ilyen, egy helyes mederbe volt terelve, hogy a jóért, az igazságért, a gyöngék védelméért kiállni és harcolni és küzdeni. Ez így a férfi mi volthoz hozzátartozik. És egy kicsit egyébként ez bosszant is engem mostanában, hogy valahogy az az érzésem, hogy a korszellem az egy kicsit így férfiatlanítani akarja a világot, hogy jaj, hogy erőszak, jaj, hogy azt ne, meg hogy jaj, hogy finomkodjunk, meg minden. Hát a betyárját neki. Férfiból vagyunk, oda kell, hogy csapjunk, pont. Mint hogyha a korszellem, a kultúra, ami körül az így, mint hogyha így szelíden, így csitítana, hogy nyugi, ilyenkor kedvem lenne visszakézve egy pofont oda kenni. Szóval, hogy nem. Tehát, hogy férfi, az maradjon férfi. És hogyha kilúgozzuk a küzdeni akarást, ha kilúgozzuk a lovagi eszmény, akkor ki fog bennünket megvédeni? Ki fog kiállni mellettünk? Ki fog szembeszállni a rosszal? Erre belegondolunk ebbe? Valószínűleg nem. Szóval, hogy erre szükség van. Tehát, hogy nem véletlenül voltak lovagrendek a középkorban. Ez nem egy ördögtől való dolog. Ha belegondolunk, vagy az őskortól kezdve, hogy mondjuk egy mamutot levadászni. Hát az nem úgy ment, hogy oda mentünk és megcirógattuk a mamutot, hogy léci, dobd el magad a földön, és akkor mi megesszünk és levágunk téged. A világ az nem így működik. Jóisten viszont beleteremtette az emberbe, különösen a férfi világba, oldalba azt, hogy legyen egyfajta ilyen küzdeni akarás, meg egyfajta egészséges harc, hiszen az világos, hogy ezt lehet rosszul is csinálni, és nagyon sokszor rosszul történik. Tehát a negatív értelemben vett agresszió, az nyilván nem jó. De hogyha ez egy helyes mederbe van terelve, akkor viszont az nagyon a helyén tud lenni, és arra viszont szükség van, és ezt nem szabad kioperálni magunkból. Tehát az, hogy az erőt, azt az igazság és a jóság szolgálatába, a gyöngék védelmének a szolgálatába állítani. Erre szüksége van. Na, zárójel bezárva, csak egy kicsit így ez eszmefuttatást, ezt így megeresztettem. Remélem ez így kerek, hogy nem félreérthető, mert biztos, hogy kinek ezt jobban el kell magyarázni, mert még mindig így a szívéhez kap, és sokkolja ez az egész, hogy úristen, egy pálos szerzetes, miket mond?
1: Ez egyáltalán nem is keresztény. Az utolsó évtizedekben, hogy a keresztény, hát
2: igen, a szelíd, az ilyen,
1: sőt, tehetetlen.
2: Igen,
1: Viszont harc, az biztosan erőszak.
2: Igen.
1: És akkor na, rossz.
2: Ez az, amit szét kell az agyakban választani, hogy egyik van a sötét oldal és a világos. Az ember ne haragból cselekedjen, hanem megfontoltságból. Ha haragból cselekszem, mondjuk dühömben lekeverek egy pofont a gyerekemnek, az nem helyes. De ha azért keverek le egy pofont a gyermekemnek, mert neki erre szüksége van, az helyes. A kettő között az a különbség, hogy az egyik esetben azért keverem le a pofont, mert nem tudok uralkodni önmagamon. Önuralom gyengeség. Ez hiba. Ez egy gyöngeség. A másik esetben azért keverem le a pofont, mert tudok uralkodni magamon, fölmérem a helyzetet, és érzem azt, hogy itt most szükséges közbeavatkoznom. Szülői kötelességem, hogy közbeavatkozzak. Ez viszont helyes tud lenni. Nos, ugyanezt tette az Úr Jézus, amikor bemegy a templomba. Leül, úgy tűnik, hogy fölforgatja az asztalokat, kikergeti a kereskedőket. De mit csinál előtte? Leül és kötelekből ostort von. De most egy ideges ember az nem fog leülni és ostort fonni, hanem az rögtön törzúz. Tehát Jézus pontosan nagyon higgadt volt és totális önuralma volt neki. Uralkodott magán és tudta azt, hogy itt most az a helyes, hogy én most ezt fogom csinálni. Szépen leült, megfonta nyugodtan azt a kötelekből, azt az ostort, és akkor azt mondta, hogy megnézte, nem volt órája a kezén, de akár mondhatná azt is, megnézte, jól van, hát akkor kezdjük. De ez, és egész más az, amikor az ember nem tud önmagán uralkodni. Tehát ugye ez fontos, hogy amikor az ember az él az erejével, akkor a mögött mindig önuralom legyen. Másképp ez nem megy. Embereknek egyébként ezzel van a baja, amikor ez az önuralom nélküli, ez a elszabadulnak az indulatok, és törünk, zúzunk, ütünk, vágunk. Tehát, hogy ezzel van a probléma, amikor az ember nem uralkodik önmagán. Hogy azzal meg nincs probléma, hogy amikor az emberben van önuralom, és ezt a uralom magamat című állapotomat még alárendelem a Szentléleknek. És bizony vannak, nem azt mondom, hogy gyakran, de vannak olyan helyzetek az életben, amikor a Szentlélek azt mondja, hogy hát most valami erősebbet kell cselekedni. Kétségtelen, hogy ez a ritkábbik, de hogy van ilyen is. És én azt mondom, hogy ne mondjuk azt, hogy ilyen nincs. Az erőszakmentesség gondolatvilága az azért nem oké, mert az így, úgy érzem, hogy így kijelenti, hogy már pedig az erőszak soha, semmikor, semmilyen körülmények között nem oké. Na ez az, ami szerintem nem igaz. Tehát, hogy rendben, hogy az erőszakoknak a jelentős része az hiba, de van olyan, ami nem. És hogy nem mondjuk azt, hogy minden erőszak mindig, minden körülmények közt rossz.
1: Igen, de visszatérve a harcművészethez, csak félik, mert nem is távolodtunk ennyire, mennyire mélyen mentél a taekwondóba?
2: Nem, egyébként nem mentem messzire, szóval igazából tényleg mondjuk másfél évig tanultam, és aztán abba is hagytam. Igazából ez csak egy ilyen kezdődött és be is fejeződött ez a fejezet az életemben.
1: Miért hagytad abba?
2: Ebben a másfél évben én azért elkezdtem érdeklődni eléggé az ilyen okkult, ezoterikus világ felé is. Talán ez volt egy ilyen dobbantódeszka, ez a taekwondo, így a keleti harcművészetek, aztán ezeknek ez a misztikusabb oldala, ezek a rejtett erők, energiák, hogy fú, hogy miket tudnak, stb. És akkor mindig így mentem tovább, hogy mi van még, a sok kézrátétles gyógyítás, bioenergia, stb. Így olvasgattam minden, ezek úgy megmozgattak a fantáziámat, hogy hú, ebben van valami, hogy milyen jó, és akkor én azt hittem, hogy ez jó, meg ez ilyen nem veszélyes, ártatlan dolog, de volt egy ilyen 18 lehettem, akkor már 17-18 körül, akkor volt egy nagyon nagy démoni megtapasztalásom, egy nagyon nagy sötétség és egy világvége tapasztalat szakadt rám, ami tényleg az az iszonyat, az tulajdonképpen mintha a pokol megtapasztalása lett volna bensőleg, és rögtön tudtam akkor ebben a nagy lelki állapot szenvedés közepette, hogy ez nem pszichés, ami történik velem, és hogy ember nincs, aki tud rajtam segíteni, nekem meg kell térnem, vissza kell térnem Istenhez. Tulajdonképpen azt hiszem, vagy nem tekvandóztam már akkor, vagy akkor már abba is hagytam abba, vagy valami. Ez egy nagyon nagy fordulatot jelentett. Tehát onnantól kezdve ez az egész okkult ezoterikus világot így hagytam a csodába. Még akkor nem is tudtam, hogy ez negatív, csak már akkor nem érdekel, csak hogy vissza Istenhez.
1: Tudtad, hogy ez ebből fakad, hogy ami
2: nem,
1: történt?
2: Csak azt sem voltam benne biztos, hogy most ez ebből fakad-e, vagy nem ebből fakad. Aztán utána már hallottam arról, hogy ennek vannak ilyen veszélyei, de hogy lényeg az, hogy ebben a lelki állapotban itt világos, hogy itt nincs más kérdés, csak Úristen, vissza valahogy ki ebből. Tehát itt semmi más nem volt a fókuszban, csak ki innen.
1: Egy állapotról volt szó, vagy konkrét eseményről volt szó?
2: Semmi ilyen misztikus dolgot nem tapasztaltam meg. Magam is utólag ismertem föl, hogy ez egy démoni megtapasztalás kellett, hogy legyen, vagy hogy az. Ott akkor nem tudtam így ezt, mert hogy tehát nem jelent meg ördög, meg ilyenek, hanem egyik pillanatról a másikra egy iszonyatos, rettenetes kétségbeesés, és egy olyan fajta érzés, hogy itt mindennek vége. De hogy konkrétan miért van mindennek vége? Hát láttam ott a szoba körülöttem mindenet, de hogy ez így teljesen mindennek vége. Ez tulajdonképpen az elkárhozott csend állapotának azzal valami, szerintem azzal lehet valami rokon, nem tudom, majd lehet, hogy oda át tisztában látunk ezekben a szellemi dolgokban. És hogy ez egy ilyen egyik pillanatról a másikra. Tehát így teljesen rendben voltam, éltem addig az életemet egy egészséges fiatalemberként, és egyik percről a másikra így behatolt a bensőm.
1: És a mai világban szerintem elsősorban depressziónak hívnánk, mennyire azonosító.
2: Ez nem depresszió. A depresszió az nem olyan, hogy 30 másodperc leforgása alatt úgy hatalmába keríti az embert, hogy majd megőrül, és előtte tök jól volt. És semmi előjele nincsen. Ezt egyszer megkérdeztem egy pszichiáter professzortól is, hogy létezik-e ilyen, hogy az ember így, mint egy kézigránát robbanása, ami így szafatokra tépi az embert, hogy ilyen hirtelen így, egyszer csak depressziós. Azt mondja, ilyen nincs. A másik dolog pedig, hogy a depresszió az egyfajta ilyen búskomorság. Ez nem. Tehát ez az állapot, ez sokkal inkább egy ilyen őrítő félelem, kétségbeesés, nem is tudom, mind ilyesminek az egyvelege.
1: Szerintem nagyon fontos most ez, amiről beszélünk, mert az vélem, hogy sokan nem tudjuk megkülönböztetni. Összekeverjük pszichológiával.
2: Igen, én azt látom, hogy vannak dolgok, amik pszichés szinten történnek bennünk, és vannak szellemi, természet fölötti megélések, megtapasztalások. Van ennek egy ilyen határterülete, és hogy nem jó az, hogyha mindenre azt mondjuk, hogy pszichés, és nem helyes az a fajta gondolkodás, hogy tulajdonképpen a pszichológia tudománya ugyanarról beszél, mint a hitünk, a vallásunk, meg ezek a lelki-spirituális megtapasztalások, csak az egy más nyelvezettel írja, hogy ezt nem. Ez két külön dolog. Tehát mondjuk egy démoni megtapasztalás, az nem pszichológia, az nem a pszichológiának a tárgyterülete. Tehát egy pszichológus ezzel nem tud mit kezdeni. És hogyha esetleg a tünetek olyanok, akkor esetleg ő azt beszuszakolja valami pszichológiai betegség kategóriájába, elkezdi esetleg gyógyszerrel kezelni, ha a pszichiáter ugye, akkor mondjuk esetleg azzal próbálkozik. Volt ilyen eset egyébként, a gyógyszerek nem hatottak semmit, aztán imádkoztunk az illetőért 5 percet, és megszűnt a probléma. 3 évig kezelték gyógyszerrel, 5 perc ima elég volt, és a probléma megszűnt. Tehát, hogy vannak melléfogások, sajnos mind a két területen. Tehát néha mi papok is lehet, hogy démoninak tartunk valamit, ami pszichés, és a pszichológusok pedig... Szóval én szerintem mind a kettőre van példa. De hát emberből vagyunk, hát tévedni lehet, szabad, hát sajnos ez hozzátartozik a létünkhöz.
1: Visszatérve esetleg mi a véleményed a keleti harcművészetről? Egy kereszténynek szabad, nem szabad, veszélyes, nem veszélyes?
2: Én a magam tapasztalatát tudom mondani, így ex-katedra nem szeretnék ebben kijelentést tenni. Én abba hagytam, és igaz, hogy nekem a motivációm az valahol az volt, hogy aztán később, amikor már úgy megtapasztaltam a szent lelket és az urat, hogy valahogy, hogy ezzel a nagy-nagy szeretettel valahogy nem láttam értelmét összeegyeztetni. Most én azt tanuljam, hogy hogy rúgom le valakinek a fejét, és közben pedig nem. Tehát, hogy én ezt az isteni szeretetet akarom továbbadni. Valamit tanultam, oké, ez nem baj, ezt nem sajnálom, hogy egy-két technika, stb. Valami van, de egy problémám ezzel, hogy a keleti harcművészettel, meg ezekkel foglalkozva, pont ez nyitott meg engem mélyebb érdeklődésre a keleti vallások, de főleg az okkult ezoterikus tanok és irányzatok irányába. Tehát kialakult bennem akkor, így 16 évesen, egy olyan helyzet, állapot, kép, hogy fontos a kereszténység, fontos Jézus Krisztus, mert hát mégis azért szeretnék majd üdvözülni az életem végén. De igazából a kereszténység és Jézus, meg a hitünk az úgy nem hoz semmi újat, itt nincsenek csodák, itt nem történik semmi, de hogyha valaki mondjuk reikivel tud bánni, gyógyítani, akkor ott már azért történik valami. Na, abban van fantázia. Uh-huh. Szóval volt egy hangsúlyeltolódás, hogy mi van a fókuszban? Nem Jézus Krisztus, hanem ezek a titkos erők, és ugye ezekben kezdtem el inni, ezekben láttam fantáziát. Persze azért az Úr Jézus kezét is úgy próbáltam úgy távolról még fogni, hogy hát jó, azért szeretnék majd üdvözülni egyszer, de hogy nem sok vizet zavar ez az egész. Na ez a veszély, ezt a veszélyt is érzem. El tudja vinni a fókuszunkat Jézus Krisztusról.
1: Gondolom, hogy jó lenne teljesen világosan mondani, hogy a természet feletti világ megvan. Csak ez a baj, hogy ennyire elpogányosodtunk a társadalomban, hogy elfelejtjük ezt, hogy nekünk a természet feletti világról nagyon konkrét, nem csak elképzelésünk van, hanem tanításunk is van.
2: A hit azért, az a tiszta hit, az nagyon sok mindentől megvéd, megment bennünket. Egyrészt az, hogy van egy ilyen dogmatikus tanítás, mondjuk, hogy Isten van, hogy Isten teremtett angyalokat. Az angyaloknak egy része föllázadt az Isten ellen. Ezeket hívjuk bukott angyaloknak, vagy démonoknak. És hogyha például van valahol valamilyen spirituális történés, tapasztalat, az egyáltalán nem biztos, hogy az jó.
1: Miért?
2: Mert az jöhet a sötét oldalról is. Tehát azt is látom, hogy nem egyszer előfordul, hogy valahol valami spirituális tapasztalata van valakinek, és akkor jaj, hát ez olyan, hát valami természet fölötti történt. Hát de bocsánat, az nem biztos, hogy jó és Istentől való, az lehet démoni is. És akkor az illető azt így bekajálja.
1: Bármi történik, ami természet fölötti,
2: az csak az jó lehet. Nem,
1: igen.
2: Hát nagyon nem. Nagyon-nagyon nem. Nagyon nem, és hogy ezért fontos azt, hogy megkülönböztetni, és ebben pedig pont az egyház tanítása az, ami mérvadó. Végső soron az, hogy Jézushoz és az evangéliumhoz közelebb visz, vagy nem visz közelebb. Tulajdonképpen nagyon egyszerű, és sokak számára ez nagyon gagyi, de ez a megkülönböztetés alapja. Mert ha közelebb visz, az oké, ha távolít Krisztustól, mint ahogy engem a harcművészeten és azon keresztül aztán a többi egyéb, ami ugye elkezdett jönni, de kinyílt az ajtó, és az jött, aztán újabb ajtókat nyitottam ki, és azok is jöttek, és hogy ez elvitt Jézus Krisztustól. Elvitte a fókuszból. Pedig egyébként minden vasárnap ott voltam a szentmisén. Egyébként arra érdemes figyelni, hogy a gonosz lelkek, azok főleg egy jó kereszténynél nem arra törekednek, hogy megszakítsák az Istennel való kapcsolatot, mert azt nem tudják. Tehát ha úgy robbanna be a gonosz lélek, hogy figyelj, hagyd már ott a Jézust, aztán gyere engem kövess, nézd meg, szarvaim vannak, meg patám, akkor minden keresztény elküldeni őt melegebb égtájakra. Na de viszont nem ezt csinálja az ördög, hanem itt csak nagyon óvatosan, nagyon finoman egy picit meglazítjuk azt a kapcsolatot a Krisztus és az egyén között. Aztán várunk egy kicsit. És amikor már úgy megszokta, akkor jövök, és akkor megint lazítok egy kicsit úgy óvatosan. Szépen, lassan, észrevétlenül. Na ez a probléma. Tehát, hogy így dolgozik a gonosz élek sokszor. Hát azért intelligensek a démonok, úgyhogy tudják ők, hogy érdemes dolgozni.
1: Amikor a megkülönböztetésről beszélünk, akkor rögtön gondolom, ennek vannak szakemberei, de itt van a normális életet élő ember, és most mihez, kihez forduljon, lehet teljesen önállóan megkülönböztetni?
2: Egyrészt is azt mondanám egy kicsit a jezsuiták és többiek védelmében, hogy tehát nagyon értékes az, amit ők Szent Ignác és azóta is így kidolgoztak, meg leírnak ezekről a dolgokról. Pont a hétköznapi átlag ember, átlag keresztény embernek fontos az, hogy olvasson ilyeneket, foglalkozzon ezzel. Mert annyi mindennel foglalkozunk, és sokan meg a hitükkel nem foglalkoznak. Tehát, hogy érdekes, azt meg tudjuk tanulni, hogy működik egy okostelefon, de azt nem tudjuk megtanulni, hogy kell Krisztussal együtt élni. Szóval azért ez egy kicsit furcsa. Meg tudjuk tanulni az új BKK-s applikációt letölteni, és hogy kell azon keresztül jegyet venni, és hogy erre szánunk időt, energiát, de arra nem szánok, hogy mondjuk a megkülönböztetésben képezzem magamat, mert napi szinten kísértések érnek, és hogy erre, tehát szükségem van volna arra, hogy tudjam, hogy a sötét vagy a világos oldalról ért az az impulzus, ami engem a mai nap során ért, és ez minden nap történik. Minden nap kell jegyet venni, vagy bérletet, és minden nap kell kísértést kiállni. A bérletvásárlásra fölkészülünk, a bankkártya használatára fölkészülünk, a kísértéseknek a megértésére nem készülünk föl. Na, szóval ez így nem jó. De a megkülönböztetés, én azt tapasztalom, hogy van egy ilyen adomány is, a megkülönböztetés adománya. És hogyha az ember a hitben jár, akkor jó Isten azért sok olyan adománnyal megajándékoz bennünket, amik tudnak működni bennünk. Lehet és kell is egy kicsit ilyen racionálisan, tudományosan gyakorolni, ugyanakkor viszont van egyfajta olyan megkülönböztetés is, én ezt tapasztaltam meg, hogy miután a Jóisten megajándékozott, aztán másfél évvel később, most a hivatásom történetéhez visszaugrok egy kicsit, és hogy ebben a sötétségben telt másfél év, és aztán utána kezdtek jönni már a kegyelemnek a felvillanásai, én nagyon kerestem az Urat, én nagyon igyekeztem hozzá visszatérni, és másfél év után egy szentségi vádáson ott valami olyan fergeteges és döbbenetes fordulat történt, ami pont az ellenkezője volt ennek a negatívnak, ott aztán rám szakadt a mennyország. Tehát találkoztam Jézussal úgy, ahogy még soha, megajándékozott az Úr a jelenlétével, egy soha nem tapasztalt örömmel, amit itt a Földön nem lehet megtapasztalni, és egy soha nem tapasztalt szeretettel, amit szintén nem lehet itt a Földön megtapasztalni. Ezek megint csak szellemi tapasztalatok. És innentől kezdve 3 hónapig vagy boldog voltam, amikor nem voltam boldog, akkor nagyon boldog voltam. Ez a két opció volt. És ebben éltem, és teljesen az Úr jelenlétében, ezt így 3 hónapon keresztül egyszerűen éreztette velem, hogy valamilyen mennyország közeli állapot, és az, hogy milyenné akar engem formálni, milyen leszek, ha szent leszek. Tulajdonképpen ezt éltem meg. És ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy úgy mondjam, belém bújt a Szentlélek, és élte bennem az ő isteni életét. De úgy, hogy teljesen én voltam. Tehát, hogy én szerettem úgy, mint ő, de tudtam, hogy ez nem az én szeretetem, de mégis én szeretek így. Meg én bennem van ez a nagy öröm. A szeretetnek a gyümölcseje, türelem, békesség, kedvesség, jóság, mind ott volt bennem, és hogy én csak így csodálkoztam magamon, hogy hát én ilyen vagyok, én ilyen tudok lenni, de hogy ez nem én vagyok, és közben mégis én vagyok. És itt jön a megkülönböztetés, hogy miután ez az időszak, ezek a mézes hónapok véget értek, mélyen belém égett ez a tapasztalat, és azóta is megérzem szagról azt, hogyha valami olyan dolog ér, ami nem ebbe az irányba visz engem. Tehát a megkülönböztetés, nálam ez úgy működik, hogy egyszerűen így rögtön érzem azt, hogy valami ér, és itt valami nem oké. Vagy valamit nem jól tettem, hogy most nem kellett volna így fölemelni a szavamat. Magam sem tudom miért, az értelem, a ráció még nem tudja földolgozni, követni, hogy miért, itt szólni kellett. Igen, de valamit nem jól csináltam, érzem, és akkor leülök, átgondolom, és tényleg. Tehát, hogy egyfajta belső érzék, tehát ez a megkülönböztetés adománya, hogy kialakul egyfajta belső érzék az emberben, amivel zsigerileg rögtön ráérez arra, hogy olyan hatás ér most engem, valami olyan történik, és olyan ér, amire nem kéne igent mondani, nem jó, ez nem az Úrtól való. És még nem is értem, hogy miért, de már érzem, hogy nem.
1: És mi, ha nincs még bennem ez az érzék?
2: Azért az ember mindig azért felelős, amennyit kapott. Tehát amit tudunk, azért vagyunk felelősek, és az Úristen mindig megadja azt a kegyelmet, hogy azért úgy többé-kevésbé egyenesen tudjuk járni az üdvösség útját. Tehát azért az alap és általában ez szokott lenni, hogy első lépés, megismerem a keresztény hitet. Ezzel együtt már megismerem mondjuk a 10 parancsolatot. Az egyház tanítás, erkölcsi tanítás. Tehát ezek ilyen alap dolgok, amik észre megérhető, fölismerhető. Hogy mondjuk például, hogy házasság előtt együtt élünk, vagy nem élünk együtt. Ezt az egyház világosan megmondta. Nem, nincs kérdés. Ennyi. megvan a megkülönböztetés. Tehát nem kell itt ilyen belső érzékre figyelni, vannak dolgok, amik ilyen alapvetőek. Amit az Úristen egyszer tudtunkra adott, azt ne várjuk el tőle, hogy azt misztikus módon is elmondja majd nekünk. Én se szoktam indítatást érezni arra, hogy ne öljek meg embereket. Alapból tudom, hogy nem. Hát világos.
1: Hál' Istennek.
2: Persze. Szóval, érted, tehát csak ezt akarom érzékeltetni, hogy ne várjunk semmi különleges, misztikus, valami iránymutatást odaföntről, hát ha egyszer már a 10 parancsolatban elmondta. Azt már ő elmondta, az érvényben van. Az egyház tanítása szintén érvényben van. Tehát, hogy ezek már világosságot, irányt adnak nekünk. És a finom hangolás, a finom beállításnál van jelentősége, hogy hogyan a megkülönböztetés képessége, hogy hogyan fejlődik, alakul ki bennünk. Itt is fontos az, hogy az emberben legyen egyfajta figyelem, hogy akkor tud fejlődni a megkülönböztetés, úgy gondolom, hogyha ott van bennem napi szinten mindig az a kérdés, hogy Jézus, te mit tennél az én helyemben? És keresem azt, hogy ő mit tenne. A másik fontos dolog, hogy időről időre szükséges lehet kérdés, tanácskérés, lelki vezetés, hogy az ember eligazodjon dolgokban. Tehát, hogy ezt a külső segítséget is el kell, hogy fogadjuk. Mert ha az ember soha, semmikor, semmiben nem kér tanácsot, az egy kicsit gőgre utal.
1: És a gőg magába éppen.
2: Aki gőgös, az pedig az ördög tudja vezetni az óránál fogva.
1: Tudnák mondani, hogy a lelki életünk egy harcművészet?
2: Igen, hát igen, az biztos, így van. A lelki élet az harc. Harc, és már ilyen szempontból is fontos az, hogy harcra kész emberek legyünk. Férfiak, nők egyaránt harcra készek legyünk. Harc nélküli lelki élet nem létezik, soha nem is létezett, nem is lesz sosem. Az ördög a lelkünket akarja, és éppen ezért nekünk napi szinten kell küzdeni. A kísértéseknek is több szintje van. A sivatagi atyák beszélnek arról, hogy van egy szint, ahol a gonosz lélek már gondolatokkal kísérti az embert. Tehát a rossz gondolatok. Hát vannak, azt hiszem, a hívek között is, akik nem nagyon figyelnek a rossz gondolatokra, vagy ha rossz gondolatról szó esik, akkor rögtön csak egyfajtát tudnak elképzelni ezek a parázna gondolatok. De nem csak ezek a rossz gondolatok, hanem a haragvó gondolatok, az ítélkező gondolatok, az elutasítás, az, amikor bosszús vagyok, és úgy hergelem magamat, és gondolatban élem ki azt, vagy akár a keserű gondolatoknak, amikor teret engedünk ezeknek, a szomorúságra, elkeseredésre, csüggedésre, serkentő gondolatok, ezek mind-mind hamisak. És nem az a baj, hogy ez megjelenik bennünk, hanem az, hogyha ezt úgy meghagyjuk, esetleg még tápláljuk is. És akkor abban él az ember, hogy mit tudja, hogy mondjuk, ó, én szegény, hogy én milyen szerencsétlen vagyok. De ez abszolút ellentmond a hitünknek. Hát jó, lehet, hogy súlyos betegségem van, lehet, hogy haldoklom vagy, valaki meghalt, egyébként meg vagyok váltva. És akkor én vagyok szerencsétlen. Hát megyek a mennyországba. Ó, én szegény. Na, szóval, hogy akkora nagy dolog az, amit Jézus Krisztus tett velünk és értünk, hogy ennek fényében nincs ilyen, hogy ó, én szegény. Akkor ott valamit nem látok a teljes valóságból. Meg ezen a helyzeten, ezen a szerencsétlen helyzeten keresztül, amiben vagyok, hogy ezen keresztül is hogy áld meg az Isten, akkor itt sem elég hittem ahhoz, hogy én elhiggyem azt, hogy ezen keresztül is Isten megáld engem. Attól még lehet, hogy szenvedek benne, csak hogy közben legyek nyitott arra, hogy igen, de az Úr ezen keresztül megáld engem, és beleállok ebbe a helyzetbe, hogy jó, oké, figyellek Uram, hogy hogyan áldasz meg. Hogyan válik ez áldássá, ajándékká számomra ez a kereszt, ez a szenvedés, amiben most vagyok?
1: Jó lenne talán még pár szót erről mondani, hogy miért is pont veled beszélünk szellemi harcról. Ti pálosok vagytok, ti remeték vagytok.
2: Mesélj egy kicsit. Remete eszményből nőtt ki a pálos rend, remeték voltak a pálosok ősei, és ezt a lelkiségünkre, ez így rányomja a bélyegét azóta is, hogy a magány csend szeretete az Isten miatt, tehát hogy az Isten jelenlétében időzni, vele lenni. És hogy nem csak magam miatt vele lenni, hanem a többiekért is vele lenni. Ez az engesztelés, hogy az imámban őket is viszem az Úr elé. Ebben a remetesség, azt hiszem, ez a két oszlop, vagy két vonulat, hogy ott vagyok a csendben is, te jelenlétében időzöm, hogy vele legyek, meg hogy észrevegyem azt, hogy mi az, ami elválaszt tőle. Ugye itt jön már be az, hogy ezen a szinten már az ember bőven felfedezi a gondolatokat, hogy milyen olyan gondolatok jönnek, ami nem Istentől eredő, ami meglazítja az Istennel való kapcsolatot, és hogy a remete fölveszi a harcot ezekkel a gondolatokkal is, nem elnyomja, hanem fölveszi a harcot, ez két külön dolog. És ugye a másik vonulat pedig az, hogy közben pedig másokért is imádkozik, másokat is odavisz az imában. Meg ehhez hozzátartozik az egyszerűségre törekvő élet. Tehát a sivatagi atyák azok aztán tényleg ebben a végsőkig elmentek, hogy mit tudom, két naponta egyszer ettek, kunyhóban laktak, vagy barlangban, vagy akár a szabad ég alatt. És ezek így éltek. És 70-80-90 évet megéltek. Tehát, hogy nem volt rövidebb az életük ettől. Na, de hogy itt a szellemi harcra visszatérve, az fontos, hogy az ember fölvegye a harcot, a küzdelmet mindazzal, ami elválaszt Istentől. És ez egy kicsit más jellegű, mondjuk egy családos ember, egy férj, egy feleség, akinek gyermekeik vannak az ő életében, más egy szerzetesnél, más egy egyedülállónál, egy fiatalnál, vagy egy idősnél, de maga a harc az ott van mindenhol. És egyébként szerintem az is sokat segít, hogyha erről emberek, barátok, lelki barátok például mernek egymással beszélgetni. Például szerintem ebben nagyon jó dolog az a lelki gyakorlat 90 napos, az Exodus. Benne van az, hogy van egy kötéltárs, tehát, hogy valakivel együtt az ember napi szinten találkozik, beszélget. Nem azért, mert az lelki szakember, hanem ő is ugyanezt csinálja. És hogy te hogy csinálod, én így csinálom, fú, ez nekem nehéz volt. Na, kapunk valami iszre. Tehát már ez is sokat tud segíteni, ha merünk ezekről a lelki küzdelmeinkről valakivel beszélgetni. Nyilván, hogyha egy lelki vezetővel, az egy kicsit más jellegű, mert ott ő, mint mester, és én, mint tanítvány beszélgetek, de akár egy lelki barát, az meg egy szinten vagyunk, mert egyikét ahányan vagyunk, annyiféle a küzdelmünk.
1: Ez a szellemi harc hogyan nyilvánul meg olyan hétköznapi ember életében?
2: Például olyanban, hogy próbálok türelmes lenni. A hirtelen fellobbanó indulataimon próbálok uralkodni. Ha mégis türelmetlen, ingerült, indulatos voltam, akkor veszem a fáradtságot, és bocsánatot kérek az illetőtől. Lehet, hogy az is lehet, hogy igazam volt, amit mondtam, csak ahogy mondtam, esetleg az volt bántó, az a hang nem. Túlságosan fölkaptam a vizet, aránytalanul ahhoz képest, amiről szó volt, vagy amekkora dolog volt az. És akkor azért kérek bocsánatot, hogy figyelj, abban igazam, úgy gondolom, hogy továbbra is, hogy igazam van, amit mondtam neked, de tényleg nagyon indulatos voltam, türelmetlen voltam, talán nem így kellett volna, ne haragudj. Tehát is például így, ez is egyfajta szellemi harc, küzdelem. Ez is hat rám, mert legközelebb jobban meg fogom gondolni azt, hogy fölkapjam-e a vizet, vagy ne. Lehetnek az emberben haragvó gondolatok, ítélkező, elutasító gondolatok. Egyébként meg lehet figyelni, ez egy folyamat, hogy először megjelenik bennünk egy ítélkezés a másikról. Gondolatban, hogy megítélem a másikat, hogy na, ez egy olyan ember, hogy következő álló fázis, nem sokkal ezután kialakul az emberben egy ilyen elutasítás, hogy hát én ezzel az emberrel nem akarok találkozni, vagy én ezzel nem akarok beszélgetni. Ebédszünetben nem ő hozzá megyek oda. Köszönöm, én nem kérek ebből az emberből. Körülbelül ez. És ezt követően már ott van bennünk egy idő a harag. Megjelenik a harag is bennünk. És amikor haragszunk valakire, akkor megfigyelhetjük magunkban, hogy van egy ilyen belső dohogás. Tehát így jönnek ezek a haragvó gondolatok, hogy ú, de meg kéne neki mondani. Ú, de beleverném a fejét a falba. Megfojtanám egy kanál vízben. Megérdemelni, hogy jól megmondjam neki. Mit mondanék neki? Azt mondanám neki, és akkor állítsam már le magamat. Hát mit csinálok? Gondolatban megcsinálom azt, amit egyébként fizikailag nem fogok megtenni, mert hát mégis azért nem szalonképes a dolog, meg mit szólnának hozzá, meg következményei vannak, mert akkor ő is megharagszik rám, meg megy. Na de gondolatban már ezeket táplálom. Például a haragvó gondolatokat, amikor így táplálom magamban, és fölismerem azt, hogy ezt nem kéne csinálni, de olyan jól esik, és táplálom tovább. Nem egyszer megtapasztaltam, hogy egyszer csak valami átkattan, és úgy marad, belép a harag szelleme. Tehát amikor rendszeresen igent mondok a harag kísértésére, egyszer csak a harag szelleme látja azt, hogy én erre fogékony vagyok. Fogékony vagyok az ő jelenlétére. Fogékony vagyok ő rá magára. Ez egyfajta ajtónyitás. És megtapasztaltam azt, hogy egy darabig az első időszakban úgy ellen tudnék állni ezeknek a haragvó, ítélkező gondolatoknak. Csak nem esik jól, de ellen tudnék állni. És egyszer csak határozott egy pillanat, egy másodpercig pillanat, amikor érzem azt, hogy ez most így birtokba vett engem.
1: Amikor a rossz gondolat igen. jól esik.
2: És az már nem a kísértés, hanem úgy gondolom, hogy az már a harag szelleme. Nyilván, hogy gyónunk, áldozunk, a szentségek sokat számítanak abban, hogy az ember ezekből a megkötözöttségeknek lehet talán nevezni ezt, hogy ezekből az ember szabaduljon, és vannak szabadulásaink, persze elég sűrűn, de hogy nem kéne ezt megvárni. Tehát ez olyan, mintha olyanok vagyunk, mint egy vár, hogyha sűrűn nyitogatom az ajtót, és kikinézek rajta, és szellőztetem a várudvart, akkor egyszer csak be fog jönni az ellenség. Nem az első ajtónyitásnál lehet, de valamelyiknél be fog surranni. Nem kéne megvárni. Szóval, hogy ez is a szellemi harcnak a része, úgy gondolom. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom. Sokfélék vagyunk, és ahogy a külvilág is sokféleképpen hat ránk, ezek a szellemi dolgok is többféleképpen tudnak hatni ránk. De minden esetre a kis bűnök elkövetése is vonz szellemiségeket, és ezzel együtt szellemi lényeket, démonokat tud vonzani, és megnehezítjük a lelki előrehaladásunkat, hogyha az életünk egy-egy területére úgy bebeengedjük őket. Ezek nem tragédiák, tehát nem arról van szó, hogy most megszállott lesz valaki, erről szó nincsen, ettől nagyon messze van ez az egész dolog, de hogyha a finomságokra is figyelünk, akkor életünknek ezekbe a külső burkaiba, peremeibe se engedjünk be ilyen szellemi lényeket. Minek? Tehát ne terheljük meg magunkat, hogy a határmesdjén se tanyázzanak. Ne fészkelődjenek a bőrünk alá.
1: Az érzések világa még. Ebbe is tehetetlenek vagyunk, nem tudom, hogy mi a véleményed, hogy feltételezzük, hogy minden, ami megjelenik bennünk, tőlünk származik.
2: Igen, hát ezért is érdemes olvasni ezeket a régi nagyokat, Evagrias és a többieket, mert hogy ott, ahol a sivatag csendjében ők azért olyan szellemi tapasztalatokra jutottak, amik azóta is érvényben vannak és pótolhatatlanok. Talán egyetlen lelkiíró sincs, aki annyi időt töltött volna sivatagban és imában azóta, mint ők. És éppen ezért az ő tapasztalatuk, az nagyon, ők nagyon mélyre mentek.
1: És nem ahol.
2: És ezért igen, tehát hogyha valaki túl akarja szárnyalni őket, akkor én azt mondom, hogy akkor oké, akkor te menj ki 20 évesen a sivatagba, és majd 80 évesen írd meg a könyvedet. Ki vállalja ezt ma be? Úgyhogy maradjunk Evagriosnál, szerintem. Ez az én véleményem, tehát hogy nem elavult. Igen, azonosítunk mindent magunkban. Vannak kísértések, lehet olyan, ami kísértésképpen a gonosz úgy belénk helyez egy gondolatot. Ez nem baj önmagában, mert azt el is lehet utasítani, nem kell feltétlenül azzal foglalkozni. Ne azt nézzem, hogy most ez belőlem, hogy nekem van egy gondolatom, nekem van egy érzésem. Korunk egyik betegsége az, hogy a mai ember sok esetben azt mondja, hogy ami bennem van, azt jónak kell tartani, vagy azt így fontos nekem úgy elfogadni, megerősíteni, táplálni. Hát bocs, de bennem vannak jó és vannak rossz dolgok. Hát a rosszat azt nem kell. Tehát, hogy ne önmagamhoz igazítsam önmagamat, hanem Krisztushoz igazítsam önmagamat. És hogy azok a belső megmozdulások, gondolatok, érzések, megmozdulások, amik nem passzolnak Jézus Krisztushoz, azokkal föl kell vegyem a harcot. És amik meg igen, azokat meg kell erősíteni, meg az jó, az erősödjön bennem. Tehát ez ott szokott jelentkezni, hogy talán fiatal generációban még jobban van ez, hogy hát hogy bennem milyen érzés van, és hogy akkor én ezt nekem most ezt így nem szabad megélni. Nem szabad, igen, nem szabad megélni, mert az nem te vagy. Mert te Krisztus mintájára lettél teremtve, és te is, én is, mindannyian most egy bűn által eltorzult emberek vagyunk. És ez a torzó, ez is megjelenik bennünk. Nem csak a Krisztusi. És ezt a torzó, ezt olyan szinten kell csak tudni kell róla, hogy igen, ez van bennem, de hogy ez nem én vagyok. Nem ez az igazi énem. Tehát ha én leások az én lényem legmélyére, ha én leásnék, eljutnék odáig, akkor ott azt látnám, hogy ott egy krisztusi vonású János van megálmodva. Tehát az kell, hogy felszínre jöjjön, az kell, hogy megvalósuljon. Az az én igazi énem. Röviden, hogyha én megtartom a 10 parancsolatot, ha én igazodom az egyház tanításához, hogyha én lelki életet élek és igazodom Krisztus lelkületéhez, és önnevelem magamat, akkor kezdek én önmagammá válni. Tehát, hogyha én dobálom ki magamból azokat, amik nem krisztusiak, mint például a harag, ítélkezés, stb. Hogy nehogy már azt higgyem, hogy az én vagyok. Vagy hogy a parázna vágyak, nehogy már azt higgyem, hogy az én vagyok. Hogy házassága, úgy érezzük, hogy nekünk, hogy most már úgy kéne, le kéne feküdni egymással, meg ez így már érezheted úgy, csak ne csináld. nem az vagy te. És tudom, hogy ez így sokaknak ez így botrányosan hat, hogy mi az, hogy az nem én vagy. Sajnálom, ezt kell mondjam, az nem te vagy. Ez a mi hitünk szent titka.
1: Az utolsó kérdésként játszunk egy játékot.
2: Igen.
1: Most kis időutazás, az emberek remetéket szoktak felkeresni. Akkor én jöttem a szkétizbe. Mi a János abba? Szóval.
2: Hát, légy sokat csendben az Úrral, és figyelj rá. Figyelj rá, figyelj az ő igéjére, figyelj az ő egyházára, és szívleld meg.
1: Köszönöm szépen magam nevében, és mindenki nevében, aki hallgat minket is. Még egyszer köszönöm, hogy találkoztunk. Isten áldjon meg téged, a közösségedet, az egész rendet.
2: Köszönöm én is a beszélgetést, meg én is jó Isten áldását kívánom mindazoknak, akik hallgatják majd ezt, és köszönöm az imádságokat.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az íge testélőn,
1: és mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségét bevitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm Önöket. Az ima szándékok fogadásának van itt az ideje, hiszen 12 óra 30 perctől kapcsoljuk Tótit, ahonnan rózsafüzér imát közvetítünk, majd egy órától kezdődik a búcsús szentmise. A rózsafüzért és a szentmisét felajánljuk minden kedves hallgató szándékára, azokért, akiknek szívügyük a Mária Rádió, de azokért is, akik ágyhoz, házhoz kötött betegek is, talán csak így a rádión keresztül tudnak részt venni egy-egy szentmisén, egy-egy imában. Kérjük a Jóistent, hogy érintse meg az ő szívüket, és tegye szabaddá őket minden fájdalomtól, nehézségtől. Továbbra is imádkozunk a fiatalokért, papjainkért, minden kedves hallgató szándékára, és hálatelt szívvel önkénteseinkért, azokért, akik támogatják a rádiót. 0259 420 555 vagy 0359 420 555 az a szám, illetve azok a számok, ahol élőadásba kapcsolódhatnak, üzenetben pedig a 0758 420 555-ös számra írhatnak, illetve honlapunkra a www.mariaradio.ro címre. S van is egy kedves telefonáló. Köszöntöm. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést szeretném ajánlani a családomért, a gyárkáimért, az unokáimért, különösen azokért, akik ma indulnak hosszú út, vagy a fájdalmas Úr Jézus segítsen meg, és minden utolévő embertársvérünket, hogy szerencsésen célba éljenek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Csatlakozunk az Ön ima kéréséhez, ima szándékához. Önnel együtt imádkozunk. És amíg újabb üzenet lesz, illetve amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenet már érkezett. Veletek imádkozom a felsorolt szándékokért, az élő hit kegyelméért, és mindazokért a kegyelmekért, melyekre szükségünk van. Erzsébet írta a Csíkszeredából. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló? Élőadásban van. Igen, hallom Önt. Igen, hallgatom.
1: Halló.
0: Én jól hallom, illetve hallgatnám, hogyha
1: nem
0: megosztaná.
1: Nem tudom, hogy egyáltalán. És ezt a Szent Orvosot és szemését felajánlom a gyermekeim és családja egészségét. És a gyenge látás megmaradásáért. A Jóisten kérem, és a drága Jézus, bízom benne. Anna néni voltam, Csíkból. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Anna néni, hogy velünk együtt imádkozik. Mi is kérjük a Jóistent, hogy a látását erősítse meg. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, fia munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok. Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm szeretettel.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért az egész nagy tímmat, előállom az elhangzott kérésekért, a családomért, gyermekeimért, nekik a családjukért, a családok betegének, betegeinknek gyógyulás, minden betegnek a gyógyulásáért, az utolévőkért, a halottaink lelki kütvére, Mária Rádió munkaközösségét, a Mária Rádió elmaradásáért. Jézusom, te tudod, mire van szükségünk, Jézusom, bízom benned, érkezzék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Imád kérek testvéremért, testi-lelki gyógyulásáért köszönöm. A rózsafűzért felajánlom, édesanyám lelke üdvéért, gyenge Margitért, Isten nyugtasson békében, drága édesanyám, nagyon hiányzol, valamint testvéremért, Attiláért és családomért, anyusomékért és egy fiatal lányért, aki balesetben hunyt el, Barbieért. Isten nyugtasson, te drága lány. Imáinkba foglaljuk ezt a felsorolt ima szándékot. A mai rózsafüzért felajánlom kisfiam hosszú utazásáért. Egészségben legyen, minden rendben, és egy nagyon fontos szándékért, Csíkszeredából írta egy hallgató. Ezt a rózsafüzért felajánlom a gyermekeimért, a hitben való megerősödésükért, és az igazság útján maradásukért. Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, világbékért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért. Köszönöm. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, Isten fizesse. Mindennapos hallgató írt a Hidegségről. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Hello.
0: Szeretettel köszöntöm.
3: Tisztessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Rátáttal köszönöm. És elsősorban is hálát adok az Úr Jézusnak és Szent Máriának a sok kegyelmekért és a sok segítségét, amit kaptam mostanig. És továbbá kérem a kegyelmüket, szeretetüket, segítségüket, fiútestvérem, aki Udvarhelyen a kórházban van, Kelemen Áron, akit kérem, hogy a Jóisten őrizze meg és segéljen minden fájdalma, hogy minél jobban könnyebb is cseh. És továbbra is a szeretett testvéreimet, szüleimet, akik a Csíkcsicsai és a Csíkszeredei temetőben alszák utolsó álmokat, és kérem a Jóisten továbbra is segéljen, őrizze meg az egész családomat, unokáimat, testvéreimet és az összes rokonságot. Nagy szeretettel köszönöm, hogy meghallgattak. Bukarestből vagyok, Margit. Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálóadás mindenért.
0: Köszönjük szépen, kedves Margit, ha Jóisten áldása kísérje önt. A mai nap minden imáját hálából ajánlom fel az egész családért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem, könyörülj rajtunk, s kérjük, hogy problémáink megoldódjanak. Ezt a rózsafüzért felajánlom a békéért, egészségért, köszönöm. És e-mailben is érkezett néhány imakérés halálának 6. évfordulóján, október 4-én szeretném kérni az imát, és imádkozik a család is. Nyugodjék békében az Úr Jézus szent nevében. János. Most nem tudom, hogy Jánosért kérik, vagy János írta, de a Jóisten hiszem, hogy tudja. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló.
0: Igen, élőadásban van, szeretettel köszöntöm.
4: Halló.
0: Igen, említettem, hogy köszöntöm, élőadásban van.
4: Halló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Én felajánlom, drága Tündike, ott érdem gyógyulásáért, mert nagyon a szemem látásáért, mert nem látok egyáltalán. Én szeretném, tetessék a ragunyőt, mikor vannak fegykékbe osztva, hogy a férfémet küldjem?
0: Hát ebben a hónapban nem lesznek beosztva. Nem? De megbeszéljük majd így adáson kívül, hogyha valaki még szeretne. Köszönjük szépen. Köszönjük, Atica néni. Áldott vasárnapot kívánunk, és köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik állandóan. Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánljuk hálából Kápolnás faluba idős Ádám István lelke üdvéért. Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében Jézus Mária szent nevében, a családnak pedig vigasztalást. Isten fizesse! Mária, betegek gyógyítója, testi-lelki betegségeimmel fordulok nyitott szívvel most hozzá gyógyulásért, hogy kért számomra az erőt keresztem hordozásához. De kérem a szűzanyát tegye fülem a hallás, fülem hallását, értelmem hallásjá, sajnálom, ezt nem tudom kiolvasni. Köszönöm mindenki imáját, Gyimásból írta egy kedves hallgató. Ezt az imát felajánlom a balesetben elhunyt Barbaráért. Most van a temetése, Isten fizesse. Adjon az Úr örök nyugodalmat neki. Az összes imát felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, a tegnapi szép napért, fiamért, az ő családi békéért, a gonosz távozzon a családjukból, lányom családjáért, betegeinkért, összes halottainkért, nyugodjanak békében, Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
5: Halló.
0: Igen, szeretettel köszöntöm, mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzést, a szentmisége, jaj, bocsánat, menjen a terapia.
0: Biza, és akkor nem halljuk egymást.
5: Nem. A dicsértessége Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket szeretném felajánlani a Jóistennek, Nisztor Ferencnek neve napjára, aki elköltözött már 13 év az örök hazába. Nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, adjon az Úr örök nyugodalmat neki. Rózsafűzért felajánlom a gonosz távozásáért a családunkból, és egy fontos szándékért. Jézusom, bízom benned. Felajánljuk a mai nap minden rózsafűzérét, imádságát, szentmiséjét édesapánk névnapjára. Kérjük a Jóisten bocsássa meg minden bűnét, és fogadjuk be, fogadja be szent országába, Szent Ferenc atyánk könyörőj, érette, Ilonka és Veronka, valamint azok családjai. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Kitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a szent orvosú, és a szent misét önökkel imádkozva felajánlom. Önökért a jó Mária segélyen még áldásod, mint hajtott zsebsemét. Így felajánlom Tonku Eszkiter Rózsafűzét társulat élő tagjaiét, és a sok álmunk tagokért. A Jóisten adjon örök nyugodalmat a meghódatnak, életnek segítsük egy álmát, hogy tudjunk egymással, egymásért családjaimért imádkozni, Kisztán Martinról, és gyermekeimért, testvéreimért, betegekért, unokáért, dédunokáért, szomszédjaimért, a betegeknek a Jóisten adjon gyógyulást, meghozatnak örökni vidalmat, segítsék egy álmat tovább, és áldott napot kívánok. Kicsétessék a Jézus Krisztus, Isten fizesse.
0: A Jóisten áldása kísérje, köszönjük a hívását. Magukkal együtt imádkozom minden nap a szent rózsafűzéreket és az imákat, és felajánlom ezen imáimat a családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned. Az imákat, a rózsafűzéreket felajánljuk hálából, gyermekünk szerencsésen érkezzen meg külföldre, Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
7: Ezt a rózsafűzést, a napi szentmiséket, imákat felajánlom a teljes gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, a bűnösök megtéréséért, a hallásomért, hogy a drága Jóisten vegye le ezt a fűzzugás, adja vissza a hallásomat, ajdalmam enyhüléséért, Varja Rádió fennmaradásai háború megszűnéséért, a rossz emberekét, a jó emberekét, minden jó tevőit. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus magukkal, legyen, imádkozott mindig.
0: Köszönjük szépen, hogy mindig velünk imádkozik. További áldott napot kívánok!

0: Drága Jézusom és szűzanyám, testi fájdalmaimat hozom, betegségemet. Ne engedd, hogy romba dőljön szervezetem, tisztítsd meg testemet a csomagtól, és kérem a bűneim bocsánatát, hallgass meg, Uram. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló? Halló? Élőadásban van a kedves hallgató, hogyha hall engem, akkor elmondhatja ima kérését, ima szándékát. Halló? Sajnos nem hallom a kedves betelefonálót. Próbálkozzon újra, kedves hallgató. A ma elhangzó rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom testvérem gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért, a Mária Rádió hallgatóért, hallgatóiért, egy mindennapos hallgatóiért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Tisztessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hát a rózsafűzést és a szentmisét szeretném ajánlani Salamon Ferencért névnapjára, aki a Csíkszentgyörgyi Kalvária temetőben nyugszik, már 40 éve, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, nyugodjék békességbe, az Úr Jézus szent nevével imádkozik, érte Margit és a leánya Magdi családjával. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.

0: Istenem, bocsáss meg bűneimet. Elveszettem a munkahelyemet, erősíts meg engem, de rendíthetetlenül bízom, hogy újra megsegítesz engem, hogy kapjak egy újat. Bízom benned. Fogjad a kezem, ne engedd el. Imádkozzunk mindazokért, akik elveszítették munkahelyüket. Önökkel imádkozva kérek imád testi-lelki gyógyulásért, fontos szándékokért. Jézusom, bízom benned, hála és dicsőség minden kegyelmedért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az egész napi szentmiséket, rózsafüzéreket, minden imád felajánlok a betegségem gyógyulásáért, és felajánlom a mennyemért, hogy gondoljon arra, hogy most ő is lesz, hát 84 éves, nyomorék, mint én. Viszont abban, hogy ő is a Jóisten kéri, hogy segjel még a szívét, elnyitja meg a mindenható Jóisten. És a gondolkodása legyen egy kicsit már másabb, és a szavait válogassa meg. Nagyon szépen köszönöm maguknak, egy áldott szép napot adjon a Jóisten, dicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Együtt imádkozunk önnel, hogy békesség, szeretet, egyetértés legyen a családban, és a Jóisten erősítse meg önt a nehézségeiben. A rózsafűzért felajánlom családomért, egészségért, fiam szerencséért, valamint forduljon jóra életünk, szűzanya oltalmazzon bennünket. Ma elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom testvérem gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám gyógyulásáért, Mária Rádióért, minden betegért, egy mindennapos hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Saját magam egészségé. A műsorvezetőkért felajánlom az családom élő és elhunyt tagjaiért. Isten fizesse, hogy bejutottam.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott minket. Együtt fogunk imádkozni. Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, a családi békéért, a csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, közös halottaim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned. Minden imád szentmisét, rózsafüzéreket felajánlok hálából a családomért, egészségért, Anna néninek, erőt, egészséget, gyógyulást, Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Halló. Rádió. Szeretettel köszöntöm.
2: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
2: Dicsertessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A mai rózsafüzéreket imád felajánlom testi-lelki gyógyulásért. Bűneink bocsánatáért, a békéért, hogy béke legyen a világba, a Ferencekért, testvérem Feri névre hallgatott meg a fia, Isten nyugtassa őket az örök világosság fényeskedjék, meg egy nagybátyám, az is Ferenc névre hallgatott, az Isten nyugtassa az örök világosság. Nyugodjanak békébb az Úr Jézus szemelébe. Dicsertessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni önnel. Lassan lejár az ima szándékra szánt idő. Nézem, hogy telefonálunk. Nincs e-mail, sincs üzenet. SMS-ben még érkezik. Ezt az imát felajánlom egy idős emberért, aki súlyos balesetet szenvedett, és a kórházban várja a gyógyulását. a családja imádkozik, illetve kéri az imát. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Én a ma elhangzó rózsafüzéreket és szentmiséket felajánlom leányom Ildikó teljes gyógyulásáért a műtét után, és felajánlom férjemnek a szemevilága megmaradásáért. Felajánlom minden betegét, aki kéri az imát, és hálából megköszönök mindent a mennyei atyának és a drága szűzanyának, hogy meghallgassa kéréseinket. Köszönöm szépen, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, Erzsébet néni, önnel együtt imádkozunk.

Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe. Hívjuk, hogyha tehetik, akkor kapcsolódjanak be az imába, majd a rózsafüzér után búcsús szentmisét közvetítünk Tóth Tibor, amint említettem a bevezetőben, felajánlva mindazokért, akik imát kértek, illetve azokért is, akiknek sajnos nem tudtam meghallgatni az ima kérését, ima szándékát, hiszen sokan telefonáltak, illetve néhányan telefonáltak, és nem hallottam, de az Úr biztos, hogy ismeri, és vigyük az Úr elé ezeket az ima kéréseket, ima szándékokat. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztust! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Líziói Kis Szent Teréz gondolatával. Számomra az ima a szív fellángolása, egyszerű tekintet az ég felé, a hála és a szeretet kiáltása, mind a próbatétel, mind az öröm idején is. Rózsafűzért és búcsús szentmisét közvetítünk a Bihar megyei tóti településről, a Líziói Kis Szent Terézről elnevezett templomból. A szentmise főcelebránsa is szónoka, főtisztelendő Májernik Mihály esperes plébános. Koncelebrál és a kántori szolgálatot ellátja főtisztelendő Mihály Balázs micskei plébános. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele a legszentebb áldozat megünneplésébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyháza, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Rózsafűzér ájtatosságunkat felajánljuk a Mária Rádió fennmaradásáért, a rádió stábjáért, hallgatóiért, önkénteseiért és támogatóiért, továbbá a világ békéért, valamint a mai búcsús szentmise kegyelméért. Jöjj Szent Lélek, Úristen, jöjj a te nagyon szeretett jegyesed Mária szeplőtelen szívének hathatós közbenjárására. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony, Üdvözlégy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkre, és ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek,
1: mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinkre, ments meg minket a bohóval tüzéből, villanyjunk a lelkeket, különösen azzal, akik a legjobban rászorulnak, irigalmat.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a hol tüzétől, villan meg a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hirdalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent a mennyben megkoronáltott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent, de mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szót a mennyben megkoronázott.

Üdvözlei Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent, de mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent ut a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent ut a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent ut a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent ut a mennyben megkoronázott.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent üzemennyben megkoronáltott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent üzemennyben megkoronáltott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy miért dolgulássunk Krisztusi életeimre.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a Te órád, csak egy szót szólj Szent Fiadnál,

0: Október első vasárnapja Tótiban kis Szent Teréz ünnepe. Csodálatos, szép őszi vasárnap van, és egy gyönyörű szép kis templomban ma erős a hit. Olyan jó, hogy együtt vagyunk, mert ez a béke szigete. E kis templom ma kitárja áradó, tiszta kapuit, hiszen Tóti község népe és sok zarándok ünnepel, gyülekezik. Október vasárnapja nagy ünnepez nekünk, mert ma különösen is Liziői kis Szent Teréz oltára fénylik, s szívünkbe költözik a végtelen szeretet. Védőszentünk, te a kis utat jártad szelíden, nem vágytál másra, csak lenni a szeretet. Itt vagy most velünk, e szent, tiszta térben, s fentről ránk szórod a rózsaesődet. Nézz le e házra, e hűséges nyájra, mely ezer vihar között is benned remél. Gyújts lángot ma mindenféle, a szeretet lángját, hol a remény szava a sötétben is él. Moraj zománcán a stációk égnek, a szárnyas oltárképen felragyog a fény. Minden hívő lélek fohászkodik hozzád, hogy világunkba vezessen el a jóság s a remény. Búcsú van ma nálunk, lélek tisztulása, kérünk kis Szent Teréz, vezess minket készen, hogy életünk ne legyen egy céltudatlan futás, s Istennek irgalma mindig velünk legyen. Hullasd ránk virágod, s vigasztald a reményvesztettet, adj a családoknak békét, melegséget. Hozzon e szent ünnep áldott megújulást, s dicsérjük mi örökké Istenünket, s szent fiát, a feltámadást.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
3: És a lelkedben.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a Tóti Liziői kis Szent Teréz templom búcsús ünnepén. Különösen nagy öröm számunkra, hogy idén is egybegyűlhetünk védőszentünk emléknapján, hogy közösen ünnepeljük az eukarisztiát, a hitet és a szeretetet és a kisút lelkiségét. Nagy szeretettel köszöntöm a saját hűséges egyházközségünk tagjait, akik liturgiáról liturgiára vagy más szertartásokon itt vannak és élettel töltik meg ezt a kis templomot. Ugyancsak őszinte szívvel és nagy örömmel köszöntöm a zarándokokat, akik közelebbről vagy távolabbról érkeztek hozzánk, kiemelten a gyalogos zarándokokat, azt a 8 személyt, akik Micskéről gyalog, imádságos és énekes lelkülettel érkeztek hozzánk. Szeretettel köszöntöm mindazokat is, akik nem tudtak ma személyesen jelen lenni, de lélekben velünk vannak, a Mária Rádió hallgatóit, akik az éter hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be a szentmis áldozatba. Kívánom, hogy az otthonaikba is eljusson a mai nap ünnep békéje és ereje. Közösségünk nevében megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai szentmise főcelebránsát és szónokát, főtisztelendő Majernik Mihály Szentjobbi apát, kanonok plebános urat. Köszönjük apától, hogy elfogadta meghívásunkat, és eljött hozzánk, hogy Isten igéjével táplálja lelkünket, megtörje a kenyeret, és szétoszta az eukarisztiát. Kérjük, vezessen be minket a mai szent titkokba, és részesítsen bennünket Isten bőséges kegyelmében. Kedves testvérek, kedves hallgatók, Liziői kis Szent Teréz azt ígérte, hogy halála után rózsaesőt, vagyis kegyelmek özönét hullatja a földre. Kérjük ma az ő közbenjárását, hogy ez a mai búcsús ünnep mindannyiunk számára lelki megújulás és töltekezés alkalma legyen. Adja jó Isten, hogy ez a búcsú szentmise mindannyiunk életében sok-sok kegyelem és áldás forrásá váljon, amely megerősít minket a mindennapokban. Kedves apától az Isten hozta, várjuk tanítását, és ezennel az oltár szolgálatát, a szentmisét elkezdjük.
1: Te Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

könyörögjünk. Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt, tégy minket a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közbenjárására megnyíljék számunkra örök dicsőséged, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek,

0: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Hadd zengem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. Barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A közepére tornyot épített, sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. Most hát, Jeruzsálem lakói és ti, Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mi kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit nem tettem meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt teremjen, hát miért hozott csak vadszőlőt? Most ezért tudtotokra adom, mit fogok tenni szőlőmmel. Lebontom sövényét, hadd legeljék le, lerombolom falát, hadd tapossák össze, parlaggá teszem, nem metszik és nem kapálják meg. Hadd verje föl a bozót és a gaz. És megparancsolom a felhőknek, ne hullassanak rá esőt. Igen, a seregek urának szőlője Izrael háza, és Júda népe az ő dédelgetett ültetvénye. Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe, és lám, gaz tetteket követnek el. Azt várta, hogy igazság terem náluk, de csak jajkiáltás hallik és siralom. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljon gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos, amit tanultok és elfogadtok, amit hallottok és példámon láttok, azt váltsátok is tettekre. És veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje.
1: Istene.

0: Úr legyen veletek!
1: És a lelkeddel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőségnek Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposó gödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös. Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta, nem olvastátok soha az írásokban, a kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi.

Szeretettel köszöntöm a kedves tóti híveket, akik templomok ünnepét ülik, a kedves zarándokokat, és nem utolsó sorban szeretettel köszöntöm a plébános urat, a kedves paptestvéreket, a diákonus urat. És természetes, itt vannak közöttünk még a cserkészek, ne hagyjuk ki őket, őket is szeretettel köszöntjük. Örülünk, hogy együtt ünnepelhetünk. És természetes, hogy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Együtt vagyunk. Az Istennek a kegyelme összegyűjtött bennünket, hogy a mai vasárnapon a rádióhallgatóink keresztül az itteni hívek, zarándokokkal együtt ünnepelhetjük a tóti Kisszent Terész templomnak a búcsúját. Régen ennek az ünnepnek a dátuma október 3-a volt a római naptárban, majd 1969-ben került október 1-jére Kisszent Teréznek az emléknapja ünnepe. Mi most, október 1. vasárnapján gyűltünk össze, hogy egy picit itt együtt ünnepelve az eukarisztiát, valahol merítsünk abból a szeretetből, amely jellemezte Lízői Kisszent Terészt. Nem akarok az életrajzába belenyúlni, hiszen bizonyára sokan ismerik, sokan hallottak róla, de annyit megjegyzek, hogy 1873. január 2-án született, és 1897. szeptember 30-án hunyt el Lízőbe. Ez is mutatja, hogy egy kicsit korunknak a szentje, 19.-20. század nagyon kedves szentje Kisszent Terész. Hiszen 15 évesen lépett be a Kármelbe 1888-ban, nagy családban nőtt fel, hiszen 5-en voltak lányok, 4-en fiúk, akik kiskorukban meghaltak, és hát Kisszent Teréz is hamar árva maradt, hiszen meghalt édesanyjuk, majd édesapja gondozta, nevelte és segítette gyermekeit a nagykorúság felé. De ezen ünnepelt szentünk már egész kicsi korában megérezte azt a hívást, hogy neki küldetése van, feladata van ebben a világban, és pedig az, hogy bebizonyítsa, hogy ő különös módon szereti az Istent. Tehát ez az első dolog, ami felhívja a mai ünnepen a figyelmünket, hogy Teréznek a különös szeretete az Istennel szemben. És valahol ez volt az, amelyik végigkísérte egész életét, és végigkíséri mind a mai napig. Valahol felhívva a figyelmünket, hogy ezt nem lehet másképp követni az Istent, járni az Istennek az útját üres lélekkel, netán közömbösen, csak szeretve az Istent. És milyen érdekes, hogy a mai 27. évközi vasárnapnak a szentírási üzenetei csodálatos módon valahol
megvilágítják kis Szent Terézen keresztül, hogy ő volt az a nemes szőlő, amelyről beszél Izajás proféta az Ószövetségi olvasmányban, hogy az Isten nemes szőlőt ültetett. És itt valahol az emberekre érti Izajás, mert Isten nagyon jónak, szépnek, értékesnek, nemesnek teremtette az embert. És Szent Teréz ráébredt arra, hogy ő nem lehet ebben a világban úgymond vadszöllő, mint ahogyan panaszkodik Izajás, a proféta, hogy a gazda várta, hogy szép, jó termés legyen, nemes szőlő és végül vadszőlő termet. És különösen aktuális ez napjainkban, amikor egyre másra tapasztaljuk, hogy valóban az ember, akit az Isten ilyen csodálatosnak teremtett, úgy jár és úgy viselkedik, hogy egy adott pillanatban nem terem, vadszőlő lesz belőle. Mert sokan hátat fordítanak az Istennek, sokan eltávolodnak Isten szeretetétől, amellyel előttünk áll kis Szent Teréz az ő példájával, hogy különös módon szerette az Istent. De kedves testvérek, annak ellenére, hogy mondjuk ennyire megváltozott a világ, ennyire valahol ilyen vadtermést hoz a példabeszéden keresztül, mégis vannak, akik nagy szeretettel, akik odaadással próbálják követni és járni az Istennek az útját. És én hiszem, hogy ez mindig áldozattal jár. Kis Szent Teréz is rengeteg áldozatot hozott azért, hogy most ünnepelhetjük, hogy a szentek közé emelték, hogy közben járunk lehet az Istennél. Ezért rengeteg áldozatot hozott, és áldozatot kellett megvalósítania. Áldozat nélkül nincs semmi az életben. A másik dolog kis Szent Teréznél, hogy nem csak, hogy nagyon szerette az Istent, hanem az ő életében nagyon közreműködött az Istennel. Tehát nem volt egy oldalú, hogy az Isten az ő szeretetén keresztül mindent megtett érte, kiárasztotta rá kegyelmét, természetes, de ő is viszonozta ezt a szeretetet, elfogadta Istennek az akaratát, és felismerte Istennek az akaratát az életében. A legnagyobb probléma napjainkban az, hogy nagyon sokszor nem ismerjük fel Istennek az akaratát az életben. Pedig tudjuk, hogy mindannyian Istennek az eszközei vagyunk. Mert tulajdonképpen nem az Isten jön, hogy adjon egy pohár vizet. Nem az Isten jön, hogy megfogja a kezemet. Nem az Isten jön, hogy rám mosolyogjon, hanem minket, embereket használ fel az Isten, hogy megfogjuk egymás kezét, rám mosolyogjunk egymásra, értékeljük, megbecsüljük egymást, és ez az az út, amelyet járnunk kell, mert Krisztus erre mutatott rá. Valahol kis Szent Teréz ezt nagyon jól tudta, és nem csak hogy tudta, hanem az életében meg is valósította. Mert halála után is próbálja egyengetni sokaknak az útját, akik netán ismerik az ő szeretetét, amelyel ragaszkodott az Istenhez.
Igen, mondhatja valaki, de nem olyan könnyű a mai világban mindez. Amikor netán durván szólnak rám, amikor lekezelően elmennek mellettem, netán a fele barátom elfordítja az arcát, és az ember sorolhatná tovább ezeket a negatívumokat, amelyekkel lépten nyomon találkozunk a mindennapi életünkben. Igen, nehéz, áldozatot jelent, hogy ennek ellenére valahol elfogadjam a másikat, megértsem a másikat, és valahol próbáljak szeretettel szólni, szeretettel kiszolgálni, segíteni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a másiknak is, és önmagamnak is az valóban jó és kellemes legyen. Ezért az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy valahol ott van a szívünkben az Istennek a szeretete, jósága, hogy nekünk ezt kell megvalósítani. Ez a feladatunk, elsődleges feladatunk itt a Földön. Hiszen mindannyian tisztában vagyunk vele, legyen bármennyire is hosszú az életünk, netán 100 év, mégis nagyon rövid az. Nagyon hamar elrohan, és életünk alkonyával, végével befejeződik minden. Utána nem tudok jót tenni. Utána nem tudok rámosolyogni a másikra, nem tudok a másiknak a szemébe nézni, de amíg itt van mellettem, amíg itt van közöttünk, amíg találkozom vele, megtehetem. Mert valahol közvetítem Istennek a szeretetét, valahol közvetítem Istennek a jóságát, és ez teszi igazán értékessé, szebbé és valahol boldogabbá életünk minden napját. És ahogy mondottam, ez nem jár áldozat nélkül. Ezt nem lehet másképp megvalósítani, valóra váltani, csak ha napról napra meghozzuk az áldozatot. És ez sokszor kemény. Netán lenyelni a gombócot, netán félretenni a sérelmeket, félretenni dolgokat, és egyszerűen szeretettel, kellemesen szólni és segíteni a másiknak. Visszaemlékszem fiatal papi koromban, egy picit a templom előtt legajaltuk a nagy fákat, mert az épületet is veszélyeztették annak idején. És aztán jött egy bácsi, aki az egyház tanácsnak is tagja volt, jól leteremtett, hogy miért tettem és miért csinálok ilyet, meg egyebeket. Hát nem álltam le vitatkozni, az érveimet elmondottam számára, és ezzel lezártuk az ügyet. De eljött majd az idő, hogy egy adott pillanatban az unokája nagyon súlyos beteg lett, és megkért, hogyha tudok, segítsek. Biztos volt abban, hogy elutasítom. Az akkor megélt setepaté miatt, de nem utasítottam el. Szeretettel segítettem, és megtettünk mindent annak érdekében, hogy az unokája meggyógyuljon. És utána ez az ember szégyelte magát, valahol került, nem akart velem találkozni, egy adott pillanatban el is mondta, hogy nem volt szép részéről, hogy így kitámadott annak idején, holott valahol igazam volt. Ebből is láthatjuk, hogy ez egy esemény az életünkben. Az ember szólhatott volna durván, az ember egyszerűen le se reagálja, nem törődik vele, de felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért, és nem utolsó sorban a szeretet az, amely mindenképpen
elvárja tőlünk, hogy megtegyük az Isten kegyelme, jósága folytán. Nem hiába elolvastam a plébános által kiadott plakátot, és ezen a plakáton volt egy motto Kisszentteréztől, amelyet most felolvasok azért, mert úgy megragadott, és valahol ez jellemezte a ma ünnepelt szentünket, amikor azt mondja Kisszentteréz, minden pici áldozat, minden mosolygó tekintet, minden kedves szó és tett által meg akarom mutatni, hogy mennyire szeretlek, Istenem. Az én hivatásom a szeretet. S valóban Kisszentteréz ezt nagyon komolyan vette. Ezért is halála után hamar boldoggá avatták 1923-ban, és rá egy pár évre, 1925-ben pedig szenté. És az ember úgy felteszi a kérdést, hát tett valami eget rengető, nagyon csodálatos dolgot? Nem. Csak szerette az Istent. Istennek az eszköze volt, és Isten keze által próbált jót tenni, hirdetni és megvalósítani Isten szeretetét az ő életével, és ez volt az a csodálatos dolog, ami miért nemzedékek, mi is most ennyi év után emlegetjük és tiszteljük, mint szentet. Hát kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, kedves zarándokok, valahol szívleljük meg mi is egy picit a mai ünnepen, hogy mi nem tehetnénk valamit, többet. Mert valahol a keresztény ember egy kicsit más, mint a többi ember. A keresztény emberben van egy másság. És csodálatos dolog, hogy a keresztény ember életében lehet lapozni egyet. Ami azt jelenti, hogy egyszerűen magam mögött hagyom mindazt, ami nem helytálló, ami nem odavaló az életemben, és próbálok elkezdeni egy új életet, elkezdeni járni egy új utat, amely közelebb visz az Istenhez, amely által mások is megtapasztalják, hogy az Isten szeret minket. Érdemes odafigyelni még a mai második olvasmányra, a Szentleckére Pál apostolnak, a Filippiekhez írt leveléjére. Mit is mond az apostol? Testvérek, ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokkal és könyörgésetekkel terjeszétek kéréseiteket háladásul együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. És hozzá is teszi, egyébként testvéreim, arra irányuljon gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Már is felsorolja Pál apostol, mi az, ami nagyon fontos, hogy egy értékesebb, szebb, boldogabb életet megvalósítsunk, és ha erre törekszünk, akkor azt mondja az apostol, amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, s veletek lesz a békesség Istene. Mennyire egyszerű. Ha törekszünk, ha közreműködünk az isteni kegyelemmel, ha elfogadjuk az isteni kegyelmet, és próbáljuk azt magunk és mások javára értékesíteni, megvalósítani.
S így válunk igazán nemes szőlővé, így válunk igazán termésé az örök élet, az örök boldogság számára. Mert mit mond Jézus az utolsó mondatban? És egy kicsit megrázó a mai evangéliumnak az utolsó mondata. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik

Jézus nagyon is rámutat, milyen is tud lenni az ember. Gyűlölködő, kabzsi, éhes, mert egyszerűen a munkások meg akarták szerezni a szőlősgazdának a szőlőjét, ezért nem válogattak az eszközökben, egyszerűen megölték, agyonverték azokat, akik netán visszapróbálták szerezni a gazdának a jussát. Ebből is láthatjuk, hogy milyen is tud lenni az ember. De abból is láthatjuk, hogy az ember mégis nemes, mégis csodálatos, mert itt van példaként Lézői kis Szent Teréz. És ha egy ilyen fiatal kislány, aki 15 évesen belép a Kármelbe, és nagyon rövid életet élt, meg tudta valósítani, áldozatok árán, megpróbáltatások árán, hiszen nem volt könnyű, még a pápához is eljutott azért, hogy netán ilyen fiatalon befogadják a kolostorba, a Kármelbe. Ez is rámutat arra, hogy mennyire törekedett, mennyire fontos volt számára mindaz, hogy olyan helyen próbálja szeretni az Istent, ahol az Isten őt küldte és meghívta. S valóban 13. Leó pápa volt az, aki mondjuk, hát úgy nehezen, de bólintott arra, hogy majd a kolostorba kerüljön, meghagyva, hogy majd az elöljárók eldöntik a dolgot. És most napjainkban 14. Leó pápa, a szentatya, ennek a pápának az utóda a sorban, a pápák sorában. Ez is rávilágít arra, hogy ezek a századok, amelyeknek egyesek részesei, és mások ezután lesznek részesei, mennyire fontos történelmünknek eseményei ezek, kis Szent Teréz is, és mindazok, akik majd ezután fogják követni és járni az ő útját. És nem tudok elmenni, hogy ne jegyezzem meg, kis Szent Teréz a papoknak is a védőszentje. Mindig imádkozott szerzetesekért, papokért, és valahol most is imádkozik, hogy a Jóisten adja meg a kegyelmet, úgy a fiatal fiúknak, mint a lányoknak, hogy tudjanak a papi hivatás és a szerzetesi hivatásban követni kis Szent Terézt, járni a szeretetnek az útját, és valahol nagyon szeretni az Istent. Hát kedves rádióhallgatók, kedves jó hívek, zarándokok, kérjük Istennek a kegyelmét, amely napról napra kiárad ránk, adja meg, hogy valóban bölcsen észrevegyük az életünkben Istennek az akaratát, legyünk Istennek olyan eszközei, nemes eszközei, amely által Isten valóban rajtunk keresztül próbálja megmutatni a világnak, hogy ő szeret mindenkit, hogy hazavár mindenkit az atyai házba, és szebbé, boldogabbá lehet tenni ezt a mindennapi életet, ha próbálunk odafigyelni, s valahol meríteni az isteni kegyelemből, s valahol követni azoknak a példáját, akik kitűntek ilyen téren. És ebben kis Szent Teréz nagyon kitűnt. És ezért én hiszem, hogy mindazok, akik tudnak, ahogyan mondottam, lapozni az életükben, maguk mögött hagyják a múltat, és elkezdenek valami újat, valami mást az életükben, én hiszem, hogy az gyümölcsöző lesz, megtermik a mindennapnak a gyümölcsét, és így lesz részünk majd Isten szeretetében. Hát adja Isten, hogy úgy legyen. Amen.

0: testvéreim, Isten szőlő munkásai vagyunk, és az ő akaratát kell követnünk, kérjük ehhez kegyelmi segítségét.
1: Add meg, Urunk, főpásztorainknak és papjainknak, hogy hűségesen közvetítsék számunkra szent akaratodat.

0: adj készséges lelkületet híveidnek, hogy engedelmesen hallgassanak egyházi előjáróik szavára.
1: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Add, hogy az államférfiak egyetértésben munkálkodjanak, egyházaddal a világ békéjéért és a népek szabadságáért.
1: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Add, hogy azok is eljussanak az igazság ismeretére, akik még nem hisznek Krisztusban.
1: Kérünk téged, hallgass meg!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, hogy mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted, és így béke lakjék családjainkban és egyház közösségben.

0: Mennyei atyánk, nyisd meg szívünket, hogy hozzánk küldött szent fiadat szívesen fogadjuk, és életünket az ő tanítása szerint alakítsuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el.

Istenünk, midőn a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz életének láttán, csodálatosan hirdetünk téged, kérve kérjük fönségedet, fogad el szolgálatunk áldozatát, amint az ő érdemei is kedvesek voltak előtted, Krisztus.

választottadban, akit országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló ember az ősi ártatlanság állapotára hívó. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel is

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és magad gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen annak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, aki rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitre halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által gyengesztelődni akartál. Hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szenteltünk áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúddal, Szent László királlyal, boldog Szilárd püspökkel, Líziai kis Szent Terézen és minden szenttel együtt, az ő közben járásukban bízza reményük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kívünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, Leó pápánkat, László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhűnt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk.
0: Krisztus, ami Urunk által, mert általárasztod el minden jóval a világot,

asztal. Add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges

Apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghívást kaptak Isten szeretetére. Uram.

Tanítsd minket a követendő útra, és arra is mindig járjunk rajta. Gyengék és bűnösök vagyunk, nem akkor zűrzavasszítsunk, ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket, vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket. Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjából, sem attól, ami helyes. Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkoz, az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. Amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egyenlő, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásra nézzen, és együtt.

magasságot szívsz, hogy testeddel és véreddel táplálj, és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted elejéből nagy lelkűen forduljunk minden ember társunk felé, add, hogy a kiengesztelődés szolgáljuk az emberek és a népek között, tettekkel és szavakkal hirdessük, Te vagy az egyetlen Úr, és minden élet forrása. Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szentséged vétele gyújtsalánkra bennünk azt az erős szeretetet, amelyel Szent Teréz neked szentelte magát, és mások számára is igazságos szeretetté vált.

0: A hirdetésekkel kezdem, és utána jönnek majd a köszöntések. A jövő heti miserend a következőképpen alakul. Holnap este 17:30 rózsafűzé litánia, 6-tól szentmise Micskén, kedden reggel 17:30 litánia rózsafűzé, aztán 7:00 szentmise itt Tótiba, szerdán este 17:30 rózsafűzé litánia Micskén, 6:00 szentmise, csütörtökön reggel 17:30 itt Tótiba rózsafűzé litánia, 7:00 szentmise, pénteken reggel pedig, illetve pénteken este, bocsánat, Micskén 17:30 rózsafűzér, 6:00 szentmise, szombaton reggel 17:30 rózsafűzér, litánia, aztán 7:00 szentmise. Mához egy hét, évközi, 28. vasárnap van, itt Tótiba szentmise, nem délelőtt 9:00 jegyezzük meg, hanem délután 13:00, azaz 1:00 fog kezdődni, Micskén szokott időben 11:00, előtte egy fél órával rózsafűzér ajtatosságot végzünk. Az Anya Szent Egyház házasságot hirdet. Mok Richard István, aki született Margitán, lakhelye Tóti 196-os szám alatt, 2001. május 10-én született, vallása római katolikus, foglalkozása supervisor, munkafelügyelő, munkája Ausztria kőolajokkal, kőolajkutak működtetését felelős vezető, pozíció betöltése van, aki a Poster Krisztina római katolikus elárusítónő, valamint a Mok István kamionsofőr szülők gyermeke. Házastársul akarja venni Tolvai Kárment, aki született 1998. január 31-én, Margitán, vallása ortodox, foglalkozása gyári munkásnő, varrónő, lakcíme Margita, Oásuli utca 68 szám, és aki a Tolvai Éva háziasszony, valamint az Oltéán Mihály ortodox vallású és kőműves leánya, hirdetetnek harmadjára, az esküvő időpontja most szombaton, 2026. október 10-én, 18:30 itt a Tóti templomban. A hittanórák jövő héten az iskolában meg lesznek tartva, azaz hétfőn 13:00-tól 14:00-ig a kisgyerekeknek, aztán a nagyoknak pedig, ahol egy személy van, pénteken 14:00-tól 15:00-ig. Az ingyenes zongora oktatás órát, zongoraórákat elkezdem október közepétől, az érintettek kérem, vegyék fel velem telefonon majd a kapcsolatot. Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy más családi eseményre emlékeznek, Isten bőséges áldása kísérje mindennapi életüket. Kedves testvéreim Jézus Krisztusban, a búcsú szentmise végéhez érve szívünk csordultig van tele hálával. Legelőször is a mindenható Jóistennek adunk hálát a mai ragyogó szép ünnepért, a kegyelmekért, és védőszentünkért, Lizió kis Szent Terézért, akinek úgy gondolom, hogy égi rózsa esőjét ma mindannyian megérezhettük a lelkünkben. Szeretnék köszönetet mondani az én kedves jó híveimnek, mindenek előtt a Tóti Egyházközségnek. Köszönöm, hogy mellém álltak mindig, és mellém állnak, és mind anyagilag, mind erkölcsileg áldozatos munkával támogatták ennek a csodálatos ünnepnek a létrejöttét. Ez a nap a bizonyíték arra, hogyha összefogunk, akkor Isten háza és a kis közös együttlét valóban a szeretet és az élet forrásává válik. Különös tisztelettel köszönöm meg Májernik Mihály Szentjobbi apát úrnak a lélekemelő szentbeszédet, a mély tanítást, amelyel közelebb vezetett minket a kis út titkához, kis Szent Teréz lelkiségéhez. Apát úr, Isten fizesse meg szolgálatát. Életére és papi hivatására Isten bőséges áldását kérjük, kíséreljön szüntelenül a Jóisten kegyelme. Fogadja szeretettel ezt a kis figyelmességet, remélem hasznát veszi, illetve egy dallal is szeretnénk önnel kedveskedni. Nemrég volt a névnapja, Isten értesse sokáig. Jön a hideg, van benne kokrócpárna, úgyhogy nem fog megfázni.
1: Köszönöm szépen. Szomszéd kokrócpárna.

Szeretettel köszöntöm a paptestvérek jelenlétét és a tiszteletes úrnak, aki a Cserkész csapat egy részével érkezett, jelenítőkkel emelték az ünnepnek a fényét. A parlamenti képviselő úr az nem sikerült megérkezzen. Nem tudom, iskolánk igazgatóasszonya itt van? Nincs itt. Szeretettel köszöntöm a polgármester urat, köszönöm a megtisztelő figyelmi jelenlétet, és mindazt a folyamatos, önzetlen segítséget, amelyet közösségünknek, kis templomunknak oly sok esetben biztosít. Isten fizesse meg az önök szolgálata, támogatása megerősít minket abban, hogy hitünknek és kultúránknak szilárd alapjai vannak. Szeretettel köszöntöm a saját híveimet, valamint a távolabbról máshonnan érkezett zarándokok jelenlétét. Önök tették teljessé az úrasztalát a mai napon, amely hitünk közös családi asztala. Ezen a héten gyönyörű szép kis templomunk falai kitágultak, hálás szívvel köszönjük, hogy az Erdélyi Mária Rádió kivételével egy héten át innen Tótiból közvetítette a szentmiséket. Most, amikor elbúcsúzunk a rádió munkatársaitól és a kedves hallgatóktól, kérjük a Csíksomlyói segítő szűzanya, a Szent Jobbi Fekete Madonna és a Mária

0: Amikor ráteszik az élelmet tároló hűtőszekrényükre otthonaikban, és napi szinten a konyhában rápillantanak, emlékeztessen mindannyiunkat arra, hogy a legkisebb tetteinket is a legnagyobb szeretettel kell végeznünk, és hogy kis Szent Teréz oltalma velünk van, és minden nap elkísér bennünket. Végezetül, ahogyan a lelki táplálékot megkaptuk itt az oltárnál, úgy a testit is szeretnénk megosztani egymással. Szeretettel hívok és várok mindenkit, kivétel nélkül, hangsúlyozom, kivétel nélkül, a helyi kultúrotthonba, egy szerény, de kiadós ünnepi ebédre. Jöjjenek el, kérem szívből, üljük körül együtt a szeretet asztalát, beszélgessünk, és örüljünk egymásnak. Kis Szent Teréz, imádkozz értünk. És még egy hirdetés, amit kifelejtettem, nem írtam le ezért, ugye ezért kell leírni mindent, hogy ne felejts az ember. Október utolsó szombatján, utolsó szombaton, 21-én zarándoklatot szervezek, ugyanis október hónapja, a rózsatüzér hónapja Mária Radnára, ahol lenne egy szent mise, illetve elvégeznénk jó idő esetén a keresztutat. Kérem, hogy iratkozzanak a sekrestjébe. Ha kis busszal megyünk 20 személy, akkor 110 romba kerül, ha pedig nagy busszal, akkor 80 romba. Éljünk a lehetőséggel és használjuk ki az ilyen alkalmakat. Mindenkinek további áldott szép ünnepet kívánok. Még az apát úr szeretne szólni.
1: Először is még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Az atya helyettem is köszöntött mindenkit részletesen. Én megköszönöm a Micskei prébános úrnak a kedvességét. Nem gondoltam, hogy el tudok jönni, hiszen ez már a negyedik mise volt a mai napon, és ezért mégis ő is kiszolgált. A múltkor eljött kis búcsút tartani Szentjobbon, úgy gondoltam, hogy kicsit felelősségem nekem is viszonozni. Jó újra látni arcokat, én csak annyit tudok mondani, legyenek továbbra is hűségesek, tartsanak Isten szeretetében, egymás iránt érzett felelősségben, és én hiszem, hogy akkor van jövője ennek a kis közösségnek is, és van jövője mindenkinek. Hát szeretettel köszönöm mindenkinek a kedvességét, és kívánok további nagyon szép napot.
0: Köszönjük szépen a diakos úrat is köszöntöm, és lesz-e lehetőség majd a kultúrotthonban már a rádiós tárgyakat vásárolni, támogatni a rádiót, hogyha ki lesz téve majd egy kis asztalra, kérem, aki szeretné támogatni a rádiót, az éljen a lehetőséggel. Áll.

rózsafűzért és búcsús szentmisét közvetítettünk a Bihar megyei tóti településről, a Líziai kis Szent Terézről elnevezett templomból. A szentmise főcelebránsa főtisztelendő Májernik Mihály apát plébános volt. A kántori szolgálatot ellátta főtisztelendő Mihály Balázs micskei plébános. Technikai munkatárs Bertalan Gyula volt. A mikrofonnál Mok Krisztinát hallották. További áldott szép napot kívánok Líziai kis Szent Teréz gondolatával. Minden pici áldozat, minden mosolygós tekintet, minden kedves szó tett által meg akarom mutatni, hogy mennyire szeretlek, Istenem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Semsi Szentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit. A Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor köszönti önöket. Önök a Kárló Akutisz által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Elérkeztünk sorozatunk 10. részéhez, elképesztő milyen gyorsan telik az idő, hálás vagyok, hogy velem tartanak ezen az úton. A mai műsorban, ahogy ígértem a múlt alkalommal, amikor az Ausztria-beli jelenéseket ismertettem önökkel, most Európában maradunk, majd pedig Kolumbiába is ellátogatunk egy keveset. Tehát ma az Ausztria-beli Mária jelenéseket fejezzük be, illetve nekilátunk kolumbiai túránknak is. A megszokott módon a jelenés után pedig egy elmélkedést, vagyis a saját gondolatomat hallhatják a kedves hallgatók, hozzáillő zenei aláfestés kíséretében. Tartsanak hát velem! Kezdjük tehát az ausztriai jelenéssel. Árbak egy bájos kisváros egy varázslatos dombon, a Duna bal partján. Itt található Mária Táfer kegyhelye, amelyet a fájdalmas szűzanyának szenteltek. A kegyhely helyén egykor kelta népek éltek, akik pogány kultuszokat gyakoroltak. A bazilika közelében egy tölgyfa mellett végzett társatások során egy kelta áldozati oltár maradványaira is rábukkantak. A tölgyfára az emberek később egy kis fakeresztet helyeztek, Isten iránti tiszteletük jeléül. A fa tövében azonban továbbra is ott állt a pogány oltár. A keresztre egy kis táblát is erősítettek, amelyről a hely Beim Táfer nevet kapta. Idővel ebből alakult ki a ma ismert Mária Táfer elnevezés. 1633. január 14-én egy Thomas Pakman nevű pásztor elhatározta, hogy kivágja a Táferben álló öreg tölgyfát. Amikor a fejszével lesújtott, a szerszám megcsúszott és mindkét lábát súlyosan megsebesítette. Ekkor vette csak észre, hogy a fára egy keresztet erősítettek. Mivel úgy érezte, hogy élete végéhez érkezett, megbánta a szentségtörő tettét és bocsánatot kért Istentől. Ekkor csodálatos módon elállt a sebek vérzése és Pakman teljesen meggyógyulva térhetett haza. Az esemény hatására 1641 és 1642 között Alessandro Sinagül, Klein Kurulmusszaum bírája a tölgyfára helyezte a fájdalmas szűzanya kis szobrát. A hagyomány szerint a szobor elhelyezése után ő maga is azonnal meggyógyult súlyos betegségéből. 1658-tól kezdődően különös fényjelenségekről és titokzatos alakok megjelenéséről számoltak be. Ezek az események az elkövetkező években többször is megismétlődtek, és a beszámolók szerint számos csodás gyógyulás kísérte őket. 1659-ben egy vizsgáló bizottságot állítottak fel az események hitelességének megállapítására. A bizottság számos szemtanút kihallgatott, és vizsgálatai kedvező eredménnyel zárultak. Ennek nyomán megszületett a döntés egy nagyobb kegyhely felépítéséről. 1660. március 19-én mutatták be az első szentmisét a helyszínen. Április 25-én letették a kegyhely alapkövét, az építkezés pedig mintegy 70 éven át tartott. Az építkezés mesterei között volt Georg Gersten Bard, bécsi császári építésze, őt később Carlo Lurago követte, végül pedig a lenyűgöző kupola terveit Jakob Brandentaur készítette el. A kegyhely ünnepélyes felszentelésére 1724. április 29-én került sor. A szertartást József Dominik Graf Lamberg, Passau bíborosa vezette. A főoltár azonban csak 1738-ban készült el teljesen. A kegyhelyhez hamarosan egyre több zarándok érkezett, és a zarándoklatok azóta is folyamatosan tartanak. 12. Pius pápa később a kegyhelyet Basilica Minor, vagyis kisebb bazilika rangjára emelte.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóim, most a kolumbiai jelenéssel haladunk tovább. ...1754-ben egy pontosan nem meghatározható napon egy Mária nevű indián asszony elindult az akkor még San Pedro Mártir, de Ipiales néven ismert kis településről, ahol dolgozott. Úti célja a közeli Potosí volt, ahol rokonait készült meglátogatni. Amikor a Pasztarán hegy nyugati lejtőjén ereszkedett lefelé, hogy átkerjen a Guaitara folyó hídján, váratlanul hatalmas vihar tört ki. Menedéket keresve egy nagy természetes barrankhoz sietett, amely a hegyoldal közepén nyílt, abban bízva, hogy az eső hamarosan eláll. A zuhogó eső, a környék kietlensége és az a félelmetes gondolat gyötörte, hogy talán maga az ördög uralja a hidat, hogy hatalmába kerítse az egyedül utazó szerencsétlen asszonyt. Mária kétségbe esett, sírni kezdett és segítségért könyörgött a rózsafűzér legszentebb szüzanyjához, akinek tiszteletét a domonkos atyák révén ismerte meg, akik már több mint két évszázada hirdették az evangéliumot ezen a vidéken. Ekkor hirtelen úgy érezte, mintha valaki megérintette volna a vállát. Az asszonyt rettenetes félelem kerítette hatalmába, nem gondolt másra, csak arra, hogy minél gyorsabban elmeneküljön. Átszaladt a hídon és végül épségben megérkezett Potosíba. Néhány nappal később, miután kezdeti félelme valamelyest elmúlt, Mária elindult vissza Ipiales felé. Ezúttal 5 éves kislánya, Rózá is vele tartott. A gyermek születésétől fogva süket néma volt, és az indiánok hagyományos módján édesanyja a vállán vitte őt. Amikor elértek a Pasztarán hegy barlangjához, Mária rövid időre megállt pihenni. A kislány ekkor gyengéden lecsúszott édesanyja válláról, és játszani kezdett a köveken. Mária egyszer csak meghallotta, hogy a lánya beszél. Ezt mondta: "Mama, nézd, ott van az a félvér asszony, aki leesett a szikláról. Karjában egy kis félvér gyermeket tart, mellette pedig két másik félvér gyermek áll." Máriát rémület és döbbenet töltött el. Nem tudta, mit kezdjen azzal, amit hallott, felkapta kislányát a vállára, és sietve elmenekült a barlangtól. Amikor megérkezett a Torresano családhoz, korábbi gazdájhoz, elmesélte nekik mindazt, ami történt. Senki sem hitt neki. Miután elintézte mindazt, amiért Ipialesbe utazott, Mária visszaindult a falujába. Lassan közeledett a híres barlanghoz, ám ismét félelem lett túrá rajta. Amikor a barlang bejáratához ért, megtorpant és bizonytalanul megállt. Ekkor a kislány ismét megszólalt, most még határozottabban: "Mama, a félvér asszony hív engem." Újabban félelem, újabban menekülés és újabb kérdések merültek fel. Mi rejtőzik valójában abban a barlangban? Amint Mária visszaért Potosíba, elmesélte az újabb különös eseményt. A hír szájról szájra terjedt, a szomszédok pedig összegyűltek Mária házánál. Mindenki a saját fülével akarta ugyanis hallani tőle, mi történt. A nagy zűrzavar közepette azonban Rosita eltűnt. Amint észrevették, hogy a kislány nincs sehol, keresni kezdték mindenütt, de hiába. Hova tűnhetett Róza? Más magyarázatot nem találtak, úgy vélték, hogy az ártatlan gyermek lelkét ellenállhatatlanul vonzotta a természet feletti. A kislány bizonyára válaszolt a félvér asszony hívására. Lászlájász történetében, akár csak egy évszázaddal később Lourdesban, a Pasztarán hegy barlangjában, épp úgy, mint Mazabelle barlangjában, Rózát ugyanaz a megmagyarázhatatlan vonzás ragadta magával, mint annak idején Bernadettet. Mária ekkor maga is a barlanghoz indult, hogy megkeresse gyermekét. És amit ott látott, attól minden félelme és bizonytalansága szertefoszlott. A barlangba érve meglátta a kislányát, amint a félvér asszony lábainál térdelt. Miközben a gyermek gyengéden és bizalmasan játszott azzal a szőke hajú kisgyermekkel, aki időközben kiszabadult édesanyja karjaiból. Micsoda bensőséges és megható jelenet! Egy ilyen pillanatot talán csak maga az Isten álmodhatott meg. A látvány olyan rendkívüli volt, hogy Mária ezúttal talán jobbnak látta, ha nem beszél róla senkinek. A lászlájászi szüzanya ezen újabb kegyelmi jelensége talán örökre ismeretlen maradt volna, ha egy újabb meglepő esemény nem hozza azt napvilágra.
Nem sokkal később Rózás súlyosan megbetegedett, majd meghalt. Az édesanyja kétségbeesésében úgy döntött, hogy szeretett kislánya élettelen testét a Pasztorán hegy nagyasszonyának lábához viszi. Felidézte előtte azokat a virágokat és gyertyákat, amelyekkel a gyermek oly gyakran fejezte ki szeretetét és tiszteletét iránta, majd könnyek között szívből jövő könyörgéssel kérte a szűzanyát, hogy adja vissza neki gyermekét. Az álhatatos imádságok, a hulló könnyek és a megingathatatlan hit láttán a szűzanya a hagyomány szerint közben járt isteni fiánál, és kieszközölte a kis Róza feltámadásának kegyelmét. A mérhetetlen örömtől és a hálától eltelve Maria Moeses Ginos Ipialesbe sietett és bekopogott a Torresino család ajtaján. Elmondta nekik az újabb csodát, tanúságtétele megrendítő volt, a bizonyíték pedig elsöprő erejűnek bizonyult. Nem maradt más hátra, mint hogy értesítsék a lelkipásztort. Annak ellenére, hogy az éjszaka kellős közepe volt, Don Juan Torresano vezetésével bizottság alakult, amely útnak indult. A domonkos szerzetes Gabriel de Villafürte testvér fogadta őket, majd a kor szokásainak megfelelően megkezdte a tanúvallomások és kihallgatások felvételét. Megkondultak a harangok és a hír pillanatok alatt elterjedt a faluban. Megjelent a rózsafűzér királynője a Pasztorán sziklái között. Maria Moeses de Quinones látta őt, gyönyörű és ragyogó. A lelkipásztor azonban még nem győződött meg teljesen az események valódiságáról, ezért úgy döntött, hogy maga jár utána mindennek. Másnap a nap első sugarainál kezdetét vette Ipiales első hatalmas tömeget megmozgató zarándoklata. 1754. szeptember 15-én, amely abban az időben Mária Szent nevének ünnepe volt, reggel 6 órakor a zarándokok megérkeztek Las Lajasba. A csoda ott ragyogott a szemük előtt, és betöltötte szívüket. Nem maradhatott többé helye a kételynek, a legszentebb szűzanya otthonra talált a Pasztorán sziklái között. A ma is látható kegyhelyet az évszázadok során 3 alkalommal építették újjá. Az első, közvetlenül a csodás események után emelt kápolna rendkívül egyszerű volt, fából és szalmából készült, és mindegy 40 éven átállt. A második templom építésére 1859 és 1893 között került sor. A harmadik, a ma is álló monumentális bazilika pedig Ezguel Moreno Díaz Pasto püspökének kezdeményezésére épült fel. A püspök egyik pásztor levelében fejtette ki azt a szándékát, hogy méltó templomot kell emelni a szűzanya csodálatos képmásának befogadására. Az építkezés 1949. augusztusában fejeződött be. Végül 1950. augusztus 30-án 12. Pius pápa a Las Lajasi kegyhelyet kisebb bazilika, avagy bazilika minor rangjára emelte.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hallottam meg önökkel saját gondolataimat is. Hallottuk az első jelenésben, hogy a tölgyfa kezdetben a pogány emberek szertartásait szolgálta. Ezt alakították át példaértékűen a keresztények azzal, hogy keresztet helyeztek el a fán. Nem először fordul ez elő, mivel régebben a húsvét ünnepe az Egyiptomból való kivonulás előtt a zsidók egyfajta pásztor ünnepe és az első aratás, első termés ünnepét ülték. Így kapcsolódott az Egyiptomból való kivonuláskor a bárány és annak vére, illetve a búza a kovásztalan kenyér szerepében, így lett ez a zsidó Pészá ünnepe, vagyis a mi keresztény húsvétunk elődjévé így vált. A bárány és vére Jézus kereszthalálára utalva, illetve a kovásztalan kenyér már az oltári szentség előképét szolgálta. Tehát látunk egyfajta evolválódást, fejlődést, átalakulást. Szintúgy, ahogyan a magyar nép 1000 évvel ezelőtt korábban még pogány népként, Szent István királyunk vezetésével keresztény néppé lett. De néhány pogány motívumnak keresztény jelentést, értelmet adtak. Például biztosan hallották már ezt a kedves hallgatók, ezt a fajta köszönést, a Baba Mária vigyázzon rátok. A pogány időben egy pogány istenség volt ez, most már azonban a boldogságos Szűz Máriára gondolunk és értjük ez a köszönés alatt. Tehát beépítődnek régi szokások, hagyományok a keresztény lét gyakorlásába, és ez így helyes. A második jelenésben látjuk, hogy az asszony a természet fölötti megtapasztalásakor félelmet él át és menekül, később azonban, amikor csodálatosan feltámad a kislánya, boldogságot él meg. Ezek teológiailag természetes reakciók. Az ember ugyanis, amikor a természet felettit, az Istent tapasztalja, szakszóval a nominózuskor, a tremendum, vagyis a félelem az, amit tapasztalunk, mert ekkor felismeri az ember, mennyire apró és halandó ebben a világban, de a fascinózum, vagyis az elbűvölő boldogságot is megtapasztalja az ember, mert mélyen érezzük és tudjuk, hogy Isten szeret és óv bennünket, vigyáz ránk, valamint a javunkat akarja, bármilyen aprók és halandók is legyünk. Tökéletes példa erre Lukács evangéliumából a 7. fejezetben a 11-es és 17-es versek közötti esemény, amikor azt olvassuk, hogy Jézusnak megesett a szíve az asszonyon. De lássuk a teljes történetet, és ezzel a részlettel zárom gondolataimat. Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai, és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyját sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halott vivők megálltak. Ő pedig így szólt, ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott felült és beszélni kezdett, akkor Jézus átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent, nagy próféta támadt közöttünk, Isten meglátogatta népét, ennek híre elterjedt egész Judeában és mindenfelé a környéken.

Kedves hallgatóink, ezzel el is érkeztünk a mára elkészített műsor végére. Az elmúlt percekben az ausztriai Mária jelenéseket ismertettem önökkel, illetve Kolumbiába is ellátogattunk egy picit. Valamint ezekhez fűztem hozzá saját gondolataimat, zenei aláfestésekkel tűzdelve. Hálásan köszönöm a mai figyelmüket, illetve hogy most is velem tartottak. Meghívom önöket, hogy a következő alkalommal is együtt ismerkedjünk meg a Mária jelenésekkel, történetesen kolumbiai túránkat fejezzük be, és Dél-Amerikában maradunk, Argentínába is benézünk majd egy keveset, várom akkor is a kedves hallgatókat. Most azonban búcsúzom önöktől, a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Holtián Szabó Hunort, illetve a Kárló Akutiszáltól összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy-nagy szeretettel és tisztelettel Assisi Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten hisz
1: az én szívem. Békesség Istentől! Gondolom történt már olyan hallgatóink életében is, hogy valakivel beszéltek, a másik bólogatott, néha még válaszolt, és aztán pár perc múlva rájöttünk arra, hogy abból, amit elmondtunk, semmi sem maradt meg benne. A mai modernnek mondott világunkban sokszor találkozunk olyan emberekkel, akiknek a mobiltelefon hozzáragadt a kezükhöz. Miközben valaki beszél hozzájuk, folyamatosan azt bámulják, simogatják a képernyőt, mintha épp akkor és ott lenne életbevágóan fontos megnézni ki, mit posztolt a különféle oldalakon, vagy épp akkor lenne életbevágóan fontos megnézni, ki lájkolta a képet, bejegyzést, amit kitettek. Szörnyű a helyzet, hiszen sokszor még a templomban is előkerül a telefon, meg kell nézni azt, hogy ki lájkolt, meg kell nézni azt, hogy épp ki, a prédikáció ideje alatt természetesen ki mit töltött fel magáról. Az ilyen ember hallja a hangot, csak épp nem figyel arra, amit hall. És talán itt van a baj valódi oka, a megosztott figyelem. Vajon nem ez annak a problémának az oka, hogy az ember azt gondolja, hogy Isten hangját nem lehet hallani? És innen már csak egy lépés a megállapítás. Isten hangját azért nem lehet hallani, mert nincs Isten. Valóban így lenne? Keressük ma erre a kérdésre a választ. Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Szeretettel köszönti önöket a mikrofon mögül, köteles

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórának mai műsorában arra a kérdésre próbáljuk megkeresni a választ, hogy lehet-e hallani az Isten hangját. Ha igen, mit is jelent az konkrétan, hogyan lehetséges ez? Amikor az Isten hangjáról beszélünk, a legtöbb embernek talán azonnal valami különleges dolog jut az eszébe. Egy hang az égből, mint a hollywoodi filmekben, vagy egy nagyon erős belső érzés, egy álom, egy mondat, ami egyszer csak beugrik. De lehet, hogy az Isten hangjának a meghallása sokkal hétköznapibb dolog, mint azt gondolnánk, és talán éppen ezért sokkal nehezebb is meghallani Isten hangját. Kezdjük egy érdekes ténnyel. Az emberi agy nem egyszerűen rögzíti, ami körülötte történik, hanem folyamatosan válogat. Bemegyünk egy zsúfolt kávézóba, körülöttünk beszélnek, csörögnek a telefonok, szól a zene, valaki arrébb húz egy széket. És mégis, ha ebben a zajban valaki kimondja a nevünket, valószínűleg azonnal felkapjuk a fejünket és a hang felé fordulunk. Miért? Természetesen nem azért, mert elkezdtünk jobban hallani, vagy kevesebb lett a zaj, hanem azért, mert az agy nem minden hangot kezel egyformán. A figyelem eldönti, hogy mi kerül előtérbe, és ennek következtében egyértelműen afelé a hang felé fordítja a fejünket, ami egy számunkra fontos, ismert információt hordoz. Ezt hívják többek között szelektív figyelemnek. Ennek pedig van egy érdekes következménye. Nem mindig az a probléma, hogy nincs mit meghallanunk. Lehet, hogy egyszerűen csak túl sok minden másra figyelünk, mivel keressük azokat az információkat, melyek fontosak a számunkra, melyeket ismerünk, eljutottak már hozzánk. Megcsörren a telefon, egyre másra jönnek az üzenetek, keresnek a munkahelyünkről, keressük a pénzt, jön a családi probléma, ott van bennünk a holnap félelme vagy a múlt terhei. És közben épp az ennyire megosztott figyelem miatt valami fontos elhalad mellettünk. Egy szóval, Isten hangját nagyon sokszor nem azért nem lehet hallani, mert Isten hallgat, hanem mert mi vagyunk tele zajjal. A Bibliában van egy különösen érdekes történet Illés prófétáról. Illés egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül. Elfárad, fél, menekül, végül eljut egy barlanghoz. És akkor különös dolog történik. Hallja az Isten hangját, de hogyan? Jön egy hatalmas szélvihar, aztán egy földrengés, aztán tűz. Ha választhatnánk, most biztosan azt mondanánk, valamelyik ezek közül biztosan a hanghordozó eszköz lesz. A hollywoodi filmekben megszoktuk ugyanis, hogy Isten hangja mindig dörgedelmes. De a bibliai történet éppen az ellenkező irányba visz. Egyszer csak megszólal egy halk, finom hang. A természet tombol, de Isten nem a leghangosabb dolgot választja ki a kommunikációhoz. És itt érdemes egy pillanatra megállni, mert lehet, hogy az igazi probléma az, hogy mi gyakran rossz helyen keressük az Isten hangját. Azt várjuk, hogy valami rendkívüli történjen, pedig lehet, hogy a kérdés nem az, hogy miért nem szól Isten, hanem az, hogy felismerem-e, ha szól. Térjünk vissza most az elején elmondottakhoz. Egy zajos környezetben azt a hangot halljuk meg, ami számunkra egy fontos információt hordoz. Isten hangjának felismerése nem egy különleges hallási képesség kérdése, hanem a kapcsolaté. Jézus mond egy nagyon érdekes mondatot János evangéliumában. Azt mondja a juhairól, az én juhaim hallják az én hangomat, és én is ismerem őket, ők pedig követnek engem. Figyeljük csak meg a sorrendet. Hallják, ismeri őket, követik. Ez nem egy egyszeri lelkiélményről szól, melyet ma olyan sokan keresnek, hanem egy kapcsolatról. A juh azért ismeri fel a pásztor hangját, mert sokszor hallotta. A pásztor nem kell minden reggel bemutatkozzon, hogy jó reggelt, juhaim, én vagyok a pásztor, mert a kapcsolat megtanít felismerni a hangot. Ezek után jöjjön egy kicsit kellemetlenebb kérdés. Mi van akkor, ha a probléma oka az, hogy mi egyszerűen túl sok más hanghoz szoktunk hozzá? Hiszen az ember egész nap hangokat, zajokat, zörejeket hall. De ez nem csak fizikailag igaz, hanem belül is. Megszólal valami, és azt mondja, hogy nem vagyunk elég jók. Megkérdezi, hogy mit is fognak szólni rólunk mások, aztán jön, hogy már megint elrontottuk, már megint ugyanazt csináltuk, pedig tudhattuk volna, hogy nem fog sikerülni. Vagy épp azt súgja, hogy mások sokkal jobbak nálunk. Ami érdekes, ezek közül némelyik annyira ismerős, hogy már nem is kérdezzük meg, hogy ez tényleg igaz. Mert sokszor hallottuk már, mondták már állítólagos barátok, családtagok, rokonok, ismerősök, természetesen csupán jó szándékkal. Az úgynevezett belső beszéd nem ritka jelenség.
Szinte valamennyien folyamatosan kommentáljuk saját magunk számára az életünket, az eseményeket, a dolgainkat. És ez azért érdekes a mai témánk szempontjából, mert nem minden belső hangot, belső gondolatot kell Isten hangjának kinevezni. Sőt, az, hogy valami erősen megszólal bennem, még nem azt jelenti, hogy az Istentől származik. A hit nem azt jelenti, hogy minden belső hangra ráfoghatom, hogy ez Isten hangja volt, ezt Isten mondta nekem. Mert lehet, hogy egyszerűen csak én gondoltam, lehet, hogy épp egy régi félelmem szólalt meg, vagy lehet, hogy valaki korábban mondott valamit, ami megmaradt bennem, tovább él. De az is lehet, hogy épp az agy próbált értelmet találni egy bizonyos helyzetben. Természetesen lehet olyan helyzet is, amikor Isten valóban vezet vagy megszólít akár ezeken keresztül is, de ezt érdemes megkülönböztetni, nem összekeverni. Honnan tudjuk tehát, hogy valóban Isten hangjáról van-e szó? Talán az egyik legfontosabb szűrő ez, összhangban van-e azzal, amit Isten az ő akaratáról a Szentírásban tanít. Ha valaki azt mondja, Isten azt mondta nekem, hogy gyűlöljem ezt az embert, érdemes megállni. Ha valaki azt mondja, Isten azt mondta, hogy nekem bármit szabad, érdemes elgondolkodni, mert nem minden erős belső késztetésünk isteni üzenet. A hithez hozzátartozik a megkülönböztetés is. Van még egy nagyon érdekes dolog. Néha azt gondoljuk, hogy Isten hangjának felismerése azt jelenti, hogy pontos választ kapunk minden kérdésünkre. Elkezdjük várni a mennyei SMS-t, aminek lehetőleg 3 pont van a végén, hogy biztosan tudjuk, következik a folytatás. Pedig lehet, hogy Isten vezetése nem mindig úgy működik, hogy minden részletet előre megkapunk. Néha Isten nem azt fogja megmondani, hogy itt van egy teljes térkép, hanem csak ennyit, indulj el, és menet közben lesz világosabb a következő lépés. Sajnos nem úgy születtünk, hogy mindenki automatikusan felismeri az Isten hangját. Arra nincs garancia, hogy valaki évekig, évtizedekig kap róla információkat az Isten tiszteleteken, a miséken, és ismeri az Istent, felismeri a hangját. A gyermek Sámuel a Silói templomban nő fel. Van számos információja Istenről, minden nap hall róla, mégsem ismeri fel a hangját, amikor egy éjjel megszólítja őt. Ezért rohan oda az idős főpaphoz Élihez. Meg kell tanulni először is figyelni, megismerni, épp ezért megkülönböztetni, mert a kapcsolat finomítja a felismerést. És van még valami, ami szerintem nagyon mai. A csend. Sok ember számára ez már luxus. Úgy gondolja, hogy nem lehet megengedni. Az igazság viszont az, hogy az embernek már szinte kényelmetlen a csend. Épp ezért, amint csend lesz, előkerül a telefon, mert a csendben meghallhatjuk azt is, amit egész nap próbáltunk elnyomni. És talán ezért fontos a csend nem csak pszichológiai, hanem lelki szempontból is. Nem azért, mert Isten csak a csendben beszél hozzánk, hanem mert a csend nélkül nehéz figyelni, és nehéz meghallani Isten hangját. Hallani Isten hangját nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki a jól kivehető hangot hallja a fejében. A keresztény hit sokféleképpen beszél Isten vezetéséről. Isten megszólal elsődlegesen a Szentíráson keresztül, az igén keresztül, megszólít az imádságban, vagy akár egy másik ember valóban bölcs tanácsán keresztül. Nem kell különleges élményekre vadászni, mint ahogyan azt ma sokan teszik. Csak egy kis csend. A körülöttünk zajló világ a bennünk megszólaló zaj kikapcsolására van szükség. Egy kis figyelem, egy nyitott Biblia, egy őszinte kérdés, és talán egy rövid imádság. Istenem, ha szólsz hozzám, segíts felismernem, és ha felismertem, adj bátorságot ahhoz is, hogy megtegyem, amit kérsz. Mert végül talán ez különbözteti meg a puszta hallást a valódi meghallástól. Hallani valamit egy pillanat. Meghallani azt jelenti, engedem, hogy hasson rám. Lehet, hogy Isten hangját nem az ismeri fel legjobban, aki a legtöbb különleges élményről tud beszámolni, vagy a legtöbb információja van Istenről, hanem az, aki egy idő után már egyre könnyebben felismeri, mert valamikor elkezdett figyelni rá.

0: Csendes percek.
1: Milyen az, amikor a hit hallásból van? Nagy tiszteletű Varga Róbert ige hirdetésének részletei következnek.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből olvasom, a 10. fejezetből, a 13. verstől eképpen. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldetnek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Kedves testvérek, kezdhetném a szolgálatot azokkal a szavakkal, hogy ebben a templomban mindenki hisz. Aztán finomíthatok rajta, és mondhatom azt, hogy valamiben, vagy valahogyan. Az pedig egyáltalán nem mindegy, hogy ki miben hisz, vagy ki kinek hisz, kinek ad igazat. Mondhatjuk azt, hogy hívő ember az, aki nyugodtan most is felszállt a villamosra, és nem kérte el a villamos vezető engedélyét, amellyel ő vezethet villamost. Vagy hívő embernek számít az, aki bemegy a gyógyszertárba, és minden további nélkül este beszedi a tablettákat, mert elhiszi azt, hogy nem csapták be, és valóban az a hatóanyag van a dobozban, amely rá van írva. Vagy hívő ember az, aki elhiszi egy utazás szervezőnek, hogy a befizetett előleg és a későbbi részviteli díj az feljogosítja arra, hogy elutazzon egy távoli országba, és onnan haza is hozzák. Ebben a kérdésben már többen hitetlenkednek, mert manapság gyakran előfordul, hogy nem kerül vissza, vagy csak nehezen egy-egy csoport. De nagyon sokan vannak, akik csak saját magukban hisznek már. Az az igazság, amit ő hisz, vagy amit ő tesz, amit ő csinál. Senkinek és senki másban, semmi másban nem hisznek már. Itt a római levél 10. fejezetében olyan szomorúan mondja, tárja fel Izrael elesett helyzetét, állapotát Pál apostol. Azt mondja, hogy nem hittek az Isten igazságában, Krisztusban, és saját igazságukat igyekeztek érvényesíteni. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy valaki kinek hisz, kiben hisz, mibe veti a hite bizodalmát, és mire alapozza az életét. Nem véletlenül folytatja ezt a felolvasott 13. versben, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, aztán folytatja tovább a végén, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde, Isten igéje által. Mit jelent először az, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül? Az üdvösség az azt jelenti, hogy az ember és az emberiség, vagy aki hisz Jézus Krisztusban, az nem azt kapja, amit megérdemelne az istentelen lénye, gondolkodása, cselekedetei miatt. Ez azt jelenti az üdvösség, hogy mentesül az, aki hisz Jézus Krisztusban, nem akármiben vagy akárkiben, hisz Jézus Krisztusban, mentesül a bűneset átka alól, és mentesül az utolsó ítélet alól, amikor az üdvösség vagy kárhozat kérdésében az Isten színe elé kell állni mindenkinek. Mert a bűn zsoldja halál, ezért a bűn zsoldját kegyelemből és szeretetből és irgalomból Isten Jézusban fizette meg, az ő kereszt halála eleget tett Isten igazságosságának, kifizette a bűn zsoldját, a halált, az ő saját halála által. Aki ezt hiszi, aki benne hisz, az üdvözül, annak van üdvössége, ahogyan ezt a Biblia tanítja. Tehát amikor Jézus meghalt értünk, akkor szabad lábra helyezett minket az Isten. Nem kell az istentelenség bűne miatt meghalnia a Krisztusban hívő embernek, hanem az üdvösséget kapja, az Isten kegyelmét, irgalmát és bűnbocsánatát. Vagyis Jézus Krisztus igazságát a hívő embernek adja az Isten, Jézusra néz, és ő érte igaznak nyilvánít minket. Nagyon röviden ez az összefoglalás annak, hogy mit jelent az, hogyha valakinek üdvössége van, megmenekül az ítélet alól, Krisztusba vetett hit által örök élete van, nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Mit jelent segítségül hívni az Úr nevét? Először is azt jelenti, hogy szólni Jézus Krisztushoz, beszélni hozzá, kérni őt, kiáltani hozzá. Azok tudják ezt megtenni, akik belátták már azt, hogy segítségre van szükségük. Reggel, ahogy mentem valahova, ott állt az út szélén valaki, elől füstölt az autója, és tehetetlenül szemlélte, és oda kiáltott a túlsó oldalon egy fiatalembernek, hogy segítsen már kitolni az út szélére a gépkocsiját. Aki valami olyan helyzetbe kerül, nem feltétlenül bajt jelent ez, ha valaki olyan helyzetbe kerül, amit maga nem tud már megoldani, kiállt, hogy segítsen valaki. Ebben a vonatkozásban, hogy erről a Biblia beszél, azt jelenti, hogy az ember kiállt az Istenhez, valaki Jézus Krisztus segítségül hívja, mert eljutott az élete arra a pontra, ez nem feltétlenül jelent nagy nyomorúságot, mert nekem se volt nagy nyomorúságba esett életem akkor, amikor itt lejutottam, de mégis megláttam azt, hogy Isten nélkül a vége biztos, hogy nagy nyomorúság lesz. Nem feltétlenül az összetörettetés által jut valaki hitre, de vannak emberek, akiknek arra van szükségük, hogy összetörjön az élete, mert másképp nem jut hitre, és másképp nem érti meg azt, hogy kiáltania lehet és kell az Istenhez, és hogy Istennek kell segíteni rajta, csak ő tud rajta segíteni. De van, aki ezt már látja, és vannak olyanok, akik ezt már látják, hogy az Isten segítsége nélkül az Isten ítélete alá esnek, és ez maga a halál. Mit jelent tehát hívni Jézust, beszélgetni vele, megszólítani őt? Valamilyen egyszerű formában, de komolyan venni mindazt, amit a Szentírás Jézusról mond. A Biblia azt mondja, hogy aki ő hozzá megy, azt ő semmiképpen el nem küldi magától. Kiáltani hozzá, segítségül hívni az Úr nevét, ez azt is jelenti, hogy imádkozom, beszélgetek vele. Én tudom, hogy sokan ezt gyakoroljuk. De szoktunk-e így kiáltani, amikor úgy jól megy minden? Amikor nincsenek nagyobb bajok vagy nehézségek? Beszélgetni vele, belefeledkezni az imádságba. Amikor az ember azon veszi észre magát, hogy jé, mennyi idő telt el, milyen jót beszélgettünk valakivel. Előfordul ez, hogy ez történik, amikor Istennel beszélgetünk, hogy belefeledkezünk, mert olyan jó beszélgetni vele. És ez azt jelenti, hogy ő is válaszol ám, nem csak monológként mi mondjuk el azt, ami a szívünkben van, mi tesszük fel a kérdéseinket, ha ő is kérdezhet, és ő is beszélhet a szívünkkel. Akár úgy, hogy az imádság csendjében megértünk valami fontos üzenetet, akár úgy, hogy a Szentírás szavain keresztül megszólal, vagy olyan helyzetet teremt, hogy az vezetés, beszéd, Isten szava lehet a számunkra. Aztán segítségül hívni az Úr nevét, ez azt is jelenti, hogy bízom benne. Bármilyen kérdés gyötör most, vagy akármilyen kérdésben vagyok most bizonytalan, hogyan tovább. Megbízom benne. Azt jelenti, hogy rábízom magam. Elmondom neki, miért nem tudja, dehogy nem. Az imádságra nekünk van szükségünk, mert az ember az imádság nyelve által is kifejezheti azt, Isten felé elmondhatja neki azt, beszélgetett vele arról, ami a szívében van, legyen az öröm, bánat, kérdés, szemrehányás, lázadás, nyomorúság, nagy öröm, az imádság által beszélgethetünk a mindenható Istennel. Egy szóval beszélni arról vele, ami minket most foglalkoztat. Vele kezdek el beszélgetni, tőre várom annak a megoldását. Segítségül hívni Jézus nevét, Jézust magát, ez azt jelenti, hogy feltárom előtte az élethelyzetemet. Uram, jelenleg ebben a helyzetben vagyok, olyan vagyok, mint a tőrbe esett madár, kiszabadulni nem bírok, te vagy a szabadító, akkor légy szíves, segíts! Aki így gondolkodik, így imádkozik és így cselekszik, az jól hívja segítségül Jézus Krisztus. Ingyen, kegyelemből, ajándékba kapja kiki az üdvösséget. De nem kell ezzel kapcsolatban semmilyen áttörő lelki élményre vágyni, vagy várni, sok szektában ez így van. Éreztél-e valamit, testvér? És szegény testvér nem érzett semmit, hát akkor nem is igazi a megtérése, az üdvössége, az Istennel való szövetsége, mert nem érzett semmit. Nem kell érezni semmit. Isten tényekről beszél, és azt mondja, hogy ha valaki meghallja Jézus szavát és kinyitja a szívét, az ajtót, bemegyek ahhoz, mivel Jézus mondja, biztos, hogy megtörténik. És akik ezt így vették eddig komolyan, nem éreztek talán ott akkor éppen semmit, még lehet, hogy örömöt se felettébb, de előbb-utóbb megjött az öröm, kaptak bizonyosságot, békességet, nyugalmat, egy szóval elkezdett működni az, amiről Isten beszél. De nem érzelmi kérdés a dolog, hanem ténykérdés. Tehát az üdvösséggel kapcsolatban nem áttörő lelki érményekre kell várni, nem érzelmi állapot megváltozására, hogy fél méterrel a föld fölött lebeg az ember, de bekövetkezhet az is, hogy valakinek olyan nagy lesz az öröme, hogy úgy érzi, mintha repülne. És ez nem baj önmagában. Csak nem az élményt kell keresni, kutatni, és nem arra kell vágyni és várni. Az öröm és a békesség minden üdvösséget nyert ember szívét be fogja tölteni, ezt megígérte Isten. Sőt, megígéri azt is, hogy bizonyosságot ad. Ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát, megismerheti azt. Bizonyosságot nyer afelől, hogy minden igaz, amit ezzel kapcsolatban Isten mond. Tehát nem lehet az üdvösséget, és nem is kell megfizetni. Hálás szívvel szolgálhat valaki Istennek, de a hála is önkéntes. Egyszerűen válasz arra csodára, amit Isten valakivel tett. Segítségül hívni az Úr nevét azt jelenti, hogy a jelenlegi élethelyzetébe behívja valaki Jézust. Átadja azt az élethelyzetet, elmondja neki, rábízza, és tőle várja a megoldás, és nem kezd bele kontárkodni. Nem mond olyat, és nem ír le olyat, ami nem igaz, hogy befolyásolja az események menetét, rábízta magát az Istenre abban a kérdésben. Ez nem azt jelenti, ha nem kell a telefont felemelni és mondani valamit az ügy érdekében, vagy előre menetele érdekében, és az józan, tisztességes Isten szerint való dolog, akkor azt nem lehet megtenni. Nem erről van szó. De ha rábíztam Istenre, akkor végső soron egészen tőle várom annak a kérdésnek a megoldását. Tehát ha valaki bízik az Istenben, akkor rábízza a megoldást, várja, hogy Isten igazítsa el, vezesse, intse, fedje meg, csak mutassa meg azt az utat, ami elvezet a kérdés megoldásához, vagy vezesse rá a megoldásra, vagy egyszerűen adja meg a megoldást úgy, akárhogy neki a kis ujját sem kell megmozdítani az ügy érdekében. Mit ígér a Szentírás? Azt mondja, hogy aki Jézusért fordul az Istenhez segítségért, Jézus nevében, az megmenekül az Isten hitetleneket sújtó ítélete alól. Tehát aki segítségül hívja Jézus Krisztus azért, hogy üdvösséget, örök életet, bocsánatot kapjon, az számíthat arra, hogy ezt Isten megadja, mert megígérte. Lehetetlen dolog, hogy az Isten hazudjon. Azt mondja a Biblia. Mondd-e olyat, amit nem teljesít. Ígér-e valamit, amit nem tesz meg. Hát ezt megígérte. Ha valaki Jézus Krisztusért bocsánatot kér az Istentől, a bűneit elmondja az Istennek, komolyan veszi a bocsánatot, annak Isten bocsánatot ad Jézus érdeméért. Eltörli az álnokságunkat, és megbocsátja mi bűnünket és bűneinket. Az 50. Zsoltár 15. versében azt olvassuk, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Próbáltuk mi már ezt? Segítségül hívni az Úr nevét. Föltárni előtte, tudom, hogy vannak, akik gyakorolják, de újra és újra. Ezt mindig csak elkezdeni lehet, és aztán folytatni. Segítségül hívni. A nyomorúság, baj, az öröm, vagy bármilyen kérdésben. Segítségül hívni Jézus Krisztust. Ő megszabadít, és mi dicsőíthetjük őt. Az Szentírás tele van ilyen biztatással, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok a ti megterhelt szíveteknek. Nehéz megérteni azt, hogy Izrael vezetőinek és a népnek részben miért nem kellett az, amit Jézus fölajánlott. Amikor elmondta, gyertek hozzá, és más lesz az életetek, és nyugalmat talál nálam a ti lelketek. De hát ők elutasították ezt a kegyelmet, nem kellett Jézus, és Jézus nem tudott rajtuk segíteni. Ő, ami szabadítunk, az egyedüli és az igazi, ezért nem mindegy, hogy kiben és miben hisz valaki. A biblikus hit az, amikor valaki Jézus Krisztusba veti hite bizodalmát. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, talán ma nem az a legfontosabb kérdés, hogy hallottuk-e már az Isten hangját, hanem az, hogy ha megszólal, felismerjük-e. Mert lehet, hogy Isten nem hangosabban beszél mindennél és mindenkinél. Lehet, hogy nekünk kell egy kicsit halkabban élnünk. Kevesebb zaj, kevesebb rohanás, kevesebb mindenáron nekem legyen igazam. És egy kicsivel több figyelem. Mert néha nem az a baj, hogy Isten nem szól, hanem az, hogy miközben ő beszél, mi már válaszolunk valaki másnak. Legyen ma néhány percünk, amikor elcsendesedünk, és ezt kérdezzük. Istenem, van valami, amit már régóta mondasz nekem, csak én még nem álltam meg meghallani? Lehet, hogy a válasz nem lesz hangos, de attól még lehet nagyon világos. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, a Mária Rádió református félórát hallották, ne feledjék, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra. Várjuk vissza önöket legközelebb is, de addig is búcsúzik önöktől a Mária Rádió református félórának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szent Atya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai, kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
1: And always restores. Amen.
0: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, a germán eredeti frankok zarándokházaként Péter sírja mellett az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, ami a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
2: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
0: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenni a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szentpéter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
2: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
0: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szentatya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
2: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà.
0: Az irgalmaság szűzönyök közben járásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Assisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szentpéter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útítása a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
3: Nagyon nagy szeretettel

0: ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász, a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
1: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
0: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot, és a nemzetek közötti együttműködést. Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
1: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
0: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában nem is kis sikerrel. Tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban. Tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyan

0: akkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától az, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
1: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek, jól lett egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
0: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
1: És született-e valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
0: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolta át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
1: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi Adlimina látogatásra.
0: Köszönöm szépen!
1: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessük Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdély Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják, és arra hívom önöket, hogy a következő negyed órában fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, amelyekkel kér a rózsafűzér imában majd együtt fogunk tudni imádkozni. Telefonszámaink a következők, amelyen élő adásba juthat a kedves hallgató: 0259 420 555, illetve a 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk hallgatóink megfogalmazott üzeneteit, ezen felül pedig honlapunkon a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék fülecskére kattintva szintén elküldhetik kérésüket, szándékukat. Általános imakéréseink között a mai délutánon is imádkozzunk a pápáért, püspökeinkért, betegpapjainkért, kántorokért, a keresztények egységéért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és munkatársairól is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jó segítségünkre, áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben, küld el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen. Köszöntöm első betelefonálónkat, halló, Mária Rádió.
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
1: A napi hátralévő szemüsüket szeretném ajánlni az én egészségemért, a fiam családjának egészségéért, valamint Vizdinás Katika gyógyulásáért, és azért a 21 éves lánynak a gyerek nyugodalmáért, akit súlyos baleset által életét vesztette, a szülőknek pedig adjon a Jóisten megnyugvást, nyugodjék békességben az Úr Jézus Szent nevébe. Önöknek egy szép napot a Jóisten adja meg. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Jézusom, bízom benne. Szépesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amely hasonlókat kívánok önnek is. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom Lizévi kis Szent Erisz tiszteletére, és kérem a Szent Ritának a közbenjárását, hogy gyógyítsa meg a fülemet, a fülemnek a hallását, és tegye értelmesebbé a hallást számomra. Köszönöm mindenki imáját, gyímesből egy mindennapos hallgató. Egy másik hallgatónk üzenete így hangzik: az októberi hónap összes rózsafűzér imádságát felajánlom unokáimért, lelki békéjükért, megnyugvásért kérem a boldogságos szűzanyát, hogy fogja a kezüket, és vezesse őket a jó úton, oltalmába ajánlom őket, és vegye pártfogásába, hogy megtalálják a békét és lelki csendet, megnyugvást. Jézusom, bízom benned, köszönöm az imákat.

0: Egy újabb üzenet, ezt az imát és a szentmiséget felajánlom a testvéreim, gyermekei megtérésükért, hallgass meg Uram kérésemet. Minden imákat és szentmiséket felajánlom elhunyt szeretteimért és minden rokonomért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Udvarhelyről írták az üzenetet. Telefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét persze szeretném ajánlani. Az egészségem javulásáért, mert elég nagyon beteg vagyok, és a hozzám tartozó halottaknak a lelki ügyéért. Isten nyugtassa őket békében. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
0: Én is köszönöm.
1: A Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, én is köszönöm, hogy velünk tart a mai délutánon. Imádkozzon velünk. Családom egészségért, unokáimért, gondjaink megoldásáért ajánlom a mai rózsafűzért, írta Katalin. Köszönöm. Halló, halló, Mária Rádió. Megkérem a hallgatóinkat, hogy amennyiben telefonálnak, kérjük a rádiókészüléket kikapcsolni. A háttérből nagyon szépen köszönöm. Újabb üzenetek érkeztek, ezt a rózsafűzért felajánlom férjemért, aki a Ferenc nevet viseltem, és az összes hozzám tartozó halottaim lelki üdvükért, emlékük legyen áldott, Csíkszeredából írták az üzenetet. Halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsőtessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Kedves Lórika, kérném szépen a mai imát, és felajánlom elsősorban önökért csatlakozva, amit feltettet sorolni, és családomért, egészségért, a Mária Rádió nagy családjáért, munkaközösségért, az örök hazába költözött apósom évfordulójáit, adjon a jó Isten örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék, és a többi örök hazába költözött halottaimért, és a legfőbb az egészségünk. Nagyon idősek vagyunk az egészségért, a családomért és mindenkiért. Jó akaratú emberért. Nagyon szépen köszönöm, kedves Lórika, az ön családjáért is. Minden jót kívánok. Isten áldja. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy meg tetszett hallgatni.
0: Én is köszönöm, hogy velünk tart a mai délutánon. Ha teheti, akkor maradjon továbbra is velünk, és valóban a jó egészségért is imádkozzunk, hiszen akkor érezzük igazán, amikor nincs, amikor hiány van belőle. Minden imát és szentmiséket felajánlom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelkük üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, imádkozik értük, volt szomszéduk a Betlehem falváról, írták ezt SMS-ben. Minden imát és szentmisét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekeimért, a szűzanya oltalmáért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, az úton lévőkért és egy fontos ügy megoldásáért, írta egy édesanya. Telefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a drágulés.
0: Mindörökké, amen.
3: Szemmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért és a látásomért és a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és az egész halottaimért, a testvéreimért és a férjemért és a drága gyermekem nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjék nekik, s a két unokámért, az drága jó Istenem adjon nekik egészséget, mert betegek mind a négy végunoka. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen a megértését.
0: Én is köszönöm, hogy velünk tart a mai délutánon, imádkozzunk együtt. A mai és az egész heti imákat és szentmiséket felajánlom gyermekem lelki megnyugvásáért, akinek válságos a házassága, nagyon szépen köszönöm mindenki imáját. Felajánlom a rózsafűzért, a családomért, bűneim bocsánatáért, a szüleimért, egy munkahelyért és több fontos szándékért. Köszönöm szépen! Halló, halló, Mária Rádió?
4: Igen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Hát a rózsafűzért felajánlom édesapám és testvérem Faránc nevennapjára. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Adjon a Isten örök nyugodalmat nekik, és fogadja be őket az örök hazában. Imádkozzunk együtt. Önökkel imádkozva kérek imádtesti lelki gyógyulásért, fontos szándékokért. Isten fizesse Jézuson, bízom benned, hála és dicsőség minden kegyelemért, írta egy másik hallgatónk. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából családomért, egészségért, Anna nénének erőt, egészséget és egy gyógyulást kívánok. Jézuson, mert bízom benned. Halló, halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
4: Szeretnék imádkérni a szükanyához, hogy adjon segítségedelmet, erőt, egészséget, szabadnék őket. Kérem a szükanyámat, hallgassa meg a kérésemet, és a férjemet is kérdés, egyébként a segítségét, húgom a végségét, három hűszának az egészségét, hogy a légyen segítségemet, őrözzem meg a kérésemet. Én felajánlom, idősapámnak, idősanyámnak, adja merek mindenki. Csak unos élet távozásáért kérem a szükanyámat, hallgassam meg minden kérésemet, legyen benni, segíjen kérésem minden bajtét. Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Sajnos nagyon rossz volt a jel, de mégis érthető volt, legalábbis a számomra, gondolom hallgatóink is hallották. Egy újabb üzenet érkezett. A mai rózsafűzért és minden imával köszöntöm a szűzanyát, és köszönöm a sok kegyelmet, amit megadott a számomra. Ugyanakkor kérem továbbá Márton Áronnak a közben járását és a szűzanyát, hogy adja vissza fülem hallását. Köszönöm szépen Erzsébet Gyímesből. A rózsafűzért felajánlom Terike szomszédasszonyom sikeres műtétért, az orvosokért és az őket segítőkért. Isten fizesse, Mária írta az üzenetet.

0: telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Kétség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az összes ma megünnep értszentését sérve, hát imádkozik. Én szeretném, hogy halabal kapottik a megdragot az olyan. És az ő szent fiának bűneink, bocsánatait, testi-lelki gyógyulása, mint a családom minden összes tagja, halottáink, minden hozzám tartozó halott elfejtés, apa szándéka, enetés, a tisztított tisztán szenvedő lelkét, halottakét, a betegét, minden papét, szerzetesekét, szerzetes nőkét, a hivatalos megújulásáit, nemzetén megújulásáit, nagyon fontos szándékot, dicsértessük az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy majd meghallgattak. Egy áldott napot kívánok, dicsértés.
0: Hasonlókat kívánok én is önnek, ha teheti, akkor maradjon velünk az imában is. Honlapunkra is érkezett ima kérés. Így hangzik. Halálának évfordulóján, október 4-én, a 6. évfordulóra emlékezve szeretném kérni az imát. Nyugodjék békességben, Csíkhajnádról kérték az imát. Háromszékről, drága Jézusom, szüzenyen vedd el tőlem testi fájdalmaimat, és betegségemet fordítsd vissza. Köszönöm szépen mindenki imáját. Újabb szöveges üzenetek érkeztek, még néhányra maradt időm. Imákat és rózsafűzéreket felajánlom hálából a gyermekünk. Szerencsésen érkezzen meg külföldre, Isten fizesse mindenki imáját. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom. Családi békért a csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon bevédő palástjával, a közös hallottami lelki üdvükért, Jézusom, bízom benned. Kedves hallgatóink, köszönöm önöknek, hogy az elmúlt 15 percben velem voltak, megfogalmazták kéréseiket, szándékukat. Helyezzük a szűzanya és az Úr Jézus lába elé mindenki mondott és ki nem mondott kérésünket. Kérjük tőlük kéréseink meghallgatását, hogyha az megegyezik a Jóistennek az akaratával. És arra hívom önöket, hogyha tehetik, akkor imádkozzák velünk együtt a dicsőséges rózsafűzét innen a csíksomjai stúdióból. Csíkbozsovai Lakatos Julianna és ima csoportjának a vezetésével. Köszönöm, hogy a mai délutánon is a Mária Rádiót választották, ha tehetik, továbbra is maradjanak velünk, imádkozzunk együtt egymásért. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, áldott szép délután, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Ő légy! Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod elterülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss
1: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben, most szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezedben most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az a mennyben megkoronázott
1: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Szentséges Szűz, Isten anyja Mária,
1: fogadd kegyesen áldatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. A rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Fény királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűzanya,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.

0: szüszülője Istennek,
1: engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre, szüszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána lepedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segíteni, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösek oltalma és menedéke, földreménye és mennynek ékessége. Kikérte még segíteni,

segít minden balsósban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

0: Uram, hallgass meg imádságainkat,
1: és a mi kiáltásaink jussanak erődben.
0: Minden meghalt hívők lelke Isten irgalmából békességben nyugodjanak, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a ma esti házigazdái
1: Nyözörgő Bence,
2: Jancsó Mila,
3: Tamás Szorrabatond,
0: meg Bajko Melinda vagyok. És most a ma esti mesét Bóti hozta, valami érdekeset hozott, úgyhogy halljuk is, hogy mit.
1: Róka regge. Egyszer egy dimbes dombos erdőben, nagy lompos farkával takarózva, ott szundított a róka, lyuk előtt a róka. Szundított, szundikált, még arra ébredt, hogy nagyon éhes. Hű, de jó jönne most egy csirke, vagy legalábbis a combja, gondolta. El is kéne menni a menyhéthez a boltba. De útközben az jutott eszébe, hogy mégsem megy el a menyhéthez, mit költse, ha kell, ha nem, a pénzét, tud ő még fogni magának egy csirkét. Hát persze, s lompos farkával, az avar seperve, már is a falu felé vette az útját. Ment, ment, osont, lopakodott, ahogy azt még kölyök korában tanulta, volt az iskolában. Addig settenkedett, még végre a falut elérte. Lapult, és nagy merészen bekukucskált az első kerítésen. Volt, amit nézzen, majdnem, hogy csettintett örömében. Annyi volt ott a csirke, kakóca, sírce, pulykafi, pipe, s annyi a szebbnél szebb tyúk, liba és réce, hogy egy pillanatra megállt a szívverése. Ki is nézett magának a legszebb, a legfinomabbnak ígérkező kakócát, bedugta szépen az órát, a résem, majd bebújt egészen. Nos hát, ugrott egyet, és már a karma között érezte a kakastollát. Lett erre riadalom az udvaron, de szerencsére a vén kakas nem hagyta el a hideg vére. Elkukorékolta magát, hogy kukurikú, kutya, kutya. Jött is a kutya, mintha a puskából lőtték volna. Vau, vau, engedd el azt a csirkét, a szontalanja. Engedte a róka, hogy ne engedte volna, hiszen még jó szerrel még meg se fogta. Majdnem a kutya kezében maradt a farka boltja. Az volt a szerencséje, hogy kicsi volt a kerítés része. A kutya nem tudott átbújni. Utána inalt a róka, ahogy csak a lába bírta, ki a határba. Már árkon bokron túl járt, de még akkor is hallotta a lármát, a kutyas a majorság fölháborodását. Csíb meg, rimánkodtak a megriadt hércék. Fog meg, hápogtak a récék. A böbőrit, hápogtak a ludak. Az írháját, azt, az írháját, követelték a pulykák, s kórusban velük a tyúkok. Megnyúzom, fenyegetőzött a kutya, neki-neki ugorva a kerítésnek. Mikor már jó messze volt a róka, lihegve visszanézett. Röstelte nagyon a vereséget, de örült, hogy épp bőrrel megúszta. Maga elé kanyarította a farkát, mert még mindig érezte rajta a kutya mancsát. És nem hiába, gyönyörű díszét a kutya bizony eléggé megtépázta. Hiányzott egy jókora tincsinyi. Addig fésülten nyalogatta, amíg valahogy rendbe rakta. Ígyni, mondta, s ha nem is tért vissza a régi kedve, azért mégiscsak meg volt elégedve. S már majdnem azt mondta, a kutya sem fogja észrevenni, hogy nem a régi. De elharapta a szót, mielőtt kimondta volna, és eloldalgott a menyhéthez a boltba. Van szerencsém, mivel szolgálhatok, fogadta a menyhétke. Egy friss, finom csirkével, ha volna. Vanni van, méghozzá fagyasztva. Tetszik tudni? Manapság már mindenki így fogyassza. Hogyan? Kérdezte a róka, mert azt hitte, gúnyot űznek belőle. Fagyaszva, kérem, ez a módi. Igen, igen, enyhült meg az arca, mert eszébe jutott a kudarca. Hát persze, a módi. Engem is tulajdonképp inkább a hír csábított. Nehogy lemaradjak, de mondja csak, menj hitke. Valódi? Micsoda? Hát a csirke. Hát persze, nyugtatta meg a menyhétke, mosolyogva. Csak azért kérdem, tudja, hogy miért adom a pénzem. Fizetett a róka, vette a csirkét, s jó képet vágva elindult haza a lyukba, ahol már várta a családja. A felesége pompás paprikás rittyentett, s a kölykök még most is nyalják a szájukat utána. A közmondás, hogy azóta a róka a csirkét csak fagyasztva fogyassza. Aki nem hiszi, kérdezze meg magát a rókától.

0: itt a vége felé eszembe jutott egy érdekes történet. Magyarország ismerőseim mondták, hogy lehet, hogy ez egy városi legenda, hozzáteszem. Egy tanítónő Magyarországon a kisgyerekeknek tanította az állatokat, a házi állatokat, és úgy kérdezte, hogy na és akkor mi borítja a kutya testét? Csak a gyerekek mondták, hogy hát szőr. És akkor mi borítja a hal testét? Csak akkor mondták, hogy mit tudom, pikke, vagy nem tudom, tehát itt több ilyen felsorolt, és akkor megkérdezte, na és mi borítja a csirke testét? És az egy gyerek jelentkezett, és mondta, hogy fólia. És a tanítónő ledöbbent ezen állítólag, hogy miért mondta a gyerek, és aztán kiderült, hogy hát azért, mert az a gyerek életében nem látott csirkét, csak a boltban befóliázva, és azt hitte, hogy az borítja a csirke testét. Lehet, hogy ez egy ilyen nagyon szép mese, de na, ez kb. Olyan, mint azt is mondták ugye annak idején, hogy amikor megjelentek a lila tehenes csokoládék, hogy milyen színű a tehén, kérdezték a gyerekektől, és mondták, hogy lila. Na, nyilván ezek ilyen szerintem eltúzott dolgok, de ez jutott így különben eszembe erről. Én egyébként ez a rókás történet, meg az, hogy a róka az egy jó vadász, ez eléggé gyakran előjön.
1: Amúgy a rókának sokan azt mondják, hogy okos, de amúgy a mesék többségében ugyan ravasz. És az én műsoromban volt szó arról, hogy híres és hírhet. Itt pont olyan ravasz a rosszaság, a rossz okosság. Nem egyetlenül, hogy nem okos, hanem hogy rosszat csinál a gondolataiból, és hát hogy is mondjam, okos, de gonosz.
0: Van ilyen ember, aki okos és gonosz?
2: Biztos van, vagy most olyant kell mondjunk, akit ismerünk.
0: Hát, ha tudtok esetleg, azt is mondhattok, de most nem kell feltétlenül megnevezni, csak hogy kérdem, hogy van ilyen ember, hogy okos és gonosz?
2: Van.
0: Biztos. És az ellenkezője is van, ugye?
2: De az ellenkezője az, hogy buta és kedves.
0: Olyan is van. De szerintem igen. Okos és kedves is van, meg buta is kedves is van, meg
2: buta
0: és gonosz is van, meg mindenféle, ugye? De ezek inkább ilyen jelzők. Mindenkiben van szerintem időnként butaság és okosság, és én hallottam már egyébként, hát nem túl észkombánynak tartott emberektől is érdekes kijelentéseket. Én azt gondolom, egy kicsit egy helyzetfüggő is, és azt, hogy most éppen valaki jelenleg gonosz, vagy kedves, vagy jó indulatú, az is állapot. Ti erről mit gondoltok?
2: Hogyha egy ember megszületik, akkor szerintem lesz egy olyan, hogy vagy kedves lesz, vagy gonosz, persze néha fog változni, de hogyha például úgy születsz, hogy neked a DNS-ed olyan, hogy meg a sejtjeid, hogy olyan hormonok vannak benned, hogy neked most a gonoszságon jár az eszed, akkor ezt nem nagyon lehet megváltoztatni.
0: Itt mindjárt két kérdésem van hozzád. Az egyik az, hogy tudod, mi ez a DNS?
2: Igen.
0: Az mi?
2: Az, ami felalkossa az emberi tulajdonságokat, hogy például, hogyha a DNS-em most így születtem, zöld szemem van, de hogyha a DNS-em most másvá kapcsolódott volna, akkor lehet, hogy barna szemem lenne.
0: A DNS az a genetikai örökítő anyag, amit ugye a szülőktől, mindkét szülőtől kapunk, és az bennünk kombinálódik, és aztán véletlenszerűen a kettőből leszünk egy keverék.
1: Hát lehet, hogy ez kicsit sok, de én három dolgot szerintem mondani. Igazából csak kettőt, hogy mondták is, hogy vannak ilyen hibrid állatok, hogy van, mit tudom én, most egy kutya és egy macska szaporodikban, én nem láttam ilyet. De lehetséges, hát én sem tudom, hogy lehet, de...
0: De van az összvér például, a ló és a szamár keveréke.
1: Ja.
0: Egyetlen egy probléma van ezzel, hogy ő már nem szaporodó képes. Vagy legalábbis így értettem.
1: És a másik dolgot, amit szeretném gondolni, az, hogy azért lesz ilyen keverék a például, mit tudom én most...
0: Minden ember az.
1: De igen, keverék, és minden ember külön. Lehet, hogy hasonlítanak, de mégsem ugyanazok. Ez azért van, mert például most megyünk két tehenet. Most legyen egy fehér bika és egy barna nőstény. És akkor ezek összepárosulnak, lesz például egy tarka tején. És akkor ez így lesz, hogy néha a szülők tulajdonságai fogják megalkotni a...
0: Igen, a kettő keveredik, igen. És akkor így van.
2: Erről a hibrides dologra eszembe jutott, hogy a tudósok ugye vissza akarják hozni a mamutokat. A régebbi elefántot.
0: Mondanám, hogy vissza akarják hozni, hát, inkább csak kísérleteznek.
2: Hát
0: azzal,
2: de hogy... vissza akarják hozni, mert szeretnék, hogy így olyan legyen, mint egy állatkert csak. És akkor csináltak egy ilyent, hogy kivették a DNS-t, mert találtak egy ilyen befagyott mamutot, és kivették a DNS-ét, és beletették egy ilyen egérbe, és most már vannak ilyen mamutegerek, hogy ugyanolyan kicsikék, de olyan szőre van, mint a mamutoknak, és benne van a genetikai kódja a mamutnak.
0: Igen. Egyébként ez egy teljesen új, a biológián belül egy teljesen új tudományterület, illetve a genetika nem új, de ez a génsebészet, ahogy manapság ezt nevezik, ez egy teljesen új, és sőt egyesek szerint egyébként ez a jövő tudománya is, hiszen nagyon hasznos tud lenni például a különböző genetikai eredetű betegségek kezelésében. Tehát azért a genetika az egy nagyon érdekes tudomány, de hadd nem menjünk ebbe bele.
1: Volt a mesél kezdetén, hogy a roka be akart menni a mennyéthez, csak akkor a pénzét elköltötte volna, és inkább szerzett volna magának, de nem sikerült. Erről amúgy eszembe jutott a zsugoriság. A zsugoriság az, amikor valaki őt valami érdekli, de nem akarja elkölteni a pénzt, hanem inkább magának akarja a pénzt.
0: Mégis akarja szerint, de a pénze is maradjon
1: igen.
0: meg.
1: Amúgy a Smanyabobból is Rák úr ilyen, pont ilyen.
2: A zsugoriság az egy bűnnek számít, vagy pedig amikor csak a pénzt akarod?
0: Igen, a nagyra vágyás.
2: Igen, de az a zsugoriság, vagy pedig, hogy mondják más néven az, hogy csak a pénzt akarod?
0: Pénzsóvárság.
2: Pénzsóvárság, igen.
0: Igen, ezek egyébként ugyanaz a kategória nagyjából, és igen, ha öncélúan ezt akarod, akkor az bűn, mert ugye ez önzés. Tehát én úgy szoktam ezt értelmezni, hogy minden, ami önzés, ami csak rólam szól, minden bűn. Mert ugye ez eltávolít másoktól, meg a Jóistentől, tehát ezért szokták ezeket bűnnek nevezni, irigység, meg mindezek ugye bűnök. Milyen azok a tulajdonságok, amik például, ha itt már ilyen irigységről, meg ilyenekről volt szó, mondjuk ezek nem csak tulajdonságok, igazából nem is tulajdonságok, hanem ezek ilyen érzés kategóriák, ugye nem mindig vagyunk irigyek. Előfordul mindenki, vagy néha irigy. Nem? Volt már veletek? Fordult elő, hogy irigyek voltatok?
1: Nem.
0: De velem igen?
1: Nem.
2: Én nem emlékszem, hogy fordult volna velem.
3: Velem szerintem igen. És szerintem nagyjából mindenkivel. Még egy kicsike gondolatot is szerintem oda tudnak tenni.
1: De amúgy a kis testvérem, ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyen meg tud sértődni, azért mert, hogyha például a tegnap Robloxoztam Botival, szeretett volna játszani, csak kellett tanuljon. Hát ő nem érti meg, hogy így járt, kész, vége, ez most megtörtént, ő akkor csak akart játszani. A máskor is ez szokott történni, hogy most ez megtörtént, nem lehet megváltoztatni.
0: Te sértődékeny?
1: Igen, nagyon sértődékeny.
0: Szoktatok megsértődni?
2: Kicsi koromban sokat megsértődtem, de most már nem annyira, nincs semmiért megsértődjek mostanában.
0: Titeket meg lehet-e sérteni? Sértődékenyek vagytok-e? Van-e olyan, aki meg tud sérteni?
1: Hát engem nem igazán.
3: Meg lehet szerintem mindenkit sérteni, akármilyen dologgal, meg lehet bántani a másikat.
0: Ez is egy másik, ugye a sértéseket vágunk egymás fejéhez, de ez megint csak ugye állapot, pillanatnyi állapot. Szerintetek egy tulajdonság az, hogy valaki mondjuk ravasz, vagy okos, vagy ezek az ilyen jelzők, amiket szoktunk egymásra mondani, ez vele született, vagy kialakul bennünk?
1: Ez nem tudok hozzászólni.
2: Szerintem te születsz a hajlammal, hogy tudsz ilyen lenni, és akkor könnyebben kialakul benned, és akkor most már olyan vagy.
3: Mind a kettő is, mert te is tehetsz róla, meg azért is, mert nekem is az apukám nagyon jó matekból, és én is ugyanúgy nagyon jó vagyok.
0: De ilyennek példa, hogy valaki jó vagy, gonosz vagy, ezek velünk születettek, vagy ezek úgy bennünk alakulnak ki a környezet hatására, vagy a nevelés hatására? Mit gondoltok?
1: A kis testvérem úgy árukodik, és akkor én nagyon sokat meg vagyok rá sértődve, mert van néha, hogy megkérem, hogy ezt tartsa meg titokban. Nem akarja, és ezzel ránk kényszerű dolgokra, hogy csináljam meg.
0: De neked az egyik kísértőd, az a kis tesód?
1: Igen.
0: Érzed? Igen. Meg fogod majd látni, hogy aztán, amikor kicsit nagyobb lesz, akkor úgy fogsz örülni neki, hogy van egy tesód, és hogy egy csomó mindent meg tudsz osztani vele. Hát, most egy kicsit idegesítő, meg kicsi is tanul.
1: A következő évben lesz amúgy 9. Én, amikor elsős voltam, ennyire árukodós nem voltam. Meg kéne értse, hogy árukodni nem szép dolog.
0: Egyezünk meg, tényleg nem szép dolog árukodni, de ő még kicsi, és ezt még kinőheti.
1: ő is mondta, hogyha megkérném, hogy szokjon le, és legtöbbször anyukámra hallgat is, mert hogyha megkérném szépen, hogy szokjon le az árulkodásra, mondja, hogy én nem tudok. És akkor kérdem, hogyha anya megkérdezni, hogy ne szoknál le az árulkodásra, mondja, igen.
0: Ő amúgy szeretne leszokni, de nem megy neki?
1: Nem megy, és nem is igazán akar.
0: Ja, nem is igazán akar. Elképzelhető, hogy van olyan tulajdonságunk, hogy van olyan szokásunk, amiről ha a fene-fenét eszik, se tudunk lemondani? Hogy gondoljátok?
1: Én nem tudok róla leszokni arról, hogy titkotkat tartsak. Mert például a kis testvérem is mondni, ha egy-egy nem illendő szót, akkor én megtartom a szavat, de én nem tartja meg.
2: Hogy nem tudom, én egy kevek, de annyi rosszat hallottam már kicsi testvérekről. Egy jó dolgot még életemben kicsi testvérekről nem hallottam.
0: Bati, neked van kis tesód?
3: Van.
0: Nálatok is úgy van, mint Bencéknél?
3: Fordulékony. Van olyan, hogy jó, van olyan, hogy rosszabb.
0: Tehát alapvetően azt hiszem, hogy nem lehet azt mondani, hogy minden kistesó rossz. Vannak állapotok, időszakok, amikor, na, igen, előfordulnak, hogy azért a tesók között, hogy idegesítik egymást, de elmondom nektek, hogy amikor nagyobbak lesztek, akkor már annyival másabb lesz, és olyan vagány lesz, hogy van egy tesód. Ugye? Boti, te nagyon bologatsz, úgyhogy Boti, azt gondolom, hogy már tapasztalja, hogy milyen jó dolog, hogy van tesója.
1: Mikor elsőnek megláttam kicsi testvéremet, és tudott járni, akkor úgy örültem neki, de most már nem igazán örülök, szerintem a jövőben se fogok annyira örülni, mint a régen, mert a kis testvérem nagyon szeret ugye árukon is, mondtam, hogy nem akar leszokni.
0: Na, de hát, ha megpróbálja. És majd ő is ki fogja ezt nőni, és majd te is egy kicsit nőni fogsz, és akkor majd mindketten megértőbbek lesztek egymással. Elképzelhető, hogy vannak szokásaink, vagy tulajdonságaink, amikről, ha akarunk, se tudunk lemondani?
3: Szerintem mindenről valahogyan le lehet. Vagy az, hogy rád döbbensz, hogy az tényleg nem jó, s leszoksz róla, vagy az, hogy történik egy olyan eset veled, és csak úgy leszoksz róla.
0: Elképzelhető, hogy egy életesemény megváltoztat?
3: Igen, nálam is az oviba az történt egyszer, hogy tejet ittam, volt benne egy jó nagy darab föl, és szinte megfulladtam tőle, és azóta egyáltalán nem szeretem, amikor föl van a tejbe.
2: Nekem nem még... Körülbelül amikor 9 éves voltam, akkor volt egy olyan szokásom, hogy nem nagyon gondoltam át a dolgokat, de ugye amikor rollerrel leestem és kitörtem a fogam, akkor az megváltoztatott, és most már jobban átgondolom a dolgokat.
0: Én azt gondolom, hogy a gyerekek azok, akik a könnyebben tudnak és változnak is, hiszen rengeteg tapasztalat éri, felnőttek is tudnak változni, de amikor már egy-egy tulajdonságunk olyan nagyon megerősödik bennünk, akkor már sokkal nehezebb, és én azt hiszem, hogy kell küzdenünk mindenféle olyan tulajdonságunkkal, amit úgy nem szeretünk, vagy nem túl jó bennünk, de van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy hát akármennyit kínlódom vele, nem tudok erről leszokni, ez azt jelenti, hogy ez én vagyok, tehát ezt meg kell tanulni elfogadni, hogy ilyen vagyok. És nem mindig könnyű elfogadni, hogy hát bizony időnként helyzetekben én így vagyok, vagy rossz indulatú is tudok én ám lenni, vagy éppen nem mindig nagy szeretettel fordulok mások fele, de azt gondolom, hogy ezek ilyen átmeneti állapotok is lehetnek, de ne adjuk fel sohasem azért azt, hogy harcoljunk, küzdjünk a rossz tulajdonságaink ellen, és akkor van ennek egy másik ellenoldala. Például, ha el kell fogadnom, hogy hát már pedig nekem van ilyen rossz tulajdonságom, mivel tudom ellensúlyozni?
2: Hát, hogyha belegondolok, hogy vannak jó tulajdonságok.
0: Nagyon jó, én is pont erre gondoltam, hogy emellett nekem és mindenki másnak is ezer jó tulajdonsága is van. Senki sem, és egyikünk sem fekete vagy fehér, hanem mindenikünk mindenféle, sok-sok nagyon gazdag érzelem és tulajdonság halmazzal rendelkezünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem is nagyon szeretem egyébként, ha valaki azt mondják, hogy ez okos, ez buta, ez gonosz, mert ez helyzet függő is, és jó, hogy egyesek sokszor mondanak okos dolgokat, vagy sokszor gonoszkodnak, de azt hiszem, hogy egy csomó egyéb tulajdonságuk is van azoknak az embereknek, és a közelebbről megismerjük, akkor valószínű, hogy nem csak ilyen egyoldalúak azok az emberek, sehogy mi sem. Én köszönöm ezt az érdekes rókás történetet Botinak. azt is, hogy ennyire őszintén elmondtátok ezeket a belső gondolataitokat, meg beszéltetek a tulajdonságaitokról. És a hallgatóknak köszönjük, hogy ma este is itt voltak. Reméljük, hogy maradnak továbbra is a Mária Rádióval, és hogy a jövő héten is találkozhatunk. Áldott hetet kívánunk, dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítjük Székelyedvárhelyről a Kisszentenész plébánia templomból. A Szentmise áldozatot bemutatja, ki tisztelendő Tamás Barna plébánossal. A zenei szolgálatot a Halleluja ének és zenecsapat látja el. Megkérem a kedves hallgatókat, ha tehetik, kapcsolódjanak be a

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, kedves fiatalok, kedves Mária rádió hallgatók. Csodálatos ünnep sorozatunk volt az elmúlt héten. 25 esztendővel ezelőtt szentelték fel ezt a templomot, és azóta annyi sok lelki élmény köt ide minket. Szívünkben nagy-nagy hála van. Arra hívlak, hogy folytassuk ezt a háladást ebben a szentmisében is. Ezt a szentmise áldozatot a Jakab család elhunyt tagjaiért, valamint Magdolna testvérünk örök boldogságáért ajánlom fel, de szeretnék imádkozni a ti szándékaitokra is, és a Mária Rádió hallgatóinak a szándékára. A lelkiismeret vizsgálat csendjébe ezt is fogalmazzátok meg, mondjátok el az Úrnak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg a mi bűneinket.

Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre.

És miután bocsánatot kértünk a mi bűneinkért, Istentől szálljon föl szívből a dicsőítés, énekeljünk dicsőséget neki.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatnánk. Árazd ránk irgalmadat. Bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk. Add meg túl áradó atyai jóságodból, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Mielőtt meghallgatnánk a mai ige részeket, szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni. Olyan szomorú, amikor egy lelki beszélgetésbe egy édesanya elmondja, hogy mi mindent megtett az ő gyermekéért, mekkora áldozatot, mennyi áldozatot hozott, és azt látja, hogy nincsen foganatja. Azt látja, hogy a gyermeke eltávolodott tőle, sőt, ellene fordul, és ilyenkor az anyai szív vérzik, fáj az anyának ez. Valami hasonlót hallunk a mai első olvasmányban is. A mai ige részekben megjelenik egy szüllős kertnek a képe. Ezt halljuk Izaiás prófétánál. Ezt halljuk Jézus ajkáról egy példabeszédbe. Megérintő, hogy Izaiás úgy beszél Istenről, mint a barátjáról. Barátjával bensőséges dolgokról is beszél az ember. Egy barátjának elmondja az ember azt is, ha valaki iránt szerelmet érez, vagy éppen csalódik, megosztja az érzéseit, és Izaiás lejegyzi Istennek a szerelmes énekét. Tele van indulatokkal. Istennek a szíve összetört, csalódott. De olyan szomorú lenne, ha nem lenne folytatása az első szentírási igének, ha Isten bedobta volna az első csalódásnál a törülközőt. De mivel Isten szerelmes az emberbe, mivel Isten a teremtője az embernek és neked is, nem tud nem megbocsátani. Isten sohasem adja fel. Isten újabb és újabb esélyt ad az embernek. Jézus ezt a képet, a szőlőnek a képét, az ő a gazdának a kapcsolatát a szőlővel ezt ragadja meg, és elárulja, hogy az atyának milyen messzire kellett mennie szerelmes szívével a megbocsátásban, egészen addig, amíg egyetlen fiát is odaadta, és még azon is túl. Mert a régi népnek a helyét egy új nép veszi át, az egyház, amelynek te is a tagja vagy. De itt a kérdés nem az, hogy te Isten népéhez tartozol-e, hanem hogy milyen gyümölcsöt terem az életed. Mert Izaiás soraiból kitűnik az, hogy Isten nemes szőlőt ültetett, és ez a szőlő mégis vad szőlőt termett. Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe, s lám gaz tetteket követnek el. Hallgassátok figyelemmel Isten igéjét.

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. A barátomnak volt egy szőlős kertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A közepre tornyot épített, sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. Most, hát Jeruzsálem lakói, és ti, Júda férfiai. Tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit nem tettem meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt teremjen. Hát miért hozott csak vadszőlőt? Most ezért tudtotokra adom, mit fogok tenni szőlőmmel. Lebontom sövényét, hadd legeljék le, lerombolom falát, hadd tapossák össze. Parlaggá teszem, nem metszik és nem kapálják meg. Hadd verje föl a bozót és a gaz. És megparancsolom a felhőknek, ne hullassanak rá esőt. Igen, a seregek urának szőlője Izrael háza, és Júda népe az ő dédelgetett ültetvénye. Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe, és lám gaztetteket követnek el. Azt várta, hogy igazság terem náluk, de csak jajkiáltás hallik és síralom. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos, amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és feletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül a sziklába taposó gödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlő munkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlő munkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megköveszték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlő munkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös. Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlős kert, ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlő munkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízz, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban a kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi. Kedves fiatalok, szeretett testvérek, kedves Mária rádióhallgatók! Van egy nagyon egyszerű kérdés, amit így az igerészek hallatán most nektek szegezek. Mihez kezdesz azzal, amit kaptál? Amit van? Jézus egy szőlőskertről beszél, egy gazda, aki nagyon szereti ezt a szőlőskertet, mindent megtett érte. Ő telepítette, ő művelte a földet, körbe kerítette, présházat épített benne, őrtornyot emelt, és aztán rábízta a szőlőt a munkásokra. Fontos ez az, hogy rábízta. Mert figyeljétek meg, hogy nem ezek a munkások ültették a szőlőt, nem ők kerítették be, nem ők építettek tornyot, ők megkapták, rájuk bízta. És itt kezdődik a probléma, mert egy idő után úgy kezdtek viselkedni ezek a munkások, mintha a szőlő az övék lenne. Elmegy a szőlős gazda, és ők birtokba veszik ezt a szőlőt. De ősszel, a szüretkor elküldi a gazda az ő szolgáit, hogy elkéri a termést, azt, ami az övé, ami neki jár. De munkások nem adnak semmit, de nem állnak meg itt. Pofátlan módon az ő küldötteit, a szolgáit megverik, sőt, megölik, és oda vetemednek, hogy végül a gazdának a fiát is megölik. Érezzük, hogy milyen igazságtalanság. Jézus föl is teszi a kérdést, hogy szerintetek mit fog tenni a gazda, amikor visszatér? És ugyanaz a népnek a válasza, vagyis a főpapoknak és a véneknek, ami a miénk lenne, hogy gonoszul elbánik velük. És olyanoknak adja a szőlőt, akik megbecsülik. És mi is tényleg

0: Azt gondoljuk, hogy ezek szörnyű emberek. De Jézus éppen azért mondja a példabeszédet, hogy ne csak az akkori vezetőkre, a főpapokra, vénekre gondoljunk, hogy micsoda gaz emberek voltak, hanem gondoljunk magunkra is. Mert mi is könnyen beleessünk ugyanebbe a hibába. Elfeledjük, hogy azt, amit birtoklunk, az valójában ajándék, amit kaptunk. Nem a miénk, gondoljunk csak az életünkre. Senki közülünk nem adta magának az életet, nem magunkat hoztuk létre, az életünk ajándék. Nem mi választottuk meg a szüleinket, a tehetségünket, a képességeinket, és mégis milyen könnyen azt mondjuk, hogy ez az én életem, azt kezdek vele, amit akarok. Ne szólj bele az én életembe, ez az enyém. Figyelitek, ugyanabba a csapdába estünk bele, mint azok a munkások. Vagy esünk bele, mint ezek a munkások. Azt mondjuk, hogy ez az enyém. Eszembe jut egy egyszerű történet, amikor a gazdálkodó édesapa, amikor már fogyatkozik az ereje, mindent átadott az ő fiának. Az elején még odaállt, segített neki, de végül kimondta, hogy fiam, most már a tiéd minden. A fiú pedig dolgozott, teltek az évek, és úgy kezdett beszélni mindenről, bár az édesapja élt, hogy ez az enyém, az én földem, az én házam, az én állataim, az én pénzem, az én autóm. És egyik nap az apa csak annyit kérdezett tőle, hogy fiam, emlékszel még, amikor kaptad ezeket a dolgokat? És a fiú elhallgatott, rájött valamire. Nem az volt a baj, hogy dolgozott, hogy vitte tovább az örökséget. Az volt a baj, hogy közben elfelejtette, hogy ő mindezt kapta. És nem is beszélt az édesapjáról, akinek mindezt köszönheti. Kedves testvérek! Van szabadságunk, Isten szabad akaratot adott nekünk. Szabadnak teremtett minket. De a szabadság nem azt jelenti, hogy minden következmény nélkül bármit megtehetek. A szabadság azt jelenti, hogy felelősen bánhatok azzal, amit reám bízott az Isten. Gazdálkodok azzal, amit adott. Okosan gazdálkodok vele. Megvan a szabadságom, de tudatába kell legyek, hogy Istentől kaptam mindent. Ezért a mai evangélium legfontosabb kérdése nem az, hogy mit van, hanem hogy mit teszel azzal, amit kaptál. Amikor egy gyermeket elhoznak ide a templomba, a keresztelés alkalmával elhangzik, hogy Isten ajándéka a gyermek. És tényleg akkor még érzékeny szívvel a szülők úgy is gondolják, kezükbe tartva ezt a törékeny csöpséget, hogy tényleg ajándék. Micsoda fantasztikus dolog ez, hogy a szeretetünkből megszületett egy ilyen csodálatos emberi lény, és ajándékként tekintenek rá, hogy dehogy telnek, múlnak az idők, jönnek az évek, jönnek a hétköznapok, mintha elfelejtenénk, és úgy kezdenek a gyermekhez viszonyulni, mintha tulajdonuk lenne. Vagy így vagyunk a kapcsolatainkkal. Egy fiú szerelmes lesz egy lányba, és érzi azt, hogy igazi ajándék ez. Ez a személy, ő. És évek múlnak el, házasság lesz belőle. És a hétköznapokban mégis úgy kezd visszanyúlni a fiatal ember a feleségéhez, minthogyha tulajdona lenne. Elfelejti, hogy ajándék. Vagy így vagyunk az egészségünkkel, így vagyunk a munkánkkal is. Az egészségünkkel, hogy egészen addig, amíg egészségesek vagyunk, nem gondolunk rá. De amikor megroppan az egészségünk, jön egy betegség, akkor jövünk rá, hogy az egészség ajándék. Így vagyunk a munkánkkal is. Nagyon könnyű megszokni az ajándékot, és elfelejteni az ajándékozót. Könnyű megszokni az ajándékot, és elfeledni az ajándékozót. És talán éppen ez a szőlőmunkásoknak is a legnagyobb bűne. Mondjuk ki, hogy bűn ez. Nem az, hogy kaptak valamit, hanem, hogy a kapott ajándékot saját tulajdonuknak tekintik, saját tulajdon csináltak a szőlőből vérárán, a gazda fiának a megölése árán. És még valami nagyon fontos dolog, hogy Isten nem azt akarja, nem csak azt akarja, hogy megőrizzük, amit kaptunk, hanem hogy gyümölcsöt hozzunk, gyümölcsöt akar. Ugye milyen szomorú azt hallani ebben a szerelmes énekben, amit Isten elmondott, megsúgott Izaiás prófétának, hogy fáj a szíve, mert csak vadszőlőt termett ez a kert. Az ő népe csak vadszőlőt hozott. És valóban mi is képesek vagyunk vad gyümölcsöket hozni. De tudunk édes gyümölcsöt is hozni, de ez rajtunk múlik. Nagyon személyes kérdés. Este, amikor majd egyedül leszel, tedd fel magadnak a kérdést, hogy ezeket a kérdéseket, hogy milyen gyümölcsöket terem az életed. Figyelj csak, ahol jelen vagy, ahol csak úgy megjelensz, ott béke lesz, vagy feszültség? Figyeld a gyümölcsöket, ha béke lesz, ha jobb lesz, ott, ahol megjelensz a hangulat, akkor jó gyümölcsöt teremtél. Ha feszültség lesz, akkor savanyú gyümölcsöt teremtél. De így a családban is, amikor ott vagy, akkor nagyobb a szeretetnek a légköre, vagy szikrázik a levegő, feszültség van. Vagy a munkahelyeden hasonlóképpen, a barátaiddal. Milyen gyümölcsöt terem a te életed? Szent Pál apostol a mai Szent Leckében ad egy nagyon szép útmutatást. Azt mondja, hogy gondolataink irányuljanak arra, igaz, tisztességes, igazságos, tiszta. Hogyha ezeket követjük, ezeket követed, akkor teremheted a jó gyümölcsöket. Mert abból, ami a szívünkbe van, amit a szívünkbe táplálunk, előbb-utóbb termés lesz. Ha egész nap valaki iránt a haragot, a rossz indulatot táplálod, estére lesz belőle egy savanyú gyümölcs, a harag. Az irigységet hasonlóképpen, a sértettséget hasonlóképpen, de ha elkezded táplálni magadban a hálát, a megbocsátást, a türelmet, akkor este ezeket a gyümölcsöket termette az életed, és bemutathatod Istennek. Mai evangéliumnak a végén Jézus egy nagyon kemény mondatot mond, Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely megtermi majd annak gyümölcsét. Ezt az ószövetségi, választott, szeretett, szerelmesen szeretett népnek mondja. De az új népe, az egyház, aminek te is a tagja vagy, tagjai vagyunk, termi a jó gyümölcsöket. Ezt nem fenyegetésként mondja Jézus, hanem ébresztőként, mint reggel az órád, ébreszt, ébredj fel, ne csak kapd a szeretetet, hanem teremd is a szeretetet. Ne csak kapd a megbocsátást, hanem teremd a megbocsátást. Ne csak várd, hogy mások megváltozzanak, kezdj el változni te is. Mert egyszer mindannyiunknak az életében eljön az ősz, a szüret, és akkor nem az lesz a kérdés, hogy mennyien ismertek, milyen gazdag voltál, mit volt neked, hanem az lesz az egyszerű kérdés, hogy milyen gyümölcsöket tudsz bemutatni, jó gyümölcsöket. És talán akkor elég lesz ennyit mondani, Uram, nem voltam tökéletes, sokszor elrontottam, sokszor elfelejtettem, hogy minden, ami van, tőled van, de próbáltam szeretni, próbáltam megbocsátani, próbáltam jót tenni, próbáltam gyümölcsöt teremni abból, amit rám bíztál. Uram, nézd, bemutatom neked. És akkor talán meghalljuk mi is ezeket a szavakat. Jól van, te derék és hűséges szolgám. Gyere be a mennyországba. Erre vágyunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te elárultad, hogy fáj a te szíved a te néped hűtlensége miatt. Köszönjük, hogy őszintén beszélsz arról, hogy fáj neked, hogyha rossz gyümölcsöket terem az életünk. Add meg a kegyelmeidet, bár a múltat meg nem tudjuk változtatni, de ma, holnap, hogy teremhessük az édes, neked tetsző jó gyümölcsöket. Amen. Valljuk meg a hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök élet. Testvéreim, Isten sok ajándékot bízott ránk, bizalommal forduljunk hozzá és kérjük, hogy mindabból, amit kaptunk, életünkben szeretet és jó gyümölcs teremjen.
1: Urunk, áld meg szent atyánkat, püspökeinket, papjainkat és minden munkatársadat. Add, hogy szolgálatuk által néped szívében teremjen hit, remény és szeretet gyümölcse. Hallgass meg, Urunk! Urunk, hálát adunk neked templomunkért és közösségünkért. Köszönjük az elmúlt 25 esztendő minden kegyelmét. Add, hogy hálával tekintsünk a múltra, és hittel építsük a jövőt. Hallgass meg, Urunk! Urunk, áld meg a Mária Rádió minden munkatársát, önkéntesét és hallgatóját. Különösen kérünk a betegekért, az egyedül élőkért és mindazokért, akik imádságban kapcsolódnak hozzánk. Adj nekik erőt, vigasztalást és reményt, és éreztesd velük, hogy sosincsenek egyedül. Hallgass meg, Urunk! Urunk, tekints szeretettel a bérmálkozásra készülő fiataljainkra. Add, hogy megnyissák a szívüket, szent lelked ajándékai előtt. Hallgass meg, Urunk! Urunk, segíts minket, akik családban élünk. Add, hogy felismerjük egymásban ajándékaidat. Segítsd, hogy a kapott szeretetet tovább tudják adni. Legyen bennünk türelem a nehézségekben, készség a megbocsátásra és öröm az egymás iránti szolgálatban, hogy otthonainkban a szeretet jó gyümölcsei teremjenek. Hallgass meg, Urunk! Urunk, taníts bennünket hálás szívvel élni. Add, hogy minden nap felismerjük ajándékaidat. És ne csak megőrizzük, hanem szeretettel tovább is adjuk őket másoknak. Hallgass meg, Urunk! Urunk, tekints elhunyt testvéreinkre. Különösen azokra, akik az elmúlt 25 évben közösségünk építői és imádkozó tagjai voltak. Add, hogy mindazokért a jókért, amelyeket életünkben elvetettek, nálad elnyerjék az örök élet örömét. Mi pedig hűségesen folytassuk azt a szolgálatot, amelyet ránk bíztak. Hallgass meg, Urunk!
0: Menj, Atyánk, Te vagy minden jó ajándék forrása. Köszönjük mindazt, amit ránk bíztál, és kérünk, segíts, hogy életünk ne önmagunkról, hanem rólad tanúskodjék. Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyünk. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka.
1: És hitem a föltámadásra, ami elmész.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, így a Jakab család elhunyt tagjairól és Magdolnáról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Lizői kis Szent Terézzel, Szent Károly Akutisszal, Assisi Szent Ferenccel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne a mi vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével.
1: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Nem vagyok méltó, hogy hajlítom, hanem csak egy szóban, és meggyógyul az Isten.

Könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek. A hirdetéseket szeretném közölni. Legyen hála jó Istennek a szép ünnepünkért. Köszönet munkatársainknak a szolgálatért. Legyen hála Istennek a tegnapi szép zarándoklatért az idős szépkorú testvéreinkkel. Szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a plebánia hittanórákra, ifjúsági alkalmakra, az első áldozói és bérmálkozói felkészítőkre. Kérjük a szülőket, hogy szorgalmazzák gyermekeiknek a plebánia hittanórán és a vasárnapi szentmisén való részvételét. Október a rózsafűzér hónapja, templomunkban minden szentmise előtt elimádkozzuk a rózsafűzért. Bátorítunk mindenkit, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba, és otthon is imádkozzák a rózsafűzért. Holnap, hétfőn délután 5 órától templomunk ad otthont a tiszteletre méltó Márton Áron püspök székelyudvarhelyen kiállítás megnyitójának. A megnyitón jelen lesz Kovács Gergely érsekatyánk is. A kiállítás a Házrezső Múzeumban folytatódik. Mindenkit nagy szeretettel várunk, tehát holnap délután 5 órától. Csütörtökön magyarok nagyasszonya ünnepe, az ünnepi szentmise reggel 8 órától lesz. Pénteken este 7:30-kor szentségimádást tartunk templomunkban, melyet az ifjúság fog vezetni. Mindenkit várunk nagy szeretettel, és szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kiáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket, és egy kis magazint, amit Fábri Kornél püspökatyáiktól kaptunk, Zarándok magazin. Október minden napjára van egy rövid kis elmékedés az igerészek alapján. Tartalmas, szép újság, ez ingyenesen elvihető, de arra kérlek, hogy családonként csak egyet vigyetek magatokkal, hogy mindenkinek jusson. Köszönöm a Halleluja szolgálatát, köszönöm a ministránsok szolgálatát, mindenkinek áldott estét és egy szép hetet, fogadjátok az áldást. Isten éltesse a születésnapot, névnapot, házassági évfordulót ünneplő testvéreinket. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket, és mindazokat, akikért imádkoztatok, a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szentmise véget ért, járjatok békével.

kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk Székelyudvarhelyről, a kis Szent Teréz plébánia templomból. A Szent Mise áldozatot bemutatta főtisztelendő Tamás Barna plébános, a zenei szolgálatot a Halleluja ének és zenecsoport látta el. Megköszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmét. Én további áldott rádió hallgatást kívánok, ha tehetik, maradjanak a Máre Rádióval. A mikrofonnál Péter Andrást hallották, technikai munkatársam a Csíksomély stúdióból, Fülöp Lóránt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Kedves hallgatóink, hamarosan a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19 óra 57 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallatva ez a műsor ismétlésben. 20 órától életre növelő címmel Pécsi Rita műsora lesz hallható, 21 órától pedig kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21 óra 15 perctől a Béke Rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat, 21 óra 25 perctől pedig ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21 óra 30 perctől Erőleves a léleknek címmel Karácsony Tibor atya vár önöket. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletőrimot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől Provita Hominis címmel Dr. Kovács Zita doktornő műsora ismétlésben lesz hallható. Szintén ismétlésben lesz hallható 22 óra 55 perctől a Veled megyek lelki olvasmány Veres Judit Mária tolmácsolásában. 23 órától ezen is vers és összeállítással készülünk kedves hallgatóink számára. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán, azaz hétfőn, október 5-én reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nagyváradról a Szent József templomból, majd este 18 órától Erdő Szent Györgyről fogunk ismételten szentmisét közvetíteni. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzom a Csíksomi stúdióból, a mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: magamat, szövetséget kötött vele örökre,
1: az ő neve szent és tiszteletre méltó.

Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.

0: Isten a világot egykor megteremtette, a megváltással újjá alkotta, és szeretetével állandóan megújítja. Hívjuk őt örvendező lélekkel.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
2: Hála neked, Istenünk, mert az egész teremtésben megmutatod hatalmadat, és látjuk gondviselésedet a világ sorsának irányításában.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
3: Fiad által, aki békét hirdetett és győzött a kereszten, szabadíts meg minket az alaptalan félelemtől és aggodalmaskodástól.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
4: Segítsd mindazokat, akik szeretik és gyakorolják az igazságosságot. Engedd, hogy békében és álnokság nélkül együtt munkálkodjanak a világ építésén.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
5: Állj az elnyomottak mellé, szabadítsd ki a foglyokat, vigasztald a szerencsétleneket. Adj kenyeret az éhezőknek, nyújts erőt az ingadozóknak. Mindannyiunkban mutasd meg a kereszt győzelmét.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Értünk meghalt és eltemetett fiadat feltámasztottad a dicsőségre. Engedd, hogy az elhunytak vele együtt eljussanak az örök életre.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Minden kérésünket és hálánkat a legszentebb imába foglaljuk bele.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,

Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá.

0: A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Ha még szabadságodban áll a rosszat választanod, nem vagy szabad. Az egyetlen szabad tény az, hogy mindig választhatjuk a jót. A rossz választása lerombolja a szabadságot, mondta Thomas Merton.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádió állandó műsorát, állandó pénteki műsorát hallják, az Életre Növelőt, melyben beszélgető társam dr. Pécsi Rita, az Aporviumos Főiskola tanára. Mai alkalommal körbejárjuk egy kicsit azt a témát, hogy hogyan talál az ember a saját énjére? Ki vagyok én? Mivé válhatok én az életem folyamán? Kit tekinthetek példaképnek? Hogyan tudok azonosulni azokkal a pozitív személyiségekkel, akiket én fontosnak tartok?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, és azt lehet mondani, hogy talán ez lehetne a nevelésünknek és az önnevelésünknek a legmélyebb, egyben spirituális kérdése is persze, hogy milyen cél lesz az életem célja, az a nagy cél. Tehát, hogy azt megtalálom-e, hogy miért élek, és mi az, ami engem legjobban mozgat. Azt mondja Kenteni atya, hogy ez lesz az énünk legboldogabb formája. És itt egy nagyon érdekes és finom ez a kifejezés, mert kereshetünk sajnos másik célokat is, lehet olyan célokat is beállítani ebbe a funkcióba, amelyek nem az a nagy cél. Tehát egy kisebb, de ezeknek is van összefogó ereje. Az ember keres ilyet, hogy ne essünk teljesen szét. Akár csak egy napunknak is néha megkeressük, vagyis hát jó, ha megkeressük a célját. Vagy egy délelőttnek, vagy egy tevékenységnek egy központi értékét, hogy ezt miért csinálom. Akkor sokkal jobban megy, akkor minden oda hozzá rendeződik. És ugyanígy, hogyha egy napnak nincsen meg, akkor csak megyünk, és akkor jaj, még ezt megcsináltuk, hát azt is, ezt is, de valahogy nem vitt oda, ahova úgy összesűrűsödik egy fókuszpontba. És ugyanígy, ahogy ennek a napi céljainknak is megvan a maga funkciója, nagyon fontos lenne, hogy az életünknek, tehát egyáltalán a személyiségünknek is azt a magvát megtaláljuk, ez a személyes eszmény, így hívja Kenteni atya, ami az énünknek számíthatunk arra, hogy a legboldogabb formáját hozza ki. Na most, hogyha egy másikat próbálunk megtalálni, mert a szomszédnak olyan jó bejött, hogy ő vállalkozó, vagy a nem tudom kicsodának olyan jó bejött, hogy műkörmös, vagy a valaki annyira boldog abban, hogy akár csak, hogy nem tudom én gyerekeket nevel, vagy nem, ez nem lesz az enyém. Tehát azt kell megtalálni, hogy én bennem mi mozdul a legjobban, mert az képes arra, hogy igazán megszólítsa azokat az adottságokat, mindenfélét, ami bennem rejtve megvan. Tehát azokat a képességeket, azokat a kis hát nem tudom, tényleg adottságokat, amelyeket aztán tényleg kifejleszthetünk, stb. És akkor érezzük ezt, azt így is mondja nagyon, szerintem nagyon találóan, hogy ez a személyes eszmény, ha megtaláljuk, akkor olyan lesz, mint hogyha megtaláltuk volna a lábosra vagy a fazékra a födőt. Tehát tehetsz rá nagyobbat, kisebb az belemegy, a nagyobb alól kifúj, de amikor pont azt a födőt találod meg, na ez az, amiben úgy jól érzed magad. És ez megmozdítja azokat az életerőket is, amelyek esetleg akár rejtve voltak. Sokszor látunk ilyet, hogy valaki például akár felnőtt korára találja meg, nem tudom én, elindult egy foglalkozásba, egy tevékenységbe, sok egy idő után látja, ez nem az enyém, ez nem az enyém, ez nem az enyém, és valami teljesen másba esetleg rátapint, és kivirágzik. Tehát előjönnek olyan képességei, nem is gondoltad, hogy ilyeneket tud, most akár nem tudom én, cukrász lesz, pedig orvos volt, csak most mondom, ami úgy esetleg akár szélsőséges, de éppen a héten láttam egy ilyet. És azt mondja, nem is tudtam, hogy hát azt mondja, hogy ilyen jól érzékem van ahhoz, és olyan szívesen csinálom, és hogy olyan örömöm telik benne. Tehát ezt megtalálni. Így is fogalmazhatjuk, hogy azt a bizonyos Isten arcot bennünk. Tehát ugye azt mondjuk magunkról is, hát tudjuk is, és úgy valljuk is azt, hogy valóban Isten saját képmására teremtett mindannyiunkat egyedi és eredeti énnel, tehát beleborzongunk, hogyha belegondolunk, hogy mindannyiunkat egy más-más küldetéssel, lehetőségekkel és hát helyzettel küldte a világba, és ezt valahogy megtalálni. Tehát most ebben nagyon nagy szerepe van, és ezt is elszoktuk egy kicsit hagyni, nagyon nagy szerepe van már gyerekkortól kezdve ezeknek a kis vágyódásoknak, ezeknek a kis affinitásoknak, hogy szeret ilyet csinálni, szeret olyat csinálni, nem kell rögtön rátolni arra, hogy jaj, ezt szeret számolgatni, mit tudom én, a babot is megszámolta, akkor matematikus lesz. Nem így megy ez. De azért látszanak ezek a ezek az irányok, hogy például nagyon szeret segíteni, vagy nagyon elgondolkozó, vagy éppen nagyon, nagyon érzékeny a formákra, a színekre, a dallamokra, vagy valamilyen tevékenységre. És ezeket úgy valahogy, hogy ezeket nem kellene, hogy jó, persze, megint az ő hóbortja, meg oda kéne rá figyelni.
2: Komolyabban kellene
1: nagyon
2: venni.
1: Mert azt mondja egyébként később is, azt mondja egy másik, hát ezt nem tudom pontosan ki volt, hogy, de talán ez is kenteni hatja, hogy Isten a körülményeken keresztül szólít meg engem, és én is csak a körülményeimen keresztül szólíthatom, vagy ölelhetem meg őt. És ezek a körülmények, ezek a bennünk lévő mozgolódások, ezek a finom ösztönzések, amikor ugye ezt mondja Csíkszentmihályi Flónak, hogy nézd meg azt a tevékenységet, ahol elfelejted azt, hogy ment az idő, ahol elfelejted azt, hogy mennyire beletetted magadat, hogy izzadtál közben, hogy feszültél, hogy már mióta csinálod, és örömödet leled benne. És ezeket megfogni, tehát ezeket mondhatjuk úgy, hogy ezek Isten üzenetei bennünk. Hogy lehet, hogy ez az eredeti arcodnak egy vonása. És menj utána, és keresd. És ezt szülőként, sőt nem csak szülőként, tehát ezt érdemes egy kicsit átgondolnunk. Egyrészt szülőként ezeket így táplálni, és együtt keresni.
0: Ehhez viszont kell egy nagyon-nagyon bensőséges szülő-gyerek nagyon kapcsolat, ahol ezekre az apró finomságokra odafigyel a szülő, és rákérdez, igen, és támogatja, és segíti.
1: És hogyha ez például
0: benne,
1: ez nem egy iskolai terület, vagy nem úgy néz ki, mint egy iskolai
0: terület. Nem tantárgy.
1: Nem tantárgy. Vagy például, hogyha ezzel szemben bizonyos tantárgyak viszonylag nehezen mennek, és csak nyomjuk azt a nehezen, mert abból is, és elfelejtünk rácsodálkozni arra, hogy ezen a területen meg valami mozogna. És akkor tulajdonképpen állandóan a kudarcot éli át, és neki is elhomályosul ez a területe, illetve el is nyomja, hogy ez nem annyira nagyon fontos, és azt éli át, hogy egy ilyen arctalan vagyok, mert az annyira nem megy, hát százat olyat látok, akinek jobban megy, nem tudom én, a fizika, mint nekem, vagy valami, és viszont nem csillan meg az, hogy nekem meg mi megy. És ez is egy nagyon komoly banánhéj a szülői, hogy megpróbáljuk azokat a teljesítményekkel sikeressé tenni a gyerekünket, ami átlagban kívülről sikeres, és ez minket is elhomályosít, és azt nyomjuk, és tényleg a legjobbat akarva, hogy te csak tanulj, fiam, ez meg, jaj, ezzel most nem lehet foglalkozni, és sajnos nem ismerjük meg, tehát, hogy de ezek jó szándékú szülői
0: hozzáállások.
1: Abszolút.
0: Igen.
1: De ezzel nagyon sokat ártunk. Mert hogy már látjuk, hogy igen, majd szeretnénk, ha ebbe a gimiben menne, meg nem tudom, jaj, ott nagyon kell a mit tudom én milyen pont, és akkor jaj, neked az jó megy, akkor oda betolunk, és akkor azzal. De közben látjuk azt, hogy az neki jól megy, de nem az övé. Valahogy vagy van másik területe is, vagy túl korán egy síkra tereljük őt. Ezekkel tényleg azt lehet mondani, hogy hosszasan el lehet nyomni ezt a belső hangot. Hál' Istennek teljesen nem lehet elnyomni, de nagyon nagy vargabetűket tesznek. Sok ember nagyon nagy vargabetűt tesz, és akkor látjuk azt, hogy 30-40 évesen még mindig
0: kínlódik. Keresi magát.
1: Igen, benne van egy viszonylag elismert szakmába, és mindenki nézi ott körülötte, hogy te miért nem vagy elégedett, te miért keseregsz, és akkor miért megy ki abba például a hobbiaiba olyan szívesen, de a családtól is, a mindenhonnan, mert keresi azt a kis, ahol ő eleven. Tehát ott jó, egy kertbe, egy horgászatba, egy nem tudom én, egy sportolásba, vagy egy valamibe, vagy egy főzésbe adott esetben, mert egyszerűen úgy érzi, hogy az a nagy terület, ugye nem felejtsük el, hogy 8-10 órát eltöltünk egy munkahelyen. És ez az eszményemnek a megtalálása egyáltalán nem arról szól, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Ez egyáltalán nem arról szól. Tehát az csak egy része, hanem hogy tényleg ki vagy te. Tehát hogy vagy te teljes, mi az, ami neked az igazi arcod, ez a bizonyos Isten arcod, és ezt valahogy felfedezni, tehát ennek a nyobába menni. Na most tényleg, ahogy mondod, ez sok beszélgetés kell, meg nagyon finom odafigyelés, tehát nem elég a bizonyítványát nézni, nem elég a teljesítményeit nézni, nem elég csak úgy ránézni, vagy beíratni, vagy nem tudom én, ami szerintünk mondjuk esetleg egy jó terület neki, hanem nagyon sokat, főleg serdülőkorban, tehát serdülőkor vége felé, az ifjú felnőttekkel is nagyon érdemes sokat beszélgetni arról, mi mozgat téged, mit szeretsz ebben, mit látsz másokba vonzónak, stb. Ez is egyébként egy nagyon jó módszere. Így szokták mondani, hogy kisebb korban nem ilyen direkt formában, mert ott még nem látjuk. Tehát ott minél szélesebb területre hagyjuk mozogni, annál jobb. Tehát tényleg itt a nagyon tagozatos iskolák nem jók erre.
0: Nagyon sokan mondják, hogy az általános iskolának tulajdonképpen annak a korosztálynak csak az lenne, hogy saját magát fedezze
1: igen,
0: fel.
1: Igen. A még Frany a giminek Tamás, az eleje is.
0: Frany Tamás tartott egy előadást igen. Nem olyan régen, és arról beszélt, hogy alapvetően igen. A magyar nyelven matematikán és a táncon, a zenén, a művészeteken, a hangszeres zenén keresztül, a sporton keresztül. Próbáljon ki minél többet általános iskolába, és aztán majd meglátja, hogy merre felé irányul.
1: Ez az, és nagyon-nagyon-nagyon szívesen ajánljuk a szülőknek, ne egy területre, ne egy tagozatra. Látjuk, hát azért Frany Tamás szerintem ennek egy nagyon szép példája. Vidéki gimnáziumba járt, egy általános, semmi tagozat. Volt persze ott is, mondta, hogy szerette a kémia tanárát, és csináltak kis kísérleteket otthon is a pincében, meg nem tudom hol, de mellette szinte végig klarinétozta az egész életét, azt az egész gimnáziumi éveit, illetve kamarazenéltek, jazz játszott, stb.
0: És meg a kártya, hogy mennyire szeret igen, kártyázni, hogy ez mennyire összefogja igen, közösségeket is, igen, össze tud fogni.
1: És ezek felébresztették benne azt a magot, aminek nyomán aztán utána, és az életnek, tehát az életfeladat, az később fókuszálódik csak ennyire, hogy úgy mondjam, egy tevékenységre, vagy egy szakmai irányra, és ezt nagyon eltévesztettük, és tudom már most, biztos már mondja magában sok hallgató, hogy na jó, de hát 14 évesen kell középiskolát választani. Széles körű középiskolát válasszon. Tehát minél szélesebbet, és meghagyni abba tényleg, hogy mellette legyen idő keresgélni, és esetleg adott esetben váltogatni. És amikor elindul akár egy felsőoktatásba is, vagy szakmába is, akkor is úgy meghagyni azt a kis egérutat, vagy valamit, hogy azt mondani neki, hogy nem baj, elkezded, és meglátod, hogy ez-e az, amire vágytál. És hogyha közben azt látja, hogy de mégse ez, akkor ne kezdjük el, hogy de amit elkezdtél, azt be kell fejezni. 5 év, 6 év, nem szabad. Nem szabad. Ma már könnyen lehet váltani, és keresse meg azt, hogy na most ez az enyém. És sokszor például olyat is, hát sok ilyen fiatal vagyok kapcsolatban, ma már nem szakmát tanulunk igazából, vagy hát a munkaerőpiac nem szakmákat vásárol, hanem készségeket, képességeket. És hát jó, tanár vagyok, tehát azért nyilván tudom, mi a végzettségnek a jelentősége, de nem mindig ez érdekli őket, hogy milyen papírod van, sőt, mindegy, hogy milyen papírod van, megnézi, hogy milyen készségcsomagot hoztál oda. És azt mondja, hogy nézd, erre a munkára még nincsen, mit tudom én, egy képzés, de mi ezt látjuk benned, ezt meg tudod csinálni, és majd megtanulod, ami hozzávaló. Tehát sok ilyet látok, hogy elkezd egy felsőoktatást, vagy akár szakmát, és mondjuk nem fejezi be, mert úgy érzi, hogy annyira sok elmélet jár vele, amire neki nincs szüksége, de most már rálát arra a tevékenységre, amit ő tudna csinálni. És ne féljünk attól, hogy ilyenkor kezdje el, álljon bele, be fogja fejezni később, hogyha tényleg ez úgy látszik, hogy az is kell hozzá, és jobban fogja csinálni, mert akkor már érdekli. És azt hiszem, hogy a korábbi ilyen klasszikus, hogy most választottunk, elmentünk egy szakmát megtanultunk.
0: Vagy és abban éltünk és sokszor igen, egy egész igen, életet egy munkahelyen éltünk.
1: De volt 5 szakma, vagy csak mondom, persze, vagy 25, és ma van 625 féle tevékenység. És erre nincs mindenre hogy egy olyan képzés, hogy erre találták ki ezt az élethosszig tanulásos jelszót,
0: Aminek van értelme, mert amit ott kér az élet. Igen, részben rákényszerülünk, részben pedig új ajtók nyílnak, és abban új lehetőségek
1: igen,
0: is.
1: Igen, és akkor megkeresem, hogy nekem ehhez milyen lehetőségeim vannak magamban. Tehát én ezt elég jól tudom csinálni. Lehet, hogy nem így hívják az én eredeti képzettségemet, de én ezt jól tudnám csinálni. És akkor kitanulom azt, vagy mellé tanulom azt. És sokszor megkérdezik, hogy akkor jó, de akkor ezt lehet-e segíteni kiskorban például, gyerekkorban. De most gyerekkorban nem lehet ilyen direkt segíteni, és nem is kell, mondom, ugye, ami a széles, azt igen, azt lehet segíteni, és még egy módon, még kettő segítő, nagy segítő erő van, hogy lát olyan embereket, akik ebből a lángból élnek, tehát ilyen lángoló emberek mellett élni, vagy irodalmi úton megtapasztal és átél ilyeneket, akik egy valami nagy ügyre föltették az életüket, vagy nem tudom, vagy például most éppen Székely János püspök atyával találkoztunk, és mutatta azt a könyvet, amit most adtak ki ott Szombathelyen, hogy Batthyány Stratmann Lászlónak a feleségének a boldog álmatásának. Hát azért ott meglátni egy ilyen női hivatást, amelyik tényleg 14 gyereket nevelve, és egy orvosi pályának a gerincébe beleállva, és mindezt tényleg az Úristen ügyeként szolgálva, na hát ezt így jó szemlélni, hogy valaki tényleg ennyire egy ilyen összetett valamibe bele tudott állni, és ebbe tudott lángolni, de ugyanígy Batthyányit is meg lehet nézni, vagy meg lehet nézni, nem tudom én, egy Cifra Györgyöt, vagy akárkit, és ennél, hogy mondjam, hétköznapi példákat is, de ez nagyon sokat ér, hogy ilyeneket szemlélni, tehát nem olyan nagyon elvont magasságokba beletenni, hanem megnézni, hogy ennek hogy zajlott a napja, ez hogy tudta ebbe beleállítani, és nézd meg, hogy minden egyes kis életmomentumát úgy összegyűjti ez az eszmény. Így is mondjuk ebben az organikus pedagógiában, hogy olyan az eszmény, ha megtalálja az ember, mint hogyha egy ilyen lapra ugye rátennénk, tehát ezt mindenki átélte ugye az általános iskolában, remélem ezt a kicsi kísérletet, hogy ilyen vasreszeléket teszünk egy lapra, és alá teszünk egy mágnest. És pillanatok alatt ez a vasreszelék berendeződik a mágnes formájába. Na ez az eszmény. Tehát, hogy van az életünknek kis millió tevékenysége, de tényleg sok minden, a bevásárlástól a ruhastíluson, még a beszédemig, az olvasmányaim, a kapcsolataim, munkám, stb. Mindenféle, de hogyha nincs alatta ez a mágnes, akkor jön egy szél, és úgy szétfújja az egészet, és elfelejtem ezt, azt, átalakul, stb. Ha alatta van ez a mágnes, akkor azt a formát veszi fel minden. De tényleg az öltözködésem, a beszédmódom, az olvasmányaim, a kapcsolataim, a munkatevékenység, a hétköznapjaim, a mindenem. És ezt nagyon segíti ez a belső eszmény. Na most így ezt kiskorban nem látjuk meg, mert annyi minden még rejtve van. De láthatjuk egy emberben, hogy ez így működik. És még egy valamit nagyon tudunk csinálni ebben a tekintetben, hogy például általános iskolásoknál ezt nagyon szokták ajánlani, hogy olyan jellegű napokat, heteket, mit tudom, tevékenységet, ami egy valami köré épül. Tehát ilyenek a projektek is, de például a táborokat, hogy azt mondjuk indián tábor. Minden indiánul van. A végvilágon indiánul eszünk, öltözködünk, gondolkodunk, nevet választunk, mit tudom én, mindenféle, és mindent köré csavarunk. Ez azt jelenti, hogy megtanuljuk azt, tehát itt módszert tanítunk, megtanuljuk azt, hogy tehát az életemet, a napjaimat, vagy egy délelőttöt csak, vagy akármit, vagy egy hetet, lehet úgy leélni, hogy egy gondolat, egy központi érték köré fonok. Mindent. És ezt akkor segítjük neki, hogy ezt a gondolkodásmódot elsajátítsa. És később, hogyha kialakul az az ő egy személyes központi gondolata, ami az ki vagyok én, akkor a köré tudja csavarni az egész életét. És bátran menjünk ebbe a játékba bele, így kisiskolásként, tehát nem kell komolyan, hogy jaj, mi leszel, ha nagy leszel, és akkor azt most erősítjük, és beiratunk ide-oda, meg nem, hanem csak módszert tanítunk. És akkor serdülőkorban, amikor már úgy elkezd eszmélődni, na akkor tényleg ez a központi kérdése, ki vagyok én? Na akkor tényleg? Kívülről, belülről keresgéli magát, mindenféle, érted?
0: És a oktatási rendszerben hol tesszük fel ezt a kérdést? Melyik órán tesszük fel ezt a kérdést? Ezért lenne hihetetlen fontos az irodalom tanítása. Nagyon. Ki vagyok én? Mert a költők is ezt megpróbálják megfogalmazni és üzenni nekünk. Tehát tényleg hogyan tudjuk ezt a problémahalmazt, az önmegismerést és a ki vagyok én kérdést az oktatásban elővenni? Melyik tantárban.
1: Hát az irodalom valóban, de akkor, ha nem elemzünk, és nem tudom, mit csinálunk, egyszerűen rácsodálkozunk ezekre a mély kérdésekre, és megengedjük azt, hogy e körül egy beszélgetés alakuljon ki, vagy megismerjük azt az embernek azt a belső motorját, amikor így felteszegeti ezeket. Ahogy például Veres Sándor, hát olyan sok helyen, de például éppen a vágyak idomítása, hogy ne félj a vágyaitól, és hogyha meg tudod szelidíteni, akkor sárkányokkal szántatsz. de hogyha elnyomod, akkor ugye föl fognak támadni. Öt sort elővenni, és megnézni, te figyelj, benned milyen vágyak dolgoznak. És hogy milyen, melyik, és akkor elmondja, hogy de anyám mindig azt mondja, hogy azzal nem kell foglalkozni, mert most fontosabb dolgok vannak, vagy nem tudom mi. Tehát ezeket engedni.
0: És tudja megfogalmazni verbálisan is, tehát igen. Ne csak megélje, hanem ki tudja mondani, mert amit meg tudunk verbálisan igen. fogalmazni, az már egy út.
1: Igen,
0: az
1: igen
0: már
1: és ugyanennek azért egy másik, ugye az indirekt formája, a művészetnek a sokféle másik ága, amikor tényleg akár bármilyen egyszerű alkotásban, ugye elkezdi, hogy én ilyen módon rajzoltam meg, nekem ez a szín tetszik, nekem nem tudom én, vagy egy táncolásban, ahogy bele tudja adni magát, azt a formáját, azt a kapcsolati, nem tudom én, egymáshoz figyelését, ezek is segítenek. Vagy például van ez a családi életre nevelés program, ami nagyon-nagyon jó, a Boldogabb Családokért családi életre nevelés programja. Van neki iskolai tanterve, osztályokra lebontott tanterve, önismeretről, kapcsolatról, pont ezekről a témákról szól, hogy ezeket játékosan, tehát ilyen jó kis tényleg társas játékokba beágyazva beszélgetéseket indít el, nagyon, nagyon mély önismeretre, ugyanígy behívva az irodalmat, a művészetet, a játékot, az egymáshoz viszonyulásnak a lehetőségét, és de ezeket be kell építeni. Tehát az irodalom tanárnak is, vagy az osztályfőnöknek is, vagy hát hitórán, hitéleti órákon, vagy hitoktatáson, hát miről beszélünk, ha nem erről? Hogy ki az az Isten arc benned? Nagyon fontos megtudni azt, hogy hol van a Genezáreti tó, meg azt is, hogy hány proféta volt, biztos nagyon fontos. De ma már hát nem csak ma már.
0: Sokkal fontosabb.
1: Sokkal fontosabb.
0: Sokkal fontosabb. Ezeknek a végigbeszélése, ugye gondolkodjon el rajta.
1: Igen, hogy van a te életedben ez?
0: És az hitoktatásunkkal is azért, hát mondjuk ki, vannak gondok. De szóval például történelm órán, történelm szakos vagyok, és nagyon szerettem nagy példaképeket, azoknak a gyötrődéseit, napról
1: igen.
0: részleteket, hogy
1: az
0: Széchenyiről el vagyunk ájulva, és minden szépet és jót, és a naplóból elolvassuk az ő kínlódásait, belső gyötrődéseit, vagy Albert Schweitzer, aki az első,
1: gyönyörű az egész
0: története, hogy neki mi minden fért bele egy napjába. És Albert Schweitzert mindig elővettem az
1: első világháborúban. És miért fér bele a napjába? Mert ugye, szóval ez az, hogy megcsodáljuk, hogy jó, hát persze az egy ilyen nagy alak volt, meg a nagy szentek, persze, jó, igen. De miért? Mert volt egy olyan életet mozgató eszménye, ami alá mindent bele tudott gyűjteni, és azt mondja, hogy még erre is van erőm, meg kedvem. Ez a belső motiváció tulajdonképpen, ami ezt megindítja, de ez csak így megy. És hogyha erre, de ez idő, ezt én is tudom, tehát, hogy nyilvánvaló ledarálni, most maradjunk Albert Schweitzerné, hogy ekkor élt, meg ekkor élt, és nagy biológus is volt, vagy nem tudom én, vagy
0: minden,
1: a zenész.
0: Minden volt.
1: Minden
0: az
1: volt,
0: zenész igen. volt, az orvos volt, az biológus igen. volt, az házat épített, az
1: klinikát épített. De ezt meg kéne nézni, hogy miért? Tehát, hogy írja le tényleg a naplójába, hogy miért volt az neki fontos, hogy orgonáljon. Tehát nem orgona hangversenyeket akart feltétlenül tartani, hogy miért volt fontos, hogy tényleg, szóval ezt nem is megyünk most ugye bele, de tényleg
0: de ilyen figurákat megtanítani.
1: Ez a lángoló emberek
0: ez
1: mellett
0: a lángoló
1: élni.
0: Emberek mellett igen, élni, igen. végig gondolni az ő életüket, igen. mit meríthetünk belőle. Nyilván kevesen lesznek, most a Réka járja az Albert Schweitzer útját, ugye az Afrika, és neki is nagy igen. példakép a Albert Schweitzer. Nem mindegyikünk fog kijutni Afrikába kórházat alapítani és egyebeket.
1: De nem is ez a cél.
0: De nem is ez a cél,
1: igen.
0: hanem én találjam
1: igen.
0: meg azt
1: igen.
0: a...
1: És ebben az a jó ezeknek az embereknek az életét követni, hogy ha megtalálok egy ilyen nagy eszményt, mert ugye ez így is szoktuk fogalmazni, hogy közd a szekeredet egy csillaghoz, tehát véletlenül is egy ilyen kis izét keresgéljük, hogy akkor most hónap fővesznek, vagy nem.
0: Merjünk nagyokat álmodni.
1: Abszolút.
0: Merjünk
1: és viszont, ha ezt azt mondom, hogy messze csillagot álmodok, akkor a legelső lépésbe el fogok esni. Mert érted, az annyira messze van. Olyan rövid a lábam, olyan sok a gödör, olyan valami, repülni se tudok. Tehát itt ez mindjárt azonnal. És akkor ilyenkor nem szabad lehúzni, hogy jaj, gyerek, mert örökké álmodozol, mert át ennek semmi köze a valósághoz. Tehát a valóság az egy nagy úton álló ebben a dologban. És itt meg kell tanulni a valósággal összekötni ezt a csillagot. És akkor azt is meg kell tanulni, hogy ez rengeteg bukással jár. És ezért érdemes belenézni. belenézni ezeknek az embereknek az életébe, hogy hányszor dobták vissza, hányszor nem sikerült, hányszor keseredett
0: újra, hányszor kezdtek újra.
1: Abszolút, miből lettek ez a KFC-s Sanders ezredes, ugye ez egy közeli kapcsolódás, ugye, hogy látjuk mindenhol az élelmiszerláncát. 83 évesen építette ki. Azután, miután öngyilkos akart lenni, mert hogy nem sikerült semmi az életébe. És leült, és elkezdte írni, hogy azt akart, a végrendeletet akart írni, és elkezdett azon gondolkozni, hogy mi ment jól neki. És akkor írkált, hogy itt is a benzinkútnál is főztem, amott, mit tudom, ami kuktát föltalált, vagy nem tudom, mit csinálta, a seregbe is főztem, és akkor mindenhol hát ez jó, hogy nekem ez a főzés. És elkezdett egy ilyen vonalon rátalálni arra a belső szunnyadó kis magjára, hogy kipróbáljuk. Hát szerintem én sütöm a legjobb csirkét, ahogy. És kipróbálta, és ott is, hát nem először, valami 83. vagy 102. vagy nem tudom, nem jegyeztem meg a számot, hely, ahova bekopogtatott, és azt mondták, hogy megveszem a csirkédet, van, ami kölcsönpénzből sütögette a csirkéket. Érted? És utána ez belendült. Most mindegy, tehát az, hogy ezt is azt látjuk, hogy például ez kiskorban már meg kell tapasztalnia azt, hogyha egy nagy célt tűzök ki, akkor biztos tévedek az elején, de nem baj. Tehát, hogy ezt, hogy szabad tévedni, újra kell kezdeni, megint egyen jobban fogod mindig csinálni. De hogyha már kicsi korban azt mondjuk, hogy jaj, csak hiba ne csúszson bele, jaj, csak nehogy, mert akkor levonják a pontot, akkor nem jutsz be oda, mert akkor az jaj. Ez nagyon, nagyon káros ez a félelem ettől, mert pontosan, most, hogyha kivetítjük ezt oda, amikor az eszményemet keresem, ott is le fogok állni az első kudarcnál. És ha megnézzük ezeknek az embereknek az életét, hát kudarc, kudarc hátán. Hát felsülés, felsülés hátán, nyomorúság, nyomorúság hátán, betegség, ellenségeskedés, visszautasítottság, minden, tehát mindenkinél ezt lehet látni, de nem baj. Ha elég messze van az a csillag, és elég fényes, akkor mindig van ideje, van ereje fölkelni, és hogyha vannak társai.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy legyenek társai. Hát kívánjuk, hogy ezután a rövid beszélgetés után találja meg mindenki, vagy keresse. Keresse magába, és ne nyugodjon, hogyha a lelke nem békés, mert azt azért, azért a nagyok megtanítottak, hogy mikor az ember megtalált valamit, akkor békés lett a lelke.
1: Igen, talán többen ismerik ezt a Reményik verset, ezt az Isten arcán eltemetve benne. Tehát azt gondolom, hogy keressék meg, keressenek rá, és mondja, hogy társak, gyertek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. És ez el van temetve, és tényleg ez sok küszködés, sok kapavágás, többeknek a kapavágása, hosszú út, de nagyon érdemes megtalálni, mert azt lehet mondani, hogy valóban így is van, az ad értelmet és célt az életének, egész életén át. Tehát akkor is, amikor már nem mozgunk jól, amikor már nem minden megy annyira jó, akkor is ezt a magot meg lehet őrizni, és ebből biztosan lehet táplálkozni.
0: Önök az Életre Növelőt hallották, a Mária Rádió pénteki adását. Dr. Pécsi Rita volt a beszélgető társam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbe ejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt kigázi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagy rovágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sose más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

Kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem. Véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára. Örülök, Uram, hogy alhatom. Nem csak azért, mert újra erőt ad, s mert kezem, lábam és minden tagom újra könnyűvé teszi. A te szereteted úgy akarta, hogy még többet is adjon, hogy órákat ajándékozzon nekünk, és lehúnyt szemünk zsalói mögött teljesen magunké legyünk. Hogy a buzgón számoló értelem a féltő gond, a tervezgető kalkuláció az elmúlt nap ajtaján kívül maradjon. Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, Uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, Atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébresztettek a tanítványok, megszittad őket, hogy kishitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kishitűségtől, életünk nyugtalan csónakján jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

találok rád, és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben. Ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy? Csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, Ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira. Te igenis hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj. És emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket. Boldoggá teszel. De akkor, Uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban. Gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad. Akkor cselekszem a te akaratodat, ha gyógyítok és vigasztalok. Ha segítek és tanácsot adok. Ha boldoggá teszek és sugárzom a szeretetet. Mert te nem a könnyek istene vagy, hanem a boldogságé, meg az örömé.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi Stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposó gödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljön a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásoknak, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megköveszték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz, ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták, gonoszul elbánik a gonoszakkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta, nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus egy gazdáról beszél, aki szőlőt ültetett. Körülkerítette, sajtót készített benne, őrtornyot épített, majd bérbeadta a szőlőmunkásoknak és elutazott. Már ennek az első mondatnak is hatalmas üzenete van számunkra. A gazda nem egy üres, gondozatlan területet adott át. Ő előkészítette a szőlőt, megadott mindent, amire szükség volt. Kerítést épített, sajtót készített, őrtornyot emelt. Vagyis mindent megtett azért, hogy a szőlős kert termést hozzon. És amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit, hogy átvegyék a termést. De mi történt? A szolgákat megverték, megölték. Majd újabb szolgákat küldött, de azokkal is ugyanígy bántak. Végül elküldte saját fiát, így gondolkodva, a fiamat csak megbecsülik, de magát a fiút is elutasították. Jézus nem egyszerűen egy régi történetet mond el. Jézus az ember és az Isten kapcsolatának drámáját tárja elénk. És miközben hallgatjuk ezt a példabeszédet, nem elég azt mondanunk, hogy ez a történet az akkori emberről szólt, mert ez a történet hozzánk is szól. A szőlőskert az életünk, a gazda Isten, a szolgák mindazok, akiket Isten küld hozzánk, a fiú pedig maga Jézus Krisztus. És akkor fel kell tennünk a kérdést, mit kezdünk azzal, amit Isten ránk bízott. Testvéreim, képzeljük el a gazdát, hogy meggondozza a földet, dolgozik rajta, szőlőt ültet, körülkeríti, hogy védje, sajtót készít, őrtornyot épít, és minden készen áll a szüretre. Ez a kép nagyon szépen beszél Isten szeretetéről. Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy azt mondta volna, hogy mostantól kezdve boldogulj, ahogy tudsz, hanem Isten gondoskodik rólunk. Már születésünk előtt szeretett bennünket, azután életet adott, egy családot adott, embereket küldött mellénk, tehetséget adott, időt adott, meghívott a hitre, de mindenek előtt önmagát adta nekünk. A mi életünk egy szőlőskert, de vajon mit kezdünk vele? Isten nem azért adott életet, hogy pusztán elfogyasszuk az időt, nem azért adott értelmet, hogy csak saját magunknak éljünk, nem azért adott szeretetet, hogy magunkban tartsuk, nem azért adott hitet, hogy elrejtsük, nem azért adott lehetőségeket, hogy mindent önmagunk javára fordítsunk. Isten azért adott mindent, hogy gyümölcsöt teremjünk. A mai evangélium alapján ima szándékunk mi más lehetne, hogy hűséges dolgozói legyünk az Úr szőlőjében.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ége szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

Bármerre is járok, bármerre is nézek, angyalokat látok, gondoskodást érzek. Körülvesznek engem, vigyázzák a léptem, lesik, mit cselekszem, s mire vágyom éppen. Mostantól azt hiszem, figyelekre álljuk. Önmagamra öltöm szép angyal ruhájuk, én is angyal leszek, jóságos és kedves. Felszárítom könnyét, kinek szeme nedves. Kinek fáj a szíve, annak gyógyírt adok. Érezze, hogy én is jó kis angyal vagyok. Lelkét melegítem, megóvom a bajban. Szeretet vezérel minden pillanatban. Előbb családomban leszek kicsi angyal, ki fájó szíveket vídít, megvigasztal. Ha már ők boldogok, jönnek a barátok, s mindenkin segítek, ha búsulót látok. Telecsepegtetem szívét szeretettel, legyen vidám, boldog, mától minden ember. Így majd mindenkiből angyalt varázsolok, szeretettel telve nem lesz nehéz dolog. Ha mindenki jó lesz, s már mindenki boldog, meg fogják érteni, hogy miért mosolygok. Bármerre is járok, bármerre is nézek, örül az én szívem, mert angyalok kísérnek.

mi lenne, ha mind, mind angyalokká válnánk? Mások szép szívére minden nap vigyáznánk. Mosolyt csalnánk minden bús, keftelen arcra. Gyógyírt, borogatást tennénk a kudarcra. Segítenénk igaz célokat elérni, reményt, hitet adni, így érdemes élni. Jó utat mutatni, másokat vezetni, az eltévedt lelket is jobbá szeretni. Mi lenne, ha végre önmagunkat látnánk? Jobban, szebben élni mi is megpróbálnánk. Mutatnánk a példát, így is lehet, látod? Jobbá szerethetnénk az őrült világot. A földi mennyország nem csak mese lenne, s nem kívülről vágynánk, élhetnénk is benne. Mi lenne, ha mind, mind angyalokká válnánk? Mások szép szívére minden nap vigyáznánk.

barátok képében áruhába bújva. Angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Angyalok körében alszom igaz álmom. Nincs is ellenségem szerte a világon. Szeretet vesz körül. Szívük értem dobban, ettől vagyok boldog, s nem tartom titokban. Hely, ha egyszer én is kis angyal lehetnék. Én vigyáznám álmát annak, kit szeretnék. Nem is lenne gondja, többé sose félne. Boldogan, szeretve, mosolyogva élne.

gyalog. Feladattal jönnek, s ha eljön az óra, oktatni kezdenek szeretetre, jóra. Tudod, mindannyian angyalként születtünk, mások tettek azzá, mivé végül lettünk. És ha szívünk nem csak fájdalmasat élt át, akkor tud mutatni szeretettel példát.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkba is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút, éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éji rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok törétől és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Esennek el, bár ezren oldaladon és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadot.
0: Ásp is kígyón és viperán lépdesz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem, oltalmazom, mert nememet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségemben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Látni fogjátok az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogasd meg, kérünk Istenünk ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űz tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen, áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
0: Örülj szép szűz dicső ékes, nincs más így tiszta fényes, szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus értünk imáddal kérleld.

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Provita Hominis, az emberi életvédelmért műsor 821. adásával. A Habó Márta összeállításából közlök tanúságtételeket továbbra is. Amikor a nagy kihívás valamilyen betegség valós jelenléte, de azt, amelyet lehet kezelni. Nehéz a párnak, a családnak elfogadni, és amikor ők ezzel szembenéznek, feldolgozzák nagyjából ezt a helyzetet, akkor jönnek az egészségügyi hálózat tagjai, és akkor velük kell egy kemény küzdelmet folytatni. Hát nagyjából ilyen tanúságtételekről lesz ma szó. És az elsőnek a címe: miért ölnék meg egy egészséges babát? A kedvesemmel már 4 éve szerettünk volna babát, de nagyon nehezen jött össze. Aztán persze, amikor már elengedtük egy picit, a dolog sikerült. Nagyon boldogok voltunk, de a 12. heti genetikai vizsgálaton már látta a nőgyógyász, hogy baloldali hasadéka van a picinek. Azt mondta, nagyon súlyos. Akkor 2 milliméternyi rést mért. De minden más eredményünk nagyon jó volt. Nekem is baloldali ajak és szájpad hasadékom volt. A baba valószínűleg tőlem örökölte. Úgyhogy nem volt ismeretlen számomra ez a rendellenesség. Az orvos elküldött minket genetikai tanácsadásra Debrecenben, hogy ott elmondják a lehetőségeket, és említette, hogy ugyan van néhány szülő, aki megtartja a hasadékos babát, de ha szeretnénk, természetesen el lehet vetetni. 1 hét múlva el is mentünk a tanácsadásra. A szonográfus hölgy, ahogy meglátta az ultrahangon Balást, szörnyűködve nézett ránk, hogy milyen nagy a hasadék, és hogy ezt mennyire nem szeretik. 3-szor voltunk ott, mind a 3 alkalommal más orvos vizsgált. 2 orvos az abortuszt javasolta, arra hivatkozva, hogy egyáltalán nem biztos, hogy jól sikerül a műtét. A 18. hétig, amíg ide kellett járnunk, sokat sírtam, mert nem értettem, hogy miért akarnak rábeszélni az abortuszra, hiszen egy egészséges baba fejlődik bennem. A párom kicsit jobban meg volt ijedve. Ő nem ismerte annyira ezt a rendellenességet, de amint rátaláltunk a nőgyógyászomra, teljesen megnyugodott. Az orvosom támogatott mindenben, és ez nagyon sokat jelentett. A családban senki nem javasolta az abortuszt, hiszen én is teljes életet élek. A terhességem problémamentes volt, gyönyörűen fejlődött a kicsi babánk. Tagja vagyok egy ajak és szájpad hasadékos Facebook csoportnak. A szülés előtt gyakran néztem a képeket, hogy felkészüljek. Nagyon sokat segítettek ott az emberek. Februárban megszületett a kis csodánk. Teljes baloldali ajak és szájpad hasadékkal, valamint jobboldali látszájpad hasadékkal. Bármilyen hihetetlen, amikor először megláttam, nem is néztem a hasadékot, és ugyanezt mondta a párom is. Annyira gyönyörű volt. A kórházban A csecsemős ápolók szinte egyáltalán nem foglalkoztak Balázzsal. Ő volt a legjobban elhanyagolva. Minden gyereket dicsértek, körülöttünk, őt soha. Engem ez egyáltalán nem zavart, ez az ő szegénységi bizonyítványuk. Volt egy-két gyerekorvos, ápoló, akik azt hitték, hogy nem tudtunk a hasadékról. Amikor mondtam nekik, hogy már a 12. héten tudtunk, csodálkoztak, hogy megtartottuk. Persze azért volt pozitív élményünk is. Balázs annyira ügyes volt, hogy a születése után azonnal tudott enni cumis üvegből. Az evéssel eddig nincs problémánk. Nagyon erős, figyelmes baba. Soha nem döntenék másként. 2 hete kaptuk meg a tapaszt, valamint a szájpad lemezt. Nagyon jól fogadta mind a kettőt. Eddig úgy néz ki, hogy júliusban lesz az ajakzáró műtét a Semmelweis klinikán. A párommal minden nap elmondjuk, hogy mennyire fog hiányozni a kis arcocskája. Nagyon imádjuk így is. Biztosan nem lesz könnyű az előttünk álló út, de mindig a végeredmény lesz előttünk. Balázs, a család szemefénye. És akkor zárásként egy részlet a hippokráteszi esküből. A betegeknek meggyőződésem és tudásom szerint azt fogom rendelni, ami javukra válik, és meg fogom őket óvni minden káros és helytelen dologtól. Senkinek sem fogom ajánlani, hogy méreghez meneküljön, és meg fogom tagadni azoktól, akik kérik tőlem. Soha nem fogok nőnek olyan szert adni, mely elhajtja mély magzatát. Tisztának és szentnek akarom megőrizni életemet, úgy, mint művészetemet. Nagyon találó és nagyon szép ez a záró idézet. És hát nem is tudom, hogy ma még elmondják a hippokráteszi esküt, és hogyha elmondják, az be is tartják. Uram, irgalmazz! A következő egy nagyon különleges, 2 év alatt 3 fiúcska. Az első babámat 18 évesen vártam. 5 nem tarthattam meg, mert elég hamar kiderült, hogy beteg. A szívével és a gerincével is baj volt. Így a 13. héten elvették tőlem. A második babámat 19 évesen vártam, de őt körülbelül a 12. héten elvesztettem. A 3. babámat 20 évesen vártam, bár csak félig volt tervezett. Végig veszélyeztetett terhes voltam, és fel sem merült bennem, hogy elvetessem, hiszen nagyon vágytam már gyerekre. A 36. héten született meg Zalán, de szerencsére jó súlyban volt, így nem számított koraszülöttnek. A születése után 3 hónappal megfogant a kis tesó. Nem szeretem ezt a kifejezést, ez van leírva, mert már a kis testvér szó ki van csavarva. Nagyon nem így terveztem. Ráadásul semmi jele nem volt, sem rosszul lét, sem melfeszülés, sem kimaradt menzesz. Így őt akkor vettem észre, amikor már megéreztem a mozgását. Körülbelül 16 hetesen. Gyorsan elszaladtam az orvoshoz. Az ultrahang vizsgálaton azt mondták, hogy milyen szép kisfiú. A vérvételi eredmény alapján azonban úgy tűnt, hogy Down-szindrómás. Az orvosok felajánlották az abortuszt, de éreztem, hogy nincs semmi baja a babának. A 38. hétre született meg Gábor fiam, teljesen egészségesen. Most 10 éves. 3 hónappal később útnak indult a következő kis testvér. Enyhén sokkot kaptam. Őt pláne nem terveztem. Itt már én is gondolkoztam az abortuszon, de hiába noszogatott a párom is, egyszerűen képtelen voltam megtenni. Be volt fizetve a csekk az abortuszra, és reggel el is indultam a megadott időpontra. De a kórház előtt megálltam. Vagy 10 percig csak álltam, és néztem ki a fejemből. Majd végül megfordultam, beültem egy vendéglőbe reggelizni, és hazafelé vettem pár ruhácskát a kis pocak lakónak. Megint úgy vittem végig a várandóságot, hogy rajtam kívül csak a barátnőm várta a picit. De nem érdekelt. Örültem, hogy lesz 3 tündéri kisfiam, és mivel elég sűrűn jöttek még, ikreknek is felfoghatom őket. Így született meg Ábel. Az akkori párom inkább hátrányomra volt, mint előnyömre. Míg ő nem volt, jól álltam anyagilag. Aztán jött ő, a megrontó, a szegény családból származó fiú. A szülei rendszeresen kértek tőlem kölcsön, és folyton azt hallottam tőlük, hogy nem kellene a babákat megtartanom, mert úgysem fogom tudni őket felnevelni, meg amúgy sem az ő fiúktól vannak a gyerekek. Az ultrahangon kapálózó kisbaba, a mocorgása, csuklása, reggeli nyújtózkodása vigasztalt. Hiába csak pocak lakó volt. Tudtam, hogy majdnem teljes anyagi csődbe jutok, ha megtartom. De használt babacuc mindig volt, van, lesz. Így ez a része könnyebb. Babacucot a Vöröskereszt, a családsegítő, a parókia is szokott osztani. Adományozós csoportokban is lehet szerezni. Érdekes, hogy már születésük után elég hamar megmutatkozik, hogy milyen jellemmel bírnak a gyermekek. Az első már kicsinek is nagyon nyafka, hisztis volt. A középső nagyon érdeklődő, aktív. A harmadik meg amolyan patópálul. Ej, ráérünk arra még. Megfontolt, lassú. Ma sem más milyenek, csak már beléptek a kis pubertás korba. Sosem bántam meg, hogy megtartottam őket, még ha nagyon nehéz is volt az eleje, meg lesz is még. Hiába van naponta többször műsoron a nyírjuk ki a másik kettőt előadás, ha valamelyik esetleg balesetet szenved, például elvágja az ujját a papír, azonnal megy a pánik, bőgés, szeretgetés és vigasztalás. Összetartanak a bajban. Nem akarom elképzelni, hogy mi lenne, ha elvetettem volna valamelyiküket. Nem is tudnám. Egyszerűen nem képes értelmezni az agyam azt a kifejezést, hogy egy gyermekkel kevesebb. Apuka csak addig volt képben, míg az utolsó babánál 3 hónapos várandósan el nem hagytam, mert már elegem lett abból, hogy teljesen kihasználtak anyagilag. Ráadásul a 2. és 3. fiacskám is családon belüli nemi erőszakból fogant. Ennek ellenére nem akartam a babákat büntetni azért, mert az apjuk nem bírt magával. 8 éve összejöttem egy férfival, aki apjuk helyett apja a fiaimnak. Az anyukája igazi nagymamaként viselkedik velük. Süt, főz, hozza, viszi, idézőjelbe ellopja őket hétvégére, és persze titokban nasidilerkedik. Ha lebuknak, vérig sértődik, mondván. De hát az a nagyi dolga, hogy elkényeztesse az unokát. Ma már 4 vannak. Született egy kis hugi is, Hajni. Kicsit féltem, hogy nem lesz-e belőle gubanc a lelkükben. De nem igazán bolygatta fel őket. A nagy továbbra is hattyú halála. A harmadszülött ráér mindenre. A másodszülött viszont szinte szimbiózisba él a minivel. Ha a kislány vigasztalhatatlan valamiért, jön Gábor, összedugják a homlokukat, és már megy is a kacagás. Ha világvége jön, Gábor felveszi, és pár hüppögés után már világbéke van. Hihetetlen, mire képes egy testvér. És ami még furcsább, Gábor meg Hajni, külsőre, mint az ikrek. Számtalan jó dolgot hozott a születésük az életemben. Kezdjük ott, hogyha a legnagyobb nem születik meg, akkor még mindig dohányoznék, és rengeteg alkoholt innék a bulikba. Érdekes, hogy a pozitív teszt előtt 3 hónappal hirtelen megundorodtam mindkettőtől. Megtanultam jó embernek lenni. Megtanultam felelősséget vállalni, nem csak magamért, hanem a gyermekeimért is. Rendszeresen van itt a srácok haverja. Szeret itt lenni. Én meg szeretem, ha itt van. Nem tudom elképzelni, hogy tudtam a gyermekeim nélkül élni, amíg nem léteztek. Hiába mászom néha falra tőlük. Gábor az érdeklődő, Ábel, a Patópál úr a fényképen. És a záró idézet. És aki befogad egy ilyen kisgyereket az én nevemben, engem fogad be. Máté 18:5. Ebben nagyon szép, amikor az anyuka felismeri, hogy a gyerekek mennyire megváltoztatták az életét, és felelősségteljessé tették sok minden más mellett.

következő tanúságtétel kétszer is döntés elé kerültem. 20 éves voltam, amikor először lettem terhes. Még nem voltunk összeházasodva a párommal. A védőnő nagyon meglepődött, amikor azt mondtam neki, hogy szeretném megtartani a babát. Kifejtette nekem, hogy úgysem fogom tudni kihordani a picit, mert olyan sovány vagyok. 48 kiló voltam akkor, és szinte könyörgött, hogy vetessem el. Látva, hogy így nem ér el semmit, azzal fenyegetőzött, hogy felkeresi és meggyőzi az abortuszról az édesanyámat. Körülöttem szinte mindenki azt duruzsolta, hogy még túl fiatal vagyok, és válasszam az abortuszt. Szerencsére a párom nagyon örült a babának. Drága jó Gyöngyi nővérem is mellettem állt, és azt tanácsolta, hogy ne hallgassunk senkire, tartsuk meg a babát, ha mindketten ezt akarjuk. Amikor 6 hónapos terhes voltam, összeházasodtunk. A terhesség alatt 9 kilót hisztam, minden a lehető leggördülékenyebben ment, és novemberben megszületett a kicsi lányunk, Aliz, 3700 grammal és nagy fekete hajjal. Aliz most 28 éves. Megfontolt, komoly, gondolkodású, mindig jókedvű, szorgalmas leány. Rettentően szereti az állatokat. Gyakran befogad árva cicusokat, kutyusokat, amíg nem találnak neki gazdit. 3 évvel később született még egy lányunk, és még ugyanabban az évben, decemberben érkezett egy fiúcska, a 3. babánk. 2 évvel később született meg a 2. fiunk. 2 kislány, 2 kisfiú, szüleiként nem terveztünk több gyermeket. Amikor védekezés mellett terhes lettem az 5. gyermekemmel, nagyon elkeseredtem. A férjem Ausztriában dolgozott. Reggel 5-kor ment, este 8-kor ért haza. Egész nap én voltam a gyerekekkel, akik nagyon elvenek voltak. Mindenki arra biztatott, hogy vetessük el a babát, hiszen már így is elég dolgom van a 4-gyel. A férjem sem akarta megtartani a babát, mert úgy gondolta, hogy bőven elég 4 gyermeket eltartani, még sok is. Volt időközben egy komoly műtétem is. A méhnyakamból kellett 3 cm-t eltávolítani, mert rossz lett a szövettani eredmény. A nőgyógyászom is egyértelműen az abortuszt javasolta, mivel gyenge mély szájjal kevés esélyt látott arra, hogy ki tudnám hordani a babát. Az ultrahang vizsgálatnál azonban váratlan meglepetés ért minket. Kiderült, hogy 2 baba is van a pocakomba. Ekkor azonnal megváltozott a férjem véleménye, mert 2 babát megölni azért mégsem lehet. Gondolkodtunk, tanakodtunk, sírtam, nem akartam megölni őket én sem. Végül úgy döntöttünk a férjemmel, hogy maradnak a babák. A 11 hetes kontrollon sajnos kiderült, hogy az egyik baba meghalt. A terhesség továbbá nagyon jól ment, és szeptemberben megszületett a mi gyönyörű, fekete hajú fiacskánk, Zénó. Csodájára jártak a nővérkék. Azt mondták, hogy tutti, hogy szerelem gyerek, olyan szép. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy nagyon rossz baba volt. Éjjel sírt, nappal aludt. Nagyon nehéz volt, de ő is felnőtt. A gyermekeim közül ő volt a legelevenebb. Ma már 18 éves, szakácsnak tanul, és épp a rokkorszakát éli.
Jól elkényeztettük. A testvérei a mai napig körbeugrálják, és rendszeresen küldenek neki pénzt is. És a záró idézet Teréz anyától van. Ha meg akarod menteni a világot, akkor menj haza, és szeresd a családodat. És itt is van egy kedves kép. Zénó, a rocker szakács. Egy vidám és körülrajongott testvér. Nem volt szó a leírásba az elhalt ikermagzatról, de gondolom, hogy ez is szépen felszívódott, és nem bántotta a testvért, lévén, hogy kétpetői ikrekről lehet szó. Hát egy hasonló esetünk nekünk is volt, amikor az ikertestvér mind egy lap, mind egy lemez olyanná lapult és felszívódott, és nem bántotta sem a várandóságot, sem a testvért. Valószínű, itt is egy ilyen helyzettel álltak szemben. Mindenkinek egy áldott új hetet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Veled megyek, így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel az Élvezd az életet című részt.

Arthur Rubinsteinnél, a nagy zongora művésznél tett első látogatásáról Renato Guintini olasz újságíró így mesél. Amikor elköszöntem, a nagy művész megajándékozott egy dobozzal a kedvenc szivarjaiból. Egész életemben megőrzöm őket emlékül, mondtam neki lelkesen. Ne tegye, intett a művész, ezek a szivarok olyan tökéletesek, mint maga az élet. Az életet sem lehet eltenni, élni és élvezni kell, mert a földön nincs öröm és boldogság, ha nem szeretjük és élvezzük az Istentől kapott életet.

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, s hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,

Szállj le, emésztő tűz, szállj le, mennyei szeretet, emésszel bennem mindent, ami szent fölségednek nincs kedvére, hogy mostantól fogva egészen és osztatlanul a tiéd legyek. Csak ezért akarok élni, nem csupán törvényeidnek és végzéseidnek akarok engedelmeskedni, hanem még óhajaidat és kedvedet is minél tökéletesebben akarom teljesíteni. Amen.

Szívünkben örökké ott él a vágy, a szépre, a jóra, a szeretetre. Ezt csak akkor érjük el, ha Istent megtaláljuk. Jézus élettem, és te is Jézus élettél. Ugye azt szeretnénk, hogy ez örökké így legyen.

A mennyegyotya legnagyobb ajándéka nekünk az ő fia, Jézus. 2000 évvel ezelőtt kisgyermekként született a földre. Amikor felnőtt, tanította és gyógyította az embereket. Sokan irigykedve ellenségesen nézték, és megvádolták, hogy királlyá akarja tenni magát. Ő így felelt ellenségeinek. Király vagyok, de az én országom nem e világból való. Nekünk Jézus a mennyország királya, és ha tiszta a szívünk, itt él a lelkünkben.

Berde Mária, add meg, Uram, a mindennapi kenyeret, a minden esti nyughelyet. Nyáron a nyájas kék eget, télen a tűzhely meleget. Vizek jótevő hűvösét, tisztaság tisztes köntösét. A harcban már kíméletet, hogy elbírjam az életet. Kis gondot értem, mennyi bár koccant tojásnak is kijár. És néha jó sugalmakat, még el ne üljek hallgatag. Mesét, mely feltör könyv helyett, és másoknak is enyhület. Fölöslegképp meg ne tagadd, néha mosolyom is megad. Csak a kevés kedvesekért, kinek ez még örömet ír. És mindennapi hitemet, hogy elvezesse szívemet a tőled gyúló pici láng, a mindennapi mi atyánk.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állása napját. Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kiskápolnát a Ferencé szeretett 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett tényleg testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa Bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyt fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben jócskának nevezett szerzetes társait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra nekiindulva a világnak hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön, beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem! A szentek élete drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe, tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok, az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja és a, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, a szenvedő egyháznak a ténye folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jóblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek. És maga a létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. Tehát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek agyott elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hívja elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb, ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédó is, ezzel kezdődne minden nap, ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozom, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába, szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent lát téged. Én azt mondanám, igen, néz téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy a téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás. És a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Szóval itt már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetében, mert Krisztus szívében van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt. Mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat, azzal, hogy Istentől elszakadtunk. És a Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképp az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó. És latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalom. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől való elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most már keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete. Mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű a zsidókhoz itt levélből vett idézet a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsős hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, ami a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár perccel, hogy hogyan, most állítod vissza Isten rosszát, a módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó.

Tehát, ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az évben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozat, az a kaphatott nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkor a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és mondja, érintsd meg a bőrét, majd megátkoz téged. Tessék, bízik bennünk. Szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat. Utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tettél, meg... És ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámasz, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél, tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat, beteljesedett, consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvérem, de bármi kész az Istentől megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó napon. Nem. Én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten ki csodálatosan megalkotta az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadt a halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott fel dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy oda át. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszkitől, hogy mert megölhették hitván zsoldosok és megszünetett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni, vagy annál több, mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.

Barsi Balázs Ferenc és atya októberi elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatói, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyveledi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra.
2: Amen. Első szentítők, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyúzzük, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyúzzük, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyúzzük, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz közéből, vidd a mennybe a gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, írd annak.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindjében kezdetben, most és úgy örökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, virgalmatja, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk üresökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküld.

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: Szentnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett. Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett. Az.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, aménybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, aménybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, kérharmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk orrájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, amely

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeidet.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője,

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Add meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Nekem ez az idézet azt hiszem leginkább az írói működésemhez kapcsolódik, ugyanis az az élmény, hogy én leírok egy szót, és nem tudom, hogy milyen úton, módon eljut azokhoz az emberekhez, akiknek ez segítséget jelent, akiknek megerősítést ad. És ez egy olyan nagy ajándék, amit tényleg a Jóistenek a titka, hogy ezek hogyan történnek meg. Néha megpróbálom kinyomozni, hogy hogyan került el egy adott írásom valakihez, de teljesen reménytelen, nem is lényeges. A másik pedig, hogy tudjuk a helyünket. Tehát nagyon sokan az írókat, a művészeket valami felsőbbrendű kaszt tagjának tartják, de valóságban ez nem így van. Nézzük meg, hogy hogyan működik az egész. Van a gondolat, a logosz, az ige, az isteni szó, és van az az ember, akinek a lelkében ez kicsirázik. Az, hogy most ez milyen útvonalon kerül el hozzá, az éppen teljesen lényegtelen. Ez olyan lenne, mint hogyha szél kezdene azzal dicsekedni, hogy amikor elvetette a mag, veti a magot, akkor a szél vitte a megfelelő helyre. Szóval mi annyi vagyunk, mint egy légfogallat. Van a Jóisten, és van az az ember, akihez eljut, és ezen kell munkálkodnunk, hogy egy jó közvetítő közeg legyünk. Én bízom benne, hogy amikor írok valamit, akkor magamból csak annyit rakok bele, hogy hiteles legyen, de nem magamról akarok bennük mesélni.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária

apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vigasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

Új árvák ők mind, az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátokon mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban, a tornácon hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusznak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan, csüggetek, mint hervat őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mind az dalója az ő fülükbe, életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszórtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül és már csomagol. És néha, hogyha agg kezük, játszik-e szőke gyerek fejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok, 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrő kéz parancsszavát. No gyere, tedd le!

0: Kedves Mária Rádiót hallgató testvéreink! Elhangzott egy szép ének és egy vers, mint egy beköszöntésül a műsorba.
1: Igen, a Jóisten kincseit, az időseket, öregeket köszönti ma a világ.
0: És köszöntjük mi is a rádióban. Egy kis zenés-verses összeállítást készítettünk Tibor atyával, idős, öreg hallgatóink számára. Hallgassák olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel készítettük.
1: Valaki egyszer azt írta, az élet olyan, mint egy nagy könyv, melynek legszebb oldalai a végén találhatók. Lehet ez egy magánvélemény, ki hogyan látja és éli meg a földi életnek ezt a szakaszát. És itt elsősorban azokra gondolunk, akik azt mondják, megöregedni annyi, mint a szervezet elhasználódásának áldozataivá válni, minek folytán az emberi képességek mind jobban csökkennek, s végül is a halálhoz vezetnek.
0: Mindez tény, látható valóság. Azonban a keresztény ember, a lelki ember ennél többet lát, többet érez. Érzi, hogy az öregedés nem csupán életfolyamat, életszakasz, egy adott környezetben jól vagy rosszul megélt idő, hanem egy életen át tartó fejlődés.
1: Valóban ennek igazolásául hadd szolgáljon Jean Vanier, a Bárka közösség alapítójának megállapítása, aki egyszer azt mondta 90 éves édesanyjáról, hogy olyan szépen növekszik. És milyen igazat mondott? Mert az öregkor éppen a hit területén nem lehet a leépülés és a szétesés időszaka. Sokkal inkább a krisztusi nagykorúságig, az élet beteljesüléséig tartó növekedés ideje, bölcsességben, szeretetben. De említhetném a múlt század elején élt francia színésznőt, Gabrielle Bessit, aki lelki naplójában megragadó gondolatokat írt az öregségről. Például egyik helyen azt írja, ne gondoljátok, hogyha megöregedtek, lelketek veszít szépségéből. Ellenkezőleg, ez a pazar kibontakozás ideje, amikor a szeretet és az életbölcsesség összefog, hogy közelebb férkőzhessék az Istenséghez. Íme, életed ősze a győzelem és a dicsőség időszaka. Szent II. János Pál pápa is az öregekhez intézett beszédeiben többször kihangsúlyozta, a bölcsesség és az élettapasztalat által megerősödve egy olyan kegyelmi időszakba léptek, ami megújult lelki erővel töltheti el őket, és lehetnek a szeretet élharcosai, legnagyobb művészei, például önátadásban, imában, szolgálatban.
0: S hogy hogyan lehetünk a szeretet élharcosai önátadásban, imában, szolgálatban, egy-egy szép versben és imában mondjuk el.

A legszebb művészet, tudod mi? Derült szívvel megöregedni. Pihenni ott, hol tenni vágyol. Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol. Nem lenni bús, reményt vesztett. Csendben viselni el a keresztet. Irigység nélkül nézni végig, mások erős, tevékeny élt itt. Kezed letenni ölbe, s hagyni, hogy gondod más viselje. Ahol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan, szépen, hogy erre most már nincs erőd, nem vagy olyan, mint az előtt. S járni amellett szép vidáman, Istentől rád szabott igában. De ezt a békét honnan vesszük? Onnan, ha ezt erősen hisszük, hogy a teher, amit vinni kell, az égi honra készít el. Ez csak a végső simítás a régi szíven, semmi más. Ez old fel minden köteléket, ha a világ még fogna téged. Az Úr nem szűnik meg tanítani, ezért kell sok harcot vívni idősen is, míg csendesen a szív az Úrban megpihen, és kész vagy az ő kezéből venni, hogy minden ő, s te nem vagy semmi. S akkor lelked kegyelmes atya a legszebb munkát is megadja. Kezed imára kulcsolod, ez mindennél dicsőbb dolog. Áldást kérsz szeretteidre, körülötted nagyra és kicsinyre. S ha majd munkád betellett, s a végső óra elközelgett, engedsz az égi szent hívásnak. Enyém vagy, jöjj, el nem bocsátlak.

türelmes és megnyugvó öregséget. Jóvá tételre felhasznált öregséget. Alázatos és hálás öregséget. Békés és vigaszos öregséget. Üdvös félelmet az ítélettől. Az utolsó szentségek felvételét teljes öntudattal. Add meg nekünk, Uram! Az önző öregségtől, a zsörtölődő és ingerült öregségtől, a haszontalan panaszkodástól, a nyugtalanító emlékezésektől, aggódástól és kételyektől, hirtelen és előre nem látott haláltól, ments meg minket, Uram! Testi-lelki szenvedéseinket, mint áldozatot, fogadd el, Uram! A hit nagyszerűsége által világosíts meg minket, Uram! A feltámadásunkba vetett hit által változtass át minket, Uram! Istenem, add meg nekünk a kegyelmet, hogy az öregkor megpróbáltatásait türelemmel viseljük. Életünk ne legyen teher mieink számára, hanem épülésükre váljék a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Látni jöttünk szélese világra, keresni másban énünk jobb felét, örömöt lelni, napról napra várva a belső hangot, a misztikus zenét. Mert a magánynak kongó kapujából az életösvénye másfelé vezet, tárd ki szíved, mely börtönödhöz láncol, s örülj a mának, amíg csak lehet. Nyisd ki szemed, s a lelkedben érezd, ami ma gond, az mind megoldható, álmodni merj, és soha se fékezd, amit hiszel, valóra váltható. Szellemedet, ha lehet, csillapíts le, érzéseid vezessék léptedet. Szeretetet, mit mástól kapsz, fogad be, s hidd, amit akarsz, el is érheted. Érezni fogod, megnő a világod. Szépség és jóság mind tiéd lehet. Becsülj meg minden szerető barátot. Teljessé válik az egész életed.

Kedves idős testvéreink! Végül is elmondhatjuk, szépen megöregedni a legnehezebb része az élet nagy művészetének. De mi Isten segítségével szeretnénk szépen megöregedni. Én is Sík Sándor papköltő mellé szegődöm, s vele mondom. Megyek az alkonyati fényben, piros reményben, előre tárva két karom. Mit bánom én, ha nő az árnyék? Mindent, ami rendelve vár még, fiatal színvel akarom. Akarjunk együtt egy szép öregséget, amilyen szép az őszi erdő, amilyen szép a naplemente. Kérjük a mi gondviselő jó atyánkat, segítsen, hogy életünk alkonyának éveit derült szívvel, imádságos lélekkel, hittel, reménnyel, szeretettel éljük meg. Kérjük a mi gondviselő jó atyánkat, hogy áldja meg azokat is, akik hozzánk tartoznak, akiket nagyon szeretünk, és akikhez egyetlen kérésünk van, szeressenek minket, öregeket.

Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, a reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült sápat szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odukba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket.

amikor kezed lábad fáj, majd leszakad, s a hátad is megkörbült az élet súlya alatt, mikor a bajodról tudsz már beszélni, azt kérded magadtól, érdemes-e még élni? Ha zimankós télben kicsiny szobád hideg, ha sok ismerős arc mind fásult és rideg, ha vérnyomásodat naponta kell mérni, megint csak azt kérded, érdemes-e élni? Mikor alig bírsz már egy üres szakajtót, amikor napokig nem nyitnak rád ajtót, mikor a holnaptól reszketve kell félni, újra csak azt kérded, érdemes-e élni? Amikor az idő vaslábon halad, ha keserű a szádban a falat, imádságodban sem tudsz már semmit kérni, így sóhajtasz, Uram, érdemes-e még élni? Ha népes családodból egy szál magad maradsz, amikor már nem vetsz és már nem aradsz, a sorstól már nem tudsz semmit sem remélni, csoda, ha azt kérded, érdemes-e még élni? Ha a meggyötört szíved akadozik, kihagy, amikor rádöbbensz, hogy már senki se vagy, szégyenkezve indulsz el némi segélyt kérni, keserűen fakadsz ki, érdemes-e még élni? Ó, fele barátom, megértem a keserved, méltányolom, ha sokszor panaszra áll a nyelved, túl nehéz fából faragták a kereszted, cipeled, vonszolod, minden tagod reszket. Mégis arra kérlek, próbálj meg remélni, próbálj a sorssal bátran szembenézni, hiszen a lelked még nem üres, vedd észre bátran körülötted a szépet, vedd észre tavasszal, ha megjönnek a gólyák, szélkúszált a fészküket, hogyan igazítják, villásfarkú fecskék, hogy hordják a sarat, hogy rakják a fészküket az eresz alatt. Ugye a szíved nem csak egy hideg márvány, vedd észre, milyen csodás nyáron a szivárvány, feslő rózsabimbon, hogy csillog a harmat, örülj nyár reggelén a sok szép madárdalnak. Mosolyogj megértőn, szerelmesek láttán, emlékezz, amikor te is szeretőt vártál. Te érted is felkél Isten áldott napja, érted is mond imád kis templomot papja. Tárd ki a szívedet minden szépnek, jónak, nyújts segítő kezet a rászorulóknak. Adjál szeretetet, mit majd viszonoznak. Hidd el, az emberek nem is olyan rosszak. Sütkérezz még kicsit az őszi napsütésben. Lapozgass csendesen az emlékek könyvében. Ha a sorsoddal meg tudtál békélni, azt a kis időt könnyebb lesz leélni.

Kedves hallgatóink! Az elhangzott kis zenés verses műsorunkkal a mai nap ünnepeltjeinek szerettünk volna örömet szerezni. Szent II. János Pál pápa az öregekhez intézett beszédében egykor arra figyelmeztetett, hogy az öregek bölcsességük és élettapasztalatuk által egy rendkívüli kegyelmi időszakban élnek. Szent Pál a korintusiakhoz írt 2. levelében pedig így bátorít: mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Igen, amikor az idős, öreg, beteg testvéreink megfáradnak, gyengének érzik magukat, talán fölöslegesnek, akikre már senkinek nincs szüksége, nos, ekkor öleli át őket a kegyelem, és ad erőt életük óriási küldetéséhez. Imádkozhatnak önmagukért, övéikért, másokért. S a jutalom nem marad el. Az áldott öregség jutalma a szerető Isten ölelő karjaiban való megnyugvás lesz. Bízunk benne, és engedjük, hogy szeressen az Istent.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Kovalszka Szent Mária Faustina apáca, az isteni irgalmasság apostola. 1905. augusztus 25-én egy 10 gyermekes paraszt családban a harmadikként született Glogoviecben. Ilonának keresztelték. Kicsikorától feltűnt engedelmessége, segítőkészsége, imádság szeretete és a szegények iránti érzékenysége. 9 évesen járult először szent áldozáshoz. Hamarosan tudatosult benne Isten állandó jelenléte. Iskolába 3 évig járt, majd szolgáló lett módos családoknál, hogy segítsen a családnak a megélhetésben. Ilona korán elhatározta, hogy Krisztus jegyese lesz. Szülei azonban nem járultak hozzá, hogy kolostorba lépjen. Egy látomás után mégis Varsóba ment, és 1925. augusztus 1-én fölvételét kérte az irgalmas szűz nővéreinek zárdájába. Fölvették, és a Mária Faustina szerzetes nevet kapta. A varsói, vilnai és plocki zárdában volt szakács, kertész, kapusnővér. Szerzetes éveit kifelé a mindenki iránt megmutatkozó felebaráti szeretet és szolgálat határozta meg. Belső világát azonban Isten rendkívüli kegyelmekkel halmozta el. Kinyilatkoztatásokat, látomásokat, láthatatlan stigmákat kapott, belelátott a szívekbe. Jézus misztikus eljegyzéssel fogadta mennyasszonyává. A természet fölöttivel való egységét valóságosabbnak mondta, mint a látható világgal való kapcsolatát. Betegségét és szenvedéseit a bűnösök megtéréséért és Lengyelországért ajánlotta föl. Mindössze 33 évet élt. 1938. október 5-én Krakkóban meghalt. Jézus Mária Faustinára bízta az isteni irgalmasság örömhírét. Látomásban felszólította, hogy hirdesse a minden embernek szóló isteni irgalmasságot. Szüntelenül kérje ezt az irgalmat mindenki számára, és terjessze az isteni irgalmasság tiszteletét. Az Úr Jézus elmondta Faustinának azt az akaratát, hogy a húsvét utáni második vasárnap legyen az irgalmasság vasárnapja, és előtte nagypénteken kezdjék imádkozni az irgalmasság kilencedét. Kérte, hogy építsenek templomot az isteni irgalmasság tiszteletére. Második János Pál pápa, aki fiatalkorát Faustina kolostora közelében töltötte, és krakkói érsekként foglalkozott az ügyével, 2000-ben elrendelte az isteni irgalmasság ünnepét a húsvét utáni második vasárnapra. 2002. augusztus 17-én fölszentelte a Szent Faustina sírja fölé épült krakkói isteni irgalmasság templomot, melynek altemplomában magyar kápolna is van.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Isten sokkal inkább a javunkra fordít mindent, mint azt mi magunk kívánni és merészelnénk. Azért inogunk meg olyan gyorsan, és azért borul fel a lelki egyensúlyunk a legkisebb megpróbáltatásban is, mert gyakorlati életünkben nem hiszünk eléggé ebben az igazságban. Mondta Szent Vazul.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Sztárja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Fiffentyű, a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A Fiffentyű októberi adását hallhatják, Kristály Veronika vagyok, a Fiff munkatársa. A Fiffentyű úgy jött létre, hogy szerettünk volna egy fiatalos, könnyed adást, melyben a fiatalokat érintő problémákat, illetve témákat boncoljuk, ahogyan a neve szerint is, fiatalosan, könnyedén, ilyen kis csengettyűsön. A mostani adásban sem lesz másképp, vendégem Gergely Boróka.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Boróka egy kolozsvári egyetemista, aki a Fiffnek a szervezője, önkéntese most már évek óta. Arra kérlek, Boróka, hogy aki nem ismer téged, azoknak egy pár mondatban mutatkozz be, mit érdemes róla tudni.
3: Kolozsváron vagyok egyetemista, két szakot végzek, az egyik a didaktikai római katolikus teológia, és a másik szakon pedig a szociális munka. Székelyudvarhelyről származom.
2: Köszönjük! És ahogyan a visszatérő hallgatók már ismerhetik, a Fiffentyűt mindig egy játékkal szoktuk kezdeni, ezzel vezetjük be a témát, illetve ezzel ismerkedünk egy kicsit a meghívott vendégünkkel. Ez most sem lesz másképp, és a mostani játék szintén egy szójáték lesz, és ebben a szójátékban a szavaknak csak a mással hangzóit adom meg Borókának, és ebből kell kitalálnia három szót. Tehát három szónak a betűit fogom neki sorolni. Az első szó egy négy betűs szó, az első az egy mással hangzóval kezdődik, utána van egy K, szünet, és egy N. Mi lehet ez a szó?
3: Szerintem az ikon.
2: Az ikon. Nagyon helyes, jó a megfejtésed. Akkor térek is rá a következőre, ez talán egy picit nehezebb, legalábbis több betű tartozik hozzá. S, szünet, N, T, szünet, K. Tehát a szüneteket kell behelyettesítened egy-egy mással hangzóval.
3: Hát az eleje biztosan szent, és akkor gondolom, hogy szentek.
2: Igen, nagyon jó a megfejtésed, Boró. És akkor jön is az utolsó, a harmadik, ami rögtön egy szünettel kezdődik. L, szünet, Z, szünet, és T.
3: Kérnék egy kis gondolkozási időt. Talán egy tulajdonság?
2: Igen, szerintem elég közel jársz.
3: Akkor azt mondanám, hogy alázat.
2: Nagyszerű. Igen. Alázat. Tehát az eddigi szavunk az alázat, a szentek és az ikon volt. A kedves hallgatók már tudhatják, hogy a játékkal bevezetjük egy kicsit a témát is. És ez most sem történt másképp, hiszen az ikon, szentek és alázat valahol számomra a példaképeknek a témakörét hozza be, határozza meg, környékezi meg. Ugyanis vannak példaképek az életünkben, és keresztény katolikusokként ezek például a szentek is lehetnek. És nem véletlenül lettél a vendégem, Boró. Én úgy gondolom, hogy te egy jó példával előjáró fiatal vagy, és szerintem nem csak az, hogy jó példával előjáró vagy, hanem a nagyon fontos és szép példaképeket neveztél meg eddig az életed során, legalábbis amikor eddig beszéltünk. Én mindig nagyon szeretem, ahogyan kapcsolódsz az egyházhoz, ahogyan tudod kilátni az emberekből a jót, és ahogy például szoktál mesélni a papbácsikról, a szolgáló papokról, és úgy gondolom, hogy látod az emberekben a példát. És ezért is vagyok kíváncsi arra, hogy ki a te példaképed.
3: Valóban szeretem a papjainkat, de a példaképem az egy nő, mivel jobban tudok hozzá kapcsolódni. Egy képzésem volt a mentorom, és ő is az egyházban szolgál, és azért talán a példaképem, mert olyan értékeket képvisel, vagy olyan erősségei vannak, ami megmozdít engem.
2: Megneveznéd ezeket az erősségeket?
3: Hát pontosan az alázat jutott eszembe. Emellett, az alázat mellett azért a bátorság is jelen van, mint sarkalatos erény.
2: És hogyha például nem élőt kellene megnevezned, vagy olyat, aki még szinte, hogy fiktívet is, akár mondjuk regény szereplőt, vagy ilyen van? Van ilyen példaképed?
3: Úgy gondolom, hogy a fiktív regényben lévő szereplőkhöz túl reális személy vagyok, úgyhogy nem is emlékszem, hogy lett volna hasonló példaképem, viszont a szentek közül volt már pár, és jelenleg is van. Líziói kis Szent Teréz jutott most eszembe. Ami megragadt benne, az az egyszerűség, és hogy nagyon jelen volt az emberek számára is, a lényeget tekintette a legfontosabbnak, a szeretetet. Ez nagyon megragadó egy olyan világban, ahol nagyon gyors a ritmus, sok az elvárás, sok a program, és hamar a legfontosabb lenne kerül a prioritási listán.
2: Nagyon szép dolgokat hoztál be. Számomra is egy olyan erős erény tud lenni az alázat, amit nagyon sokszor említünk, és nagyon kevésszer érezzük meg szerintem azt, hogy mit is jelent ez úgy igazán. Ez az, ami megfogott így az elején is, ahogyan említetted, hogy ez mennyire fontos egy példaképnél. És a bevezetődben már említettem, hogy szerintem egy jó példával előjáró fiatal vagy, aki tényleg a mai világban, egy 2026-ot író világban olyan fiatal tud lenni, akit követnek, de kíváncsi vagyok arra, ahogy te hogyan gondolsz magadra, példaképként gondolsz magadra?
3: Nem állítom, hogy szoktam ezen gondolkozni, viszont elismerem, hogy valószínűleg vannak személyek, akiknek az vagyok, vagy hogy volt hasonló felismerésem. Amikor különböző vezetői pozíciókba kerültem, akkor megesett. Igen.
2: Köszönöm, hogy őszintén válaszoltál erre. Általában ez egy kicsit meg szokta bolygatni így az embert, hogy akkor most lehet szerény, legyen szerény ebben, de úgy gondolom, hogy mert hogy Boró, te egy vezető vagy ifi csoportvezető is voltál, meg tényleg munkacsoportvezető is voltál. Úgy gondolom, hogy vezetőként valahol tudatosítanunk kell, hogy az az út, amiben mi járunk, és főleg, hogyha előjárunk, akkor akaratlanul példaképek tudunk lenni. És úgy értve, hogy mind a jóban, mind pedig a rosszban. Köszönöm az őszintességet, és ugyanitt, mivel ehhez a generációhoz tartozunk, a Z-generációhoz, kíváncsi vagyok arra, hogy mind aki fiatalokkal foglalkozol, mind aki magad is fiatal vagy, mit gondolsz, hogy milyen példái vannak a mostani generációnak? Milyen példákat látnak akár az online világban, az interneten, akár így a élőben, akár koncerteken, milyen példaképekkel találkoznak?
3: Most, ahogy feltetted ezt a kérdést, azon gondolkoztam, hogy vajon van-e már az én generációnak példaképe a social médián kívül? Mert hogy egyből a sztárok jutottak eszembe, a különböző énekesek vagy előadók. Hát, lehet, hogy megosztó a gondolatom, de úgy gondolom, hogy most annak a trendjét éljük, hogy minél inkább deviáns a személy, vagy hogy a társadalomból kilépik, a normákból kilépik, annál inkább felfigyelünk rá. Bár ez nem egyedi, mert hogy ez a minta azért ezelőtt években is jelen volt, viszont én ezt látom leginkább.
2: Nem olyan rég tettük fel ezt a kérdést a fiataloknak is, és képzeld el, hogy nagyon sok fiatal a szüleit nevezte meg példaképnek. És számomra ez meglepő volt, főleg viszonylag kicsik voltak, mert mint úgy értve, hogy 5-8-asok is voltak, meg 9-12-esek, hát ők már azért annyira nem kicsik. De hogy nagyon sokan a szüleiket nevezték meg példaképnek, és volt, aki rokonait, meg tanárait, és én is arra számítottam elsősorban, hogy akkor biztos internetes embereket, vagy influencereket, vagy akár előadókat fognak megnevezni, de nem. Hogy úgy tűnik, hogy sokkal élhetőbb, vagy sokkal közelebbi példák számukra, akik mellettük vannak. És akkor ide is kapcsolnám a következő kérdést, hogy szerinted annak, aki vezetni mer, idézve ugye a versből, vagy az, aki előjáró, milyen tulajdonságok azok, amik nagyon fontosak? Hogyha figyelhetünk ezekre a tulajdonságokra, akkor te miket neveznél meg?
3: Pont a tegnap olvastam egy bejegyzést, ahol azt írta, hogy igazából, ha valaki vezetővé válik, próbálom megfogalmazni. Ha valaki vezetővé válik, akkor nem változik meg, hanem ami addig benne volt, az nagyobbodik, vagy még inkább terítékre kerül, és ez így nagyon megindított engem. De ha meg kéne neveznem, akkor természetesen az alázatot mondanám, az önazonosságot, empátiát, talán ezt a hármat említeném most.
2: Te például, hogyha valakit megfigyelsz, és de nem górcső alá veszed, hanem hogy egyszerűen, hogy előttünk van, akkor neki ezeket a tulajdonságait figyeled? Vagy ezek, amik szembe tűnőek számodra?
3: Úgy gondolom, hogy igen, bár az alázatot az nagyon nehéz megvizsgálni, oda valós több helyzet kell ahhoz, hogy egy emberre azt mondjuk, hogy alázatos. Véleményem szerint elég nehéz erényről van szó, mert hogyha görcsösen ragaszkodik hozzá valaki, akkor nem megy. Igen, de az önazonosság és az empátia az mindenképp már az első találkozáskor próbálom felmérni a másik szemében.
2: Meg azt hiszem, hogy ezek mind olyan dolgok is, amik kitűnnek, szembetűnnek. Valahol könnyebb azt fülöncsípni, amikor ezek nincsenek meg, mint amikor megvannak. Tehát ezt úgy valahol érzi az ember. Újra csak visszatértünk az alázat témaköréhez, vagy hogy bejött témaként. Nekem is sok fejtörést okozott az elmúlt időben, mert tényleg feltettem azt a kérdést, hogy hol kezdődik az alázat például, vagy ki tud alázatos lenni, meddig kell alázatosnak lennünk, és hogy tényleg hol van-e akár itt egy önfeladás ebben a részében, vagy ugye az alázatnak alapból is egy témaköre az, hogyha mondjuk nem értek egyet egy vezetőmmel, akkor követem-e őt, tudok-e olyan alázatos lenni, és ezek számomra például nagy kérdések voltak. És mind próbáltam megfogni valahol, hogy mondjuk Jézus, aki híresen alázatos volt, ő mit tenne? Tehát ő neki a keresztútja is hihetetlen csendességről és alázatról tanúskodott. Úgyhogy bennem ez volt például a kérdés, vagy ez a kérdés folyamatosan, és azt hiszem ezt mindig tanuljuk és tanuljuk. És ezért jó, hogy vannak elől példaképeink ezzel kapcsolatban, és nekem például itt tudott segíteni Szent Ignácnak az egyik mondata, nem tudom szó szerint idézni, de arról szólt, hogyha az Úr egy kiskutyát tesz előjárodnak, akkor is kell követned.
3: Wow!
2: Számomra is nagyon érdekes volt, vagy meghökkentő volt egészen pontosan. Nem tudom sajnos idézni teljesen tökéletesen, de hogy nekem ez jött le, hogy tényleg az alázatosságban rengeteget van, amit növekedni.
3: Teljes mértékben egyet értek. Így visszatérve említetted, hogy Jézusra gondoltál, eszembe jutott, hogy nekem is az első gondolatom ilyenkor, amikor az alázatról elmérkedem, vagy tanakodom, hogy is kéne helyesen, az Jézus. Őt mit tenne, de sokszor, nagyon sokszor átvezetek a szent testvéreinkhez. Valahogy megnyugtat az, hogy ugyanolyan emberek voltak, mint én, és talán a nehezebb időszakokban közelebb érzem magamhoz őket.
2: Ha már volt szó a mostani generációnak a példaképeiről, akkor kíváncsi vagyok, hogy te, aki egy picit többet foglalkoztál ezzel a résszel, kiket javasolnál, vagy kiket tudnál felhozni igazi példaképként a mostani generációnak? Tehát, hogyha mondhatnál embereket, akár szenteket, akkor kiket javasolnál?
3: Talán az első, hogy keressenek valaki olyat, aki ember, még az élők sorát erősíti, és hogy közel áll hozzájuk, hogy meg tudják őket figyelni, és esetleg kérdéseket is tudjanak nekik feltenni. Másodszorban, vagy emellett pedig erősen ajánlom, ha ajánlhatok, szent példaképeket, mert hogy ők tuti tagjai a mennyországnak, és a segítségünkre tudnak sietni. Ha konkrét neveket kell megjegyeznem, hát természetesen nem hagyhatom ki Szent Carlo Acutist, Pier Giorgio Frassatit, ő is már a szentek között van, kanonizált szent, Líziói kis Szent Teréz, II. János Pál pápa, és Márton Áron püspök, hogy közelebb itt mondjak.
2: miért őket javasolnál, akiket felsoroltál? Mert valahol úgy érzem, hogy valamire, valamilyen tulajdonság, vagy valami alapján mondtad őket. Gondolok itt például Carlo Acutisra, így ahogyan kifejeztem, úgy éreztem, hogy van mögötte valami, amiért különösen javasolod, vagy különösen megneveznéd őt.
3: Hát alapvetően az első három szent, akit megemlítettem, ők fiatalok. Fiatalokként váltak szenté. Ha Carlo Acutist emelném ki, akkor az eukarisztia szeretetét említeném nála. Egy igazi előjárója volt annak, hogy miként kapcsolódhatunk Istenhez a szentségimádás által, úgyhogy talán ezt említeném.
2: Hogyha tiszteletre méltó Márton Áronon kívül nem nagyon neveztél meg magyart, van különösen magyar szent, akit kiemelnél?
3: Boldog jutott eszembe.
2: Az is teljesen.
3: Boldog Sára testvér, szociális testvér, őt említeném. Ő is egy nagyon nehéz időszakban élt, sok megpróbáltatáson esett keresztül, és főleg nőként igazán nagy példaképünk lehet.
2: Azt hiszem, hogy mindannyiunknak az életében fontosak azok az emberek, akik már hasonló utat jártak be, vagy akik segítségünkre tudnak sietni az ők példájukkal, vagy az ő közbenjárásukkal, és ezért is lehet különösen fontos az, hogy például a fiatalokat is lássunk magunk előtt, vagy nem csak úgy korunk belit, mint évek szempontjából, hanem hogy ő is hasonló nehézségekkel állt szembe, mint például, hogy érte a digitális világot, most gondolok itt Carlo Acutisra, vagy mint Márton Áronnál, vagy a magyar szenteknél, hogy ők is szinte magyarul beszéltek, és azokon a területeken éltek, mint mi. Nekem különösen is közel áll Márton Áron hozzám, mert ő tényleg falunbeli, és mindig, amikor elképzelem őt, akkor azt látom benne, hogy úgy látom egy kicsit a vonásait, vagy úgy tudom elképzelni, mint hogyha egy nagyapám lett volna, vagy így látom az, tényleg azokat az erős csíkszentdomokosi vonásokat benne olykor felfedezni, és olyankor mindig egy picit közelebbi, és néha van, hogy amikor hát van egy ilyen, ugye makacsok vagyunk mi, van egy ilyen tulajdonságunk, és amikor valami ilyesmibe ütközök, akkor szoktam kérni, hogy jaj, Márton Áron, kérlek, járj közben ezért az ügyért, mert tudom, hogy neked is voltak hasonló dolgaid. És ha már feljött Márton Áron, akkor egyrészt most van az ő emlékével, és a FIF-en belül is igyekszünk erre egy picit jobban figyelni, és azért is lett ennek a Fifentyűnek a témája a példaképek, mert hogy szerettük volna egy kicsit közelebb hozni Márton Áronnak a példáját, és Márton Áron példáján keresztül az egyik rendezvényünket, aminek Boróka a főszervezője, ő vállalta a magáénak, hogy gondot visel erre a rendezvényre, ez nem más, mint egy zarándoklat. És akkor kérlek, mesélj, Boróka, erről a zarándoklatról pár mondatot. Mit érdemes tudni róla? Mi lesz benne? Hol lesz? Kinek szól?
3: Ez a zarándoklat az ifjúságnak szól. Ifjúsági zarándoklat. 14 és 25 éves fiatalokat várunk. Szeretettel. Célunk elsősorban az, hogy még inkább megismerjük Márton Áron püspökatyának a jellemét, a személyiségét. Az fogalmazódott meg bennem, hogy szeretném, ha az ő erényeit megismerhetnénk, de nem csak az erényeit, hanem azokat a körülményeket is, ahol ezeket az erényeket kamatoztatta, mert hogy mindannyian tudjuk, vagy hallhattuk már eddig, hogy nem egyszerű időszakban élt és volt püspök, szolgált püspökként. Éppen ezért a célért gondoltuk, hogy elutaznánk az ő életének a forduló pontjaihoz, és Csíkszentdomokoson kezdenénk a zarándoklatot, ahol született, aztán Máramaros szigeti börtönhöz látogatnánk el, és végül pedig Gyulafehérvárra. Október 23, 24 és 25-én van a zarándoklat, kiváló őszi hétvége, és azt ajánlom, hogy mindazok a fiatalok jöjjenek el, akik úgy érzik, hogy valamilyen nehézségben küzdenek, mivel ez a zarándoklat nem csak Mártonáról szól, hanem ugyanakkor egy zarándoklat is, ahol imádság is jelen lesz, és figyelünk arra, hogy Szentlélek meg ajándékozhasson, adunk lehetőséget rá, törekszünk arra, hogy kinyitsuk a szíveinket, és ezáltal kegyelmeket tudjunk befogadni.
2: Hogyha valaki kedvet kapott arra, hogy jelentkezzen, hol tud jelentkezni?
3: Egy weboldalt kell megkeresni, fif.ma, és emellé pedig írjátok oda, hogy regisztráció, tehát fif.ma regisztráció, és megtaláljátok a Márton Áron ifjúsági zarándoklat néven.
2: Illetve, hogyha bővebb információkat szeretnének találni a kedves hallgatók, akkor szintén a jelentkező.fif.ma-n, illetve a FIF-nek a social media felületein, tehát a közösségi hálón, mint Facebookon, mint pedig Instagramon is találhatnak, vagy a FIF.ma weboldalán. Úgy gondolom, hogy mind a példakép témakörben, mint pedig az alázat, vagy akár az erények területén rengeteget tudunk fejlődni, és azért nagyon fontos, hogy legyenek előttünk járó példák, legyenek akár segítségeink, égi segítségek, vagy földi testvéreink, akik ezen az életnek az útján segíthetnek az Úr fele. Hát remélem, hogy a kedves hallgatók találtak valamit, amiben kapaszkodhatnak, vagy valami a mondatot, amit ki tudnak emelni a mai beszélgetésből. Igyekeztük ezt a témát egy kicsit fiatalosan megfogni, hiszen ezzel is akar foglalkozni a Főegyház megyei ifjúsági főlelkészség a fiatalok oldalával, és együtt zarándokolni ezen az élet nevezetű zarándokúton. Hogyha felkeltettük az érdeklődésüket, és szeretnének a FIF iránt keresni, olvasni egy picit többet, akkor az említett FIF.ma weboldalon megtehetik, hogyha pedig szeretnének FIF-entyűt hallgatni, akkor szintén a Mária Rádiónak az oldalán megtalálhatóak, illetve minden hónap első péntekén. Szeretettel köszönjük, hogy végighallgattak minket, köszönjük, hogy követnek minket hónapról hónapra, és a kedves visszajelzéseiket elküldik nekünk. Nagy öröm mindig ezeket olvasni, vagy mindig ezeket hallgatni. A mikrofonnál ebben az adásban Kristály Veronika voltam.
3: És Gergely Boróka. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: A

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd